0: ki 5 évre, a cél pedig a versenyképes és emberséges oktatási rendszer kialakítása. A KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. Rétvári Bence úgy véli, az, hogy az iskolák az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felügyelete alá kerülnek, nem több szabadságot, hanem nagyobb központosítást jelent majd. Ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. A rendszeres vízminőségvizsgálat során vett mintában ugyanis magas volt az E. coli baktérium aránya, közölte az önkormányzat. Hangsúlyozták, hogy a város másik két strandján kiváló a vízminőség. Vasárnapig a Libás strandon kedvezményes belépőkkel várják a fürdőzőket.
1: Az időjárásról.
0: Tovább fokozódik a hőség, országszerte zavartalan napsütésre készülhetünk. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs, nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Tegyük fel, hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast. Hátul szokta

0: Harmadfokú a hőségriasztás, fokozódik a kánikula. Leállíthatják a paksi atomerőmű működését. Megegyezett az IKEA dolgozóival bérügyben. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjanak a vízzel és az árammal is. Hamarosan várhatóan teljesen leáll a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Erre a létesítmény 42 éves történetében nem volt példa, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter felhívta a figyelmet, hogy ezzel legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő az energiafelhasználási igény. A hiányzó részt importból fedezik. Hozzátette, hogy az előrejelzések szerint a következő hetekben tovább csökken a Duna vízszintje, így rövid távon bizonyosan nem várható az atomerőmű újraindítása. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeményt vesznek magukhoz, amennyit délelőtt 11 óráig kézbesíteni tudnak, és visszatérnek a munkahelyükre. Ezen kívül hűtött vizet és naptejet kapnak, valamint fehér pólóban is dolgozhatnak a szabadban, munka közben pedig klimatizált helyen pihenőt tarthatnak. Azok a posták, ahol nincs légkondicionálás, délben bezárnak. Megszületett a megállapodás az IKEA és a szakszervezet között. Ennek értelmében a társaság dolgozói augusztusban egyszeri bruttó 100 000 forintos juttatást kapnak a cégtől. Cserébe eltekintenek az évközi 6%-os béremelési követelésüktől, amelyért többször is sztrájkoltak. Az IKEA azt is vállalta, hogy decemberben megkezdik a jövő évi bértárgyalásokat. Ezen kívül kidolgoznak egy hosszú távú bérfejlesztési ütemtervet, és átfogó felülvizsgálatot indítanak a teljes juttatási rendszerre vonatkozóan. Hétfőtől megszűnik a taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetősége a repülőtéri parkolókban. A Fővárosi Taxi Egyesület szerint a sofőrök jelentős része így a terminál főépületétől több mint 1 kilométerre lévő parkolóban tudná pluszköltség nélkül kitenni, illetve felvenni az utasokat. A Budapest Airport szerint a szolgáltatók közötti egyenlő feltételek megteremtését szolgálja a taxikat érintő intézkedés. Az üzemeltető felhívta a figyelmet, hogy a most meghozott döntést már több nemzetközi repülőtéren is alkalmazzák.
1: Az időjárásról.
0: Tovább fokozódik a hőség, országszerte zavartalan napsütésre készülhetünk, az Észak-Dunántúlon időnként megélénkülhet a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

zenzötyögésben a kordély peremén. Ücsörög a zsákmány, lessük te meg én. Mekkora méte, mekkora hatalom,

0: meg amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, serceg a bakelit.
1: Cegléd Rádió.

teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz.

ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy segítsőrt.

0: kirep csorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem, ez a jó az elmúló években. Nekem örökké repcsolog a véremben.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

Más dalokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakós bolcs

0: hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Harmadfokú a hőségriasztás, fokozódik a kánikula. Leállíthatják a paksi atomerőmű működését. Baktérium miatt ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéa vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal és párakapukkal segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal. Akár már vasárnap újraindulhat az alkatrészhiba miatt leállt G3-as blokk áramtermelése a Százhalombattai Dunamenti erőműben, tájékoztatott a helyszínről a kormányfő. Magyar Péter közölte azt is, hogy a MAVIR folyamatosan kapcsolatban áll a nagyfogyasztókkal, hogy megbeszéljék, milyen mértékű önkéntes energiatakarékosságot vállalnak a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. A miniszterelnök kiemelte, hazánk energiaellátása stabil, és minden szomszédunktól importálunk áramot, amikor szükséges. Magyar Péter a paksi atomerőmű kapcsán közölte, hogy a kényszerű leállás 50 milliárd forintos plusz kiadást jelent az államnak. A paksi atomerőmű leállása esetén nem kapcsolják fel a fővárosi díszkivilágításokat, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, az intézkedés a közvilágítást nem, csak több mint 300 épület speciális megvilágítását érinti. A városvezető úgy fogalmazott, Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból. A döntéssel a tervek szerint jelentős mennyiségű energiát lehet majd megspórolni. A főpolgármester a díszkivilágított magánépületek tulajdonosait is hasonló takarékosságra kéri. Átalakítja az oktatás irányítást a kormány. A miniszterelnök közölte, hogy a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik. Ehelyett kutatási, valamint oktatás segítő háttérintézmény lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a tankerületi vezetők egy nyílt pályázaton választják ki 5 évre, a cél pedig a versenyképes és emberséges oktatási rendszer kialakítása. A KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. Rétvári Bence úgy véli, az, hogy az iskolák az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felügyelete alá kerülnek, nem több szabadságot, hanem nagyobb központosítást jelent majd. Ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. A rendszeres vízminőségvizsgálat során vett mintában ugyanis magas volt az E. coli baktérium aránya, közölte az önkormányzat. Hangsúlyozták, hogy a város másik két strandján kiváló a vízminőség. Vasárnapig a Libás strandon kedvezményes belépőkkel várják a fürdőzőket.
0: Az időjárásról.
1: Tovább fokozódik a hőség, országszerte zavartalan napsütésre készülhetünk. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, és a mikrofon mögött nem más, mint Vörös Nándi, már jó ideje szólóban, tehát Barbie nélkül, én egyedül vagyok itt önökkel, fölteszek egy kérdést, önök pedig válaszolnak, és egy olyan témát hoztam el ma is, ami már hát több egyszerre került elő, de még mindig van üzenetünk, és nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hogy azt mondhatom, hogy folyamatosan jöttek új üzenetek, de a mai alkalommal már szeretném lezárni ezt a témát. Tehát a kérdésünk, van olyan igazi, őszinte véleménye valamiről, amivel fel fog bosszantani másokat? Nem feltétlen kell tényleg felbosszantani, de egy picikét polgárpukkasztóak voltak ezek az adások, amikor ezzel a témával foglalkoztunk. Lehet persze ironikus választ írni, lehet nagyon komoly választ írni, lehet rövidet, lehet hosszút, és mindezt megtehetik a 0635-925-925-ös SMS számon, e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu oldalon, vagy címen, vagy pedig, ha már oldal, akkor a Facebook oldalunkon, facebook.com/ceglidradio. Ezek az önök lehetőségei, és egy nagyon-nagyon hosszú üzenet maradt ki, amit e-mailben kaptunk, és a múltkori adás végén, mikor ezzel a témával foglalkoztunk, már nem fért bele, de most fel fogom olvasni. Nem az én véleményem, Nicole írta ezt nekünk, úgyhogy ő ezeket a hát éles, igazi, őszinte vélemény blokkot szedte össze nekünk. A kedvenc zöldségem a brokkoli. Szeretem a kelbimbót. Soha nem használtam pendrive-ot. Egy kutyát lehet annyira szeretni, mint egy embert, vagy még jobban is. A hülyeségnek gondolom, hogy megmondom, milyen nemű vagy, ez születésnél eldől. A reinkarnáció olyan embereknek lett kitalálva, akik félik a halált. Adok pénzt a hajléktalanoknak, igen, azoknak is, akik alkoholra költik. Egy nő ugyanúgy felszedhet egy éjszakára valakit, mint egy férfi. Szégyen, ha egy nő nem tud főzni. Szégyen, ha egy férfi nem tud megjavítani, összeszerelni kisebb dolgokat. 30 évesen a szüleinknél élni ciki. A nyers csirke hús allergén a kutyáknak, egyébként a főtt is. Minden rövid hajú nő fiús. Pasi, ne hordjon rózsaszint. Egy férfi tudjon vezetni. 40 évesen diszkóba lógni gáz. Szeretem azt a milánóit is, ami löncshús konzervből készül. Ha gyakran mosod a hajat, akkor nem zsírosodik gyorsabban. Minden ember egyenértékű. Az emberek változhatnak. Nem lehet minden kapcsolatot megjavítani. Nem minden emberre mondható, hogy narcisztikus, akit te nem kedvelsz. Aki sokat posztol, nem boldogtalan. Egy meghatározó szerelem van az életünkben, minden más csak annak árnyéka. Egy nő is káromkodhat. A pénz nem boldogít, csak biztonságot nyújt, a problémák megmaradnak. Az alkonyat jó film. A testedet 80%-ban az étkezés határozza meg, nem az edzés. Nem léteznek szellemek, nem léteznek démonok. Nincs halál utáni élet. A jóslás baromság, de szeretem. És létezik örök szerelem, ez az utolsó megjegyzése Nicole-nak. Hát már ezzel kitöltöttünk egy blokkot, de hagyj vitatkozzak néhány dologgal. Szerintem a mai világban a nőknek egyáltalán nem gáz, hogyha nem tudnak főzni. Annyi lehetőség van már arra, hogy ételt beszerezzünk valamilyen módon, és nem is biztos, hogy olcsóbb otthon főzni. Én azt támogattam egyszer, párszor, mikor összeülünk így a párommal, és akkor most csinálunk valami kaját, lehet, hogy a végén a rendeléssel jobban jártunk volna, mint hogyha összeszedünk mindent, eltöltünk vele egy csomó időt, utána mosogatni kell, drága alapanyagokból, és akkor lehet, hogy jót tettünk persze, meg egy tök jó közös program volt, de nem biztos, hogy jobban megéri. És én sem tudok megjavítani mindent férfi létemre. Lehet, hogy kisebb dolgokat meg tudok próbálni, stb., de nem értek sok ilyen dologhoz. Lehet, hogy én már az a generáció vagyok, aki inkább hív egy szerelőt és megoldja azzal. De egyébként nagyon sok és nagyon vicces észrevételed volt, Nicole, köszönjük szépen a hosszú üzenetet. Egyébként rengeteg mindenről lehetne még vitatkozni, de nem ebben a blogban, hanem majd a következőben. Ha önnek is van ilyen sarkos véleménye, ami esetleg polgárpukkasztó, egy kicsit küldje el nekünk 0635-925-925-ös, és majd jól kibeszéljük a mai utolsó adásban, mármint a témát tekintve remélhetőleg ez lesz az utolsó, úgyhogy akinek még véleménye van, az most mindenképp küldje el nekünk, ha van kedves.

Nicole még korábban megírt üzenetével kezdtünk ebben az adásban. Kedves hallgatóink, ugyanis a Cegléd hangját hallgatják az FM 92-tön, ahol én kérdezek, önök válaszolnak, és ebből összehozunk majd egy közös műsort. Ezt már megszokhatták, ez így van nagyon régóta, most már Tóth Barbi nélkül, de én még mindig itt vagyok, és a témánk nem más, mint hogy van olyan igazi, őszinte véleménye valamiről, amivel lehet, hogy fel fog bosszantani másokat? Sokadik alkalommal foglalkozunk a témával, mert nagyon népszerű téma volt, és nagyon sokat lehetett a válaszokról beszélgetni, úgyhogy igazából ma már úgy tervezem, hogy lezárjuk ezt a kérdéskört. Ha már esetleg találkozott ezzel a témával, ne lepődjön meg, ez nem egy ismétlés, kivéve, hogyha esetleg hétvége van, akkor lehet, hogy egy ismétlés, de hogyha nem hétvége van, akkor ez valószínűleg egy új adás ebből a témából, úgyhogy jól figyeljen, mert olyan vélemények jönnek, amelyek lehet, hogy önt is fel fogják bosszantani, vagy ha nem, akkor legalább érdekes dolgokat hallhat, hogy mit gondolnak mások a világról. Anett üzenete nem más, mint hogy az ananászos pizza egy isteni kaja. Írja nekünk, és rengeteg nevető smiley-t a végén. Azt hiszem, hogy Anett valójában nem szereti az ananászos pizzát. Hát igen, az olaszok is azt mondják, hogy hát ez egy minimum egy sértés, hogy ananászt tenni erre a csodálatos ételre. Én egyébként szeretem. Nem rendelnék, valószínűleg magamtól nem rendelnék egy teljes hawaii pizzát, de hogyha van egy szelet, és úgy, mit tudom én, egy buliban az van kitéve többféle pizza, akkor lehet, hogy lopok belőle egyet, de biztos, hogy én magam nem vennék soha, de meg tudom enni, úgyhogy én a kettő között vagyok, nem ellenzem, de nem is támogatom, hogyha így lehet állást foglalni. Tünde üzeneted nagyon elgondolkodtató, és sok ilyen példát talál az ember szerintem, hogyha körülnéz, azt írja, hogy nem az a baj, ha úgy élsz, ahogy szeretnél, hanem az, ha azt akarod, hogy más is úgy éljen, ahogy te szeretnéd. Nos igen, legtöbben talán itt a gyerekvállalás dolgot tudnák felhozni, mert legtöbbször azok mondják, hogy legyen gyereked, akiknek szintén van. Hogy ezt azért mondják, hogy sorstársakká váljatok, vagy azért, mert ez ő tényleg ennyire szereti, ezt mindenki döntse el maga, én sem tudom a választ, de tény, hogy a gyerek áldás az egy csodálatos dolog, de nem biztos, hogy mindenki alkalmas erre a pályára, hogy gyereket neveljen, és vagy esetleg máshol tart az életben, nem szeretné, nem biztos a párkapcsolatában, annyi minden lehet, ami miatt ő úgy döntett éppen, hogy nem akar még gyereket, de akiknek már van, azok szeretik ezt egy kicsit így megtámogatni hátulról, hogy igenis érdemes, és az okokat pedig nem feltétlen kell megtalálnunk. A lényeg az, hogy nem biztos, hogy azt nézzük ilyenkor, hogy mi jó a másiknak, hanem hogy mi jó szerintünk, és az nem feltétlen ugyanaz. Úgyhogy erre figyeljünk, kedves hallgatók, hogyha tanácsot adunk, vagy hogyha tanácsot kapunk valakitől, hogy vajon mi lehet a motiváció, kinek mi a motiváció ebben a kérdéskörben. Itt van Éva üzenete, én már régen nem teszek energiát mások szándékos vagy szándék nélküli bosszantásába, a saját békém ezerszer többet ér, ezen érdemes rugózni, nem mások bosszantásán, ez az én őszinte véleményem. Nagyon jó, köszönöm szépen, mert hogy volt ilyen, aki megemlítette ezt nekem, hogy miért kell bosszantani másokat a rádióban, és nem az a szándék, kedves hallgatók, hogy ez egy bosszantó műsor legyen. A kérdés ugyan így van föltéve, hogy van-e olyan igazi őszinte vélemény, amivel lehet, hogy felbosszant másokat, de nem a bosszantás a lényeg, hanem egy olyan vélemény, amit nem feltétlenül szoktunk fölvállalni, mert nem szeretjük kimondani. És itt, most ebben a műsorban mindenki megteheti, hogy akár név nélkül kimondjon egy véleményt, vagy csak a keresztnevét hozzáadva, kimondjon egy véleményt, amire nem biztos, hogy mindenki feltétlenül pozitívan reagál. De nem a bosszantás a cél, hanem az, hogy kivejtsünk egy olyan dolgot, amit esetleg eddig nem tettünk meg, vagy nem volt hol megtennünk, úgyhogy egyfajta terápiaként szolgál ez a műsor. Úgyhogy igen, értem, teljesen köszönöm, és én sem szándékosan akarok bosszantani másokat, és remélem, hogy a kedves hallgatók se, de ki ventilálhatnak olyan dolgokat, ami esetleg benn maradt, mert nem tehette meg, mint ahogy egy személyes beszélgetésben nem tehetünk meg egy ilyen véleményt, hiszen ott vagyunk, jelen vagyunk, kötődik hozzá az arcunk, a nevünk, a véleményünk, és lehet, hogy nem akarunk megbántani másokat, de itt ebben a műsorban megtehetik, úgyhogy ha ön is megtenni, akkor küldj el a 0635-92-925-re, én pedig igyekszem beolvasni. Ez az utolsó adás, hogy ebben a témával foglalkozunk, úgyhogy mindenki férjen bele, ezt javaslom. FM 92.

Őszinte véleményeket várunk, talán bosszantó, talán polgárpukkasztó, de nem elsősorban ezért várjuk ezeket a véleményeket, hanem azért, hogy kiengedhesse magából, akár névvel, akár név nélkül, 0635-925-925-ös. Ez itt a Ceglét hangja, én Vörös Nendi vagyok, és ma már utoljára beszélgetünk erre a témáról. Több alkalommal hallhatták már, mióta egyedül vezetem ezt a műsort, vagy ameddig egyedül vezetem, mert ez nem marad véglegesen így természetesen, de amíg itt vagyok, már többször elővettük ezt a témát, mert nagyon jó vélemények jöttek, én pedig szeretek erről elmélkedni önök társaságában. Reméljük, hogy aki mindenképp akart egy véleményt megfogalmazni, az ma megteszi, mert hogy elvileg utolsó alkalommal ez a témánk, úgyhogy lássuk, mik vannak még itt. Alex azt ír, hogy nem bízok az AI-ban, kicsit tartok tőle, ha nem lenne meg, a ChatGPT-re gondolok, egyelőre. Nagyon jól írja kedves Alexandra, hogy egyelőre, mert nem tudjuk, hogy ez merre fog fejlődni, milyen irányba, de igen, van egy kis para a mesterséges intelligenciával, rengeteg film feldolgozta ezt, vagy könyv, vagy regény, és hát nem mindig annyira mesés a vége a történetnek, de ki tudja, az emberben amúgy az ismeretlentől szerintem mindig jó, hogyha van egy minimális félsz, aztán majd meglátjuk, hogy merre megy ez az egész. Ameddig jól tudjuk használni, és az emberiség segítségére van, aztán ki tudja, hogy már most mire használjuk pontosan, addig nem tudom, én nehéz megfogalmazni nekem pontosan mi a véleményem, de én sem vagyok teljesen nyugodt, fogalmazzuk így. György azt írja, hogy nagyon zavar, hogy nem tudom, hogy a Knight Riderben hova megy az a rohadt kamion állandóan. Amúgy tényleg, tehát miért kellett mindig úton lenni annak a kamionnak, amikor a Kit és ugye Michael Knight menet közben fölcsúszik erre a kamionra, ott az országúton, és valahova mindig mennek, vagy soha nem lehetett bemérni a helyüket, vagy annyira fontos emberek voltak, hogy mindig haladásban kellett lenniük, hogy ne találják, nem tudom. Nem tudom, ez jó kérdés, de tényleg miért kell mindig mennie? Ez nagyon nagy kérdés. De nem tudok válaszolni. Mária írja, hogy szerintem az embernek csak olyan állatot szabadna megölnie, amit aztán meg is eszik. Uh-huh. Itt most egyébként egy nagyon nagy témát nyitnánk ki ezzel, ott van rögtön a disznóvágás kérdése. Azért faluhelyen megvan ennek a helye, és a mai napig megvan a kultúrája, de hogyha egy városi, egyszer nagymamáméknál volt disznóvágás, és egy holland srácot elhozott unokatestvérem, hát ő nagyon hamar rosszul lett, és nem akar többet részt venni az ilyesmin. Mikor pestieket hívtam meg én, akkor ők nagyon élvezték, egyébként ilyet láttak még, néhány dolgon meghökkentek, de azt kell, hogy mondjam, hogy nekik nagyon izgalmas és érdekes volt ez a dolog, meg jókat kajáltak, és igen, főleg, hogyha átmegyünk a kérdésben, mármint az ember csak olyan állatot ölhetne meg, amit meg is eszik, átmegyünk állatkínzás irányába, vagy ilyesmi, hát akkor azt nem is szeretném kinyitni, mert nagyon rossz véleményem van erről a tevékenységről, de igen, lehet, hogy túlzottan iparosítva lett a húsfeldolgozás és ilyesmi, és nem tudom, hogy hány százalékát, mekkora részét dobjuk ki a húsoknak, valószínűleg túl van termelve ez az egész, nagyon nehéz úgy kiszámolni persze, hogy pontosan elég legyen, de igen, ez egy nagyon fontos témakör, és köszönjük a véleményt. Itt van a gyerekvállalásra még egy üzenet Rékától. Napjainkban gyereket vállalni végtelen önzőség, a saját szórakoztatásunkra tesszük, a saját vágyaink kielésére, hogy elmondhassuk, hogy kiteljesedtünk felnőttként, vagy nőként, vagy családként. Pedig ahogy a világ halad, egy gyermek sem álmodhat már fényes jövőt. Nagyon jó téma, nagyon polgárpukkasztó olyan szempontból, hogy itt szerintem rengeteg vélemény tudna ütközni. Sajnos én most csak itt egyedül vagyok itt, és hát így nehéz azt mondanom, de én szerintem azért túlzás kijelenteni, hogy csak saját szórakoztatásunkra tesszük. Én már azért elértem a 40-et, nincs még gyerekem, valószínűleg szeretnék majd, de csak akkor, amikor már ott tartok, hogy én át tudom adni a főszerepet, a saját életemben a főszerepet a gyereknek, és csak innentől vállalnék, szóval biztos, hogy nem szórakoztatásra, hanem akkor tenném meg ezt a lépést, amikor úgy érzem, hogy tényleg most már tudnék őrá figyelni, és ez lehet a következő életcélom, hogy neki boldog élete, meg remek sorsa legyen. Na akkor én döntenék így, hogyha persze a párom is így akarja, nem önálló döntés ez. A lényeg az, kedves hallgatók, hogy szerintem az úgy túlzás, hogy csak saját szórakoztatásra és önzőség, de biztos, hogy ilyenek is vannak. Úgyhogy ez is egy érdekes témakör, ezért szeretem ezt az adást, kedves hallgatók, amiben még ön is leírhatja az őszinte véleményét valamiről, ami lehet, hogy bosszantó, lehet, hogy nem. Ha megtenné, 0635 925 925-ös.

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra, ez a szokott szakadt durva film. A deja vu nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

már folytatjuk is polgárpukkasztó adásunkat, aminek még egyszer hangsúlyozom, és köszönöm ezt az üzenetet, mert nagyon helyre tette az egészet. Nem az a cél, hogy bosszantsunk másokat, hanem pontosan az a cél, hogy akár név nélkül, akár bás, hogy ki nyilatkoztassunk egy olyan véleményt, amit nem biztos, hogy az ember be tudna vallani, hogy valójában neki ez a véleménye, valaki ezt viccesre veszi, valaki tényleg polgárpukkasztó, van, aki pedig csak leír egy őszinte véleményt, hogy kiventilálja, és ez lehet, hogy egy kényes téma, de itt most megtehetjük. 0 35 9 2 5

és valahogy működnek, élőlények, még azt is lehet, hogy a növényeknek is van lelke. Nagyon nehéz kérdés, de ezzel tudok menni, mert az biztos, hogy látszik, hogy van kötődés mondjuk egy kutya és a gazdája között. Szóval igen, ez is egy érdekes témakör, és pontosan erről szól, ez nem biztos egy bosszantó dolog, de valaki leírhatja a véleményét, és én meg beolvasom. A paraszt szó nem egy szitok szó, csak azzal tettük, írja nekünk Saci, és hát ezzel is tudok menni, de nem hiszem, tehát én a paraszt szót használom nem szitok szóként is a mai napig, és szerintem ezzel semmi baj nincsen. Főleg azért itt, Cegléd környékén azért nem vagyunk olyan messze sem a nagyvárosoktól, de sem a falvaktól, tanyáktól, úgyhogy szerintem parasztnak lenni nem pejoratív értelemben, teljesen helytálló. Azt írja nekünk Anett, hogy matriarchális társadalma kellenének az egész világon. Ami viszont megnehezíti most a dolgomat, hogy nincsen se smiley, se semmi más kiegészítés, és nagyon nehéz azt megmondani, hogy ironikusan mondja, komolyan gondolja a kedves hallgató, szóval valami segítséget hagyj kérjek, hogy erről többet is beszélhessünk, mert itt nem tudom, hogy rossz irányba vinném el a dolgot. Azt írja nekünk megint Andy, hogy nem szeretem a Nutellát. Hát, ilyen is van. Ezekkel annyira nehéz mit kezdenem, mármint, hogy persze nem szereted, tök oké, de tulajdonképpen ízlések és pofonok, lehet ember a világon, akinek nem ízlik. Szerintem biztos, hogy van ilyen, biztos valakinek túl édes, vagy ilyesmi, vagy túl tömény. Én tökre megértem ezt is, én szeretem. Itt van Kriszti, és szerintem ezzel zárjuk azt az órát. A neten az embereket egy bableves recepttel is fel lehet idegesíteni, ha épp ők azt nem úgy szokták készíteni, és ez annyira igaz. Bármi, ami a mi szokásainktól eltérő, az idegen egy kicsit, és az fúj. Úgyhogy az van, hogy látunk egy cikket, szóljon bármiről, akár egy bableves receptről, van benne egy eltérés ahhoz képest, mint amit mi szoktunk, és már jönnek a kommentek, és nem tudom, hogy jó-e ez a világban, hogy ennyire ki vagyunk élezve. Ugyanilyen a vezetés, ha valaki más ívben veszi azt a kanyart, mint ahogy az ember tenni, már ezen is fel tudjuk húzni magunkat, és már idegesek vagyunk, és hogyha valamikor, akkor talán vezetés közben nem kéne idegeskedni, nem az a helyzet, amikor a legjobb. Ehhez képest nagyon könnyen felpaprikázza magát az ember, úgyhogy mindenki csak óvatosan és higgadtan, figyeljünk és vigyázzunk egymásra. És itt lesz a következő óra is, hogy vigyázzunk egymásra, már olyan értelemben, hogy osztunk meg véleményeket mindannyiunkkal, remélem velem tartanak. A második órában is folytatódik a Cegléd hangja azzal a témával, hogy van olyan igazi őszinte vélemény, ami lehet, hogy felbosszant másokat. Küldj el nekünk, ha van kedved.

0: Ceglédár Show-ban.
1: Harmadfokú a hőségriasztás, fokozódik a kánikula. Leállíthatják a paksi atomerőmű működését. Megegyezett az IKEA a dolgozóival bérügyben. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjanak a vízzel és az árammal is. Hamarosan várhatóan teljesen leáll a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Erre a létesítmény 42 éves történetében nem volt példa, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter felhívta a figyelmet, hogy ezzel legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő az energiafelhasználási igény. A hiányzó részt importból fedezik. Hozzátette, hogy az előrejelzések szerint a következő hetekben tovább csökken a Duna vízszintje, így rövid távon bizonyosan nem várható az atomerőmű újraindítása. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeményt vesznek magukhoz, amennyit délelőtt 11 óráig kézbesíteni tudnak, és visszatérnek a munkahelyükre. Ezen kívül hűtött vizet és naptejet kapnak, valamint fehér pólóban is dolgozhatnak a szabadban, munkaközben pedig klimatizált helyen pihenőt tarthatnak. Azok a posták, ahol nincs légkondicionálás, délben bezárnak. Megszületett a megállapodás az IKEA és a szakszervezet között. Ennek értelmében a társaság dolgozói augusztusban egyszeri bruttó 100 ezer forintos juttatást kapnak a cégtől. Cserébe eltekintenek az évközi 6%-os béremelési követelésüktől, amelyért többször is sztrájkoltak. Az IKEA azt is vállalta, hogy decemberben megkezdik a jövő évi bértárgyalásokat. Ezen kívül kidolgoznak egy hosszú távú bérfejlesztési ütemtervet, és átfogó felülvizsgálatot indítanak a teljes juttatási rendszerre vonatkozóan. Hétfőtől megszűnik a taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetősége a repülőtéri parkolókban. A Fővárosi Taxi Egyesület szerint a sofőrök jelentős része így a terminál főépületétől több mint 1 kilométerre lévő parkolóban tudná pluszköltség nélkül kitenni, illetve felvenni az utasokat. A Budapest Airport szerint a szolgáltatók közötti egyenlő feltételek megteremtését szolgálja a taxikat érintő intézkedés. Az üzemeltető felhívta a figyelmet, hogy a most meghozott döntést már több nemzetközi repülőtéren is alkalmazzák.
0: Az időjárásról.
1: Tovább fokozódik a hőség, országszerte zavartalan napsütésre készülhetünk, az Észak-Dunántúlon időnként megélénkülhet a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglit hangja is, annak is a második órája, az FM 92-t. Én Vörös Nandi vagyok, és a témánk utoljára az a téma, ami szerint van olyan igazi, őszinte véleménye valamiről, amivel lehet, hogy felbosszant másokat. Még egyszer hangsúlyozom, nem a bosszantás a lényeg, hanem az, hogy vállaljunk fel egy olyan véleményt, amit lehet, hogy névvel nem tennénk meg, ide név nélkül, vagy csak keresztnévvel elküldheti nekünk. Én beolvasom, aztán majd vagy bosszalkodnak rajta, vagy nem, de megpróbáljuk azért feloldani ezt a feszültséget és kibeszélni egy kicsit. Ha van ilyen véleménye, akkor ne tartsa magában, mert mondom, utolsó alkalommal foglalkozzunk ezzel az egyébként nagyon népszerű témával. Azt írja nekünk László, kemény lesz, készüljenek. Chuck Norris nem is tudja azt a sok mindent, amit állítanak róla. Komolyan? Komolyan nem tudja? Mert akkor egy világ omlik össze bennem most ezáltal. De persze, nyilván ezek a Chuck Norrisos viccekre utalnak, és én imádom őket egyébként, tehát hogy ő mindenre képes, de tény, hogy ezekre nem képes valójában, bár az nagyon szimpi volt tőle, hogy beállt ebbe az egészbe, és ő maga is elkezdte megosztani ezeket a mémeket, meg ő is jókat röhög rajta. Igazából én nagyon bírtam ezt a jelenséget, lehet, hogy egy időben túl volt tolva, de igen, tény, hogy ezeket valójában nem is tudja. Pityu azt írja, hogy a halottakról lehessen már rosszat mondani, úgyse hallják. Ugye van ez a mondásunk, halottakról vagy jót, vagy semmit, és amúgy igen, hát sajnos vannak olyan emberek köztünk, akik már nincsenek köztünk, és nem voltak feltétlenül jó arcok. Úgyhogy igen, ez egy fura szokás, de biztos van az a pont, amikortól már lehet mindenfélet mondani róla, de hát, hogyha friss ez az eset, akkor nem illik rosszakat mondani. De nem tudom, hogy miért van ez a szabály. A trónok harca nagyon unalmas, beavás nélkül még nem is sikerült idézőjelben végignézni, írja nekünk Évi, és hát ezzel nem tudok menni. Azt kell, hogy mondjam, hogy a trónok harca elsősorban nem egy TV-film sorozat, hanem egy könyv. És szerintem, ha a könyvvel kezdi az ember, akkor egészen más történet lesz, de a trónok harca majdnem minden adásunkban visszajött, úgyhogy nagyon népszerű téma, mégiscsak sokat beszélnek róla az emberek, a mai napig pedig már nem is fut frissen a sorozat. Azt írja nekünk Saci, hogy az emberek szerintem droidok. Hát akkor tudod, hogy az van, Saci, hogy neked is droidnak kell lenned, tehát valami saját tapasztalat ehhez kell. Vagy ha úgy érted, hogy mindenki más rajtad kívül, az is elég fura, minden esetre lehet, hogy vannak köztünk droidok is, ezt nem tudhatjuk, szerintem ott még nem tart a technika, de egy pár évtizeden belül ott tarthatunk, hogy tényleg droidok vannak közöttünk, csak közben egy olyan vélemény került elő Csabától, ami megint egy picit a műsor bántja. Hülye, aki egy ilyennel összeugrasztja az embereket. És most megint nem tudom, hogy irónia van benne, vagy komolyan gondolod, de szerintem nem összeugrasztani akarok embereket, ráadásul itt egy-egy véleményt hallgatunk meg, nincs is másik fél, aki erre vissza tudna támadni. Pontosan ez a lényeg, hogy nem egy beszélgetés során személyesen találkozva kell egy véleményt bevallanunk, ami esetleg necces, de egyébként ezzel sem lenne semmi baj, csak akkor lehet, hogy több veszekedés lenne a világban, mert nagyon eltérő nézetek vannak az emberek fejében. A lényeg az, kedves hallgató, hogy remélem nem gonoszságból mondja ezt Csaba, vagy azt hiszi, hogy tényleg össze akarok urgasztani embereket. Itt véleményeket lehet megformálni, ami vagy tetszik másoknak, vagy nem, de hát az embernek legalább a véleménye hagy legyen a sajátja. Hamarosan folytatjuk 0635 92 92-5-ös.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős. 24/7.

0: Valódi őszinte véleményeket várunk a Cegléd hangjában, kedves hallgatók, a mai napon. Most már utolsó alkalommal, sokszor volt már ez a téma a korábbi időkben, de a maival befejezzük, ez a terv legalábbis, meglátjuk, mennyi üzenetünk marad, de föl lehet vállalni egy olyan véleményt, ami lehet, hogy bosszantó másoknak, ön mégis elmondja, és most ezt megteheti. 0635 92 92 5-ös. Vannak ilyenek, már majdnem vita is kerekedett ebből a műsorból. Minden esetre én szeretem, hogy egy kicsit bevállalósabban is gondolkodhatunk. Itt van például a következő üzenet Timitől: nem szeretem a Balatont, és nem mennék oda elnyaralni semmi pénzért. Hát én azért pénzért elmennék, sőt, hát még úgy is el szoktunk menni, hogy pénzt költünk rá, de tegyük hozzá, hogy nekünk most már a balatonozás úgy van, hogy ki szoktunk bérelni egy hétre egy apartmant, és baráti körrel megyünk el, ott vagyunk egy hetet, főzünk, pingpongozunk, beszélgetünk, elmegyünk bulizni, néha elmegyünk fürdeni, de nem, tény, hogy nem arról szól, hogy a Balatonban vagyunk végig, és a vízpart, és stb., mert egyébként tényleg elég drága lett most arra, nem csak az étkezés, meg a part maga, hanem úgy az egész, de ez így, hogy így együtt vagyunk, ez így egy bevált szokás, és most már mondhatni, hogy tényleg így hagyomány lett. A lényeg az, kedves hallgatók, hogy lehet, hogy lehet szebb helyre, jobb helyre, izgalmasabb helyre menni. Nekünk ez a Balaton, ez így bevésődött, de ez talán azért is van így, mert már táborokba oda jártunk fiatalon, most meg már kicsit idősebbként szeretünk oda visszamenni, és persze már vannak a csapatban gyerekek, ők nagyon élvezni szokták, és igen, lehet szeretni, lehet nem szeretni, én sem a legnagyobb rajongója vagyok, de mivel ilyen szokás alakult ki, tökre elégedett vagyok vele, és hát igen, azt, hogy semmi pénzért nem mennék oda, azt azért nem jelenteném ki. Biztos, hogy vannak szebb és jobb helyek, ami jobban megéri, de egy kicsit a miénk is, olyan szempontból, hogy mint a magyaroké, meg egy picit olyan szempontból is, hogy ez már hagyomány nálunk. Úgyhogy én ezért szeretem, nem vagyok egy fanatikus Balaton rajongó, és nem mondom azt, hogy sehol máshova, de szerintem azért nem olyan rossz. Azt írja nekünk Valentin, hogy nem szeretem azokat az embereket, akik nem szeretik az állatokat. Nem szeretem Lady Gagát, szerintem vannak énekesek, akiknek sokkal jobb hangjuk van, és mégsem olyan felkapottak. Illetve nem értek egyet az emberek kizsákmányolásával, hogy csak dolgozd és dolgozz, aztán hullafáradtan beesel az ágyba, és azon aggódsz, hogy eleget tudj aludni, hogy holnap megint dolgozhass. Tök jó vélemények mindegyik. Egyébként szerintem is fura az, hogyha valaki nem szereti az állatokat, de nincs vele bajom, csak annyira könnyű szeretni az állatokat, nem? Aztán itt van a Lady Gagás vélemény, hát egyébként van ebben igazság, lehet, hogy tényleg nem neki vannak a legjobb dalai, nem ő a legkülönlegesebb, vagy valami, és mégis nagyon felkapott, de sok minden mást is csinált, hogy ő ennyire a középpontban legyen, szóval neki azért emberi jogi tevékenységei is vannak, meg minden, meg környezetvédelem, stb. Úgyhogy lehet, hogy ezért, meg színészkedik is, ez is sokat számít, illetve az utolsó vélemény a kizsákmányolásról, ez megint egy érdekes kérdés. Igen, van, hogy én is ezt érzem, hogy azért esek haza, hogy egy pár órát még a kedvesemmel eltöltsek, de aztán aludni kell időben, hogy holnap megint beérhessünk a munkába. Úgyhogy igen, ez néha ilyen, néha meg úgy érzem, hogy tök szívesen jövök, nem csak ide, nem a rádióról beszélek, hanem hogy vannak ilyen szakaszok az ember életében, de alapból, hogyha nem utálja, amit csinál az ember, szerintem akkor nagy gond nem lehet. Pénzt kap érte, és igen, szerencsére vannak azért hétvégék, amikor egy kicsit le lehet lazítani. Nos, megyünk még tovább, kedves hallgatók, vannak további vélemények, úgyhogy küldjék el nekünk, hogyha önnek is van, de most már nincs sok időnk, úgyhogy gyorsan tegyék meg 0635 92 92 5.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Harmadfokú a hőségriasztás, fokozódik a kánikula. Leállíthatják a paksi atomerőmű működését. Baktérium miatt ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéa vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal és párakapukkal segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal. Akár már vasárnap újraindulhat az alkatrészhiba miatt leállt G3-as blokk áramtermelése a Százhalombattai Dunamenti erőműben, tájékoztatott a helyszínről a kormányfő. Magyar Péter közölte azt is, hogy a Mavir folyamatosan kapcsolatban áll a nagyfogyasztókkal, hogy megbeszéljék, milyen mértékű önkéntes energiatakarékosságot vállalnak a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. A miniszterelnök kiemelte, hazánk energiaellátása stabil, és minden szomszédunktól importálunk áramot, amikor szükséges. Magyar Péter a paksi atomerőmű kapcsán közölte, hogy a kényszerű leállás 50 milliárd forintos plusz kiadást jelent az államnak. A paksi atomerőmű leállása esetén nem kapcsolják fel a fővárosi díszkivilágításokat, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, az intézkedés a közvilágítást nem, csak több mint 300 épület speciális megvilágítását érinti. A városvezető úgy fogalmazott, Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból. A döntéssel a tervek szerint jelentős mennyiségű energiát lehet majd megspórolni. A főpolgármester a díszkivilágított magánépületek tulajdonosait is hasonló takarékosságra kéri. Átalakítja az oktatás irányítást a kormány. A miniszterelnök közölte, hogy a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik. Ehelyett kutatási, valamint oktatás segítő háttérintézmény lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a tankerületi vezetőket nyílt pályázaton választják ki 5 évre, a cél pedig a versenyképes és emberséges oktatási rendszer kialakítása. A KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. Rétvári Bence úgy véli, az, hogy az iskolák az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felügyelete alá kerülnek, nem több szabadságot, hanem nagyobb központosítást jelent majd. Ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. A rendszeres vízminőségvizsgálat során vett mintában ugyanis magas volt az E. coli baktérium aránya, közölte az önkormányzat. Hangsúlyozták, hogy a város másik két strandján kiváló a vízminőség. Vasárnapig a Libás strandon kedvezményes belépőkkel várják a fürdőzőket.
0: Az időjárásról.
1: Tovább fokozódik a hőség, országszerte zavartalan napsütésre készülhetünk. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
0: Ceglin Rádió, sok magyar zenével, változatosan!

0: Kedves hallgatók, őszinte véleményeket várunk a mai Ceglét hangjában, és jönnek is bőséggel, még mindig jönnek újak, el kell gondolkoznom, hogy tényleg ez lesz az utolsó, de tervezzük úgy, hogy ezzel most lezárjuk. Esetleg ha az ismétlések, hétvégi ismétlések során, mert ilyen előfordulhat, hogy hétvégén ismétlést hall az ember, jönnek üzenetek, mert szerencsére olyankor is szoktak nekünk írni, csak akkor nincs, aki beolvassa, hiszen az egy nem egy előadás. A lényeg az, hogy ha jönnek még üzenetek és összegyűlik még egy adásnyi, akkor talán elővesszük, de a terv az, hogy ezt az igazi, őszinte véleményes adást, ezt most lezárjuk, már sokat foglalkoztunk ezzel, nagyon sokféle vélemény érkezett, nagyon polgárpukkasztó is volt néha, de szerintem olyan témákat is érintettünk, amiről érdemes beszélni. Vagy például a következő: nem tudom tolerálni a mai szlengeket, főleg akkor, ha azt felnőtt, érett emberektől hallom vagy olvasom. Például mindent is. Ide nekünk Petra, a mindent is, azt engem is ki lehet kergetni a világból ezzel, hogy mindent is. Én már akkor is, mikor még új volt és nagyon sokan mondták, akkor is untam, meg zavaró volt, de azóta is hallom a mai napig, és tényleg ezt tökre megértem. Én is így vagyok velem. Ugyanakkor meg miért nem mondhatná így, hogyha valaki így szeretné, hogyha még vagánynak érzi, akkor hagy mondja így. A lényeg az, hogy ilyen véleményeket várunk, és hogyha van önnek is ilyen, akkor küldje el. Nem ítélkezem, mindenkit egyformán utálok, írja nekünk Tamás, és rengeteg vicces smiley tett mögé, úgyhogy csak vigyorogva mondja ezt. Igen, és ez is egy vélemény, és most ebben a műsorban ezt megtehetjük. Nem értek egyet azzal, hogy mindenki foglalkozzon a maga dolgával, és kéretlenül ne adjon tanácsot, meg nem kértem a kritikádat, stb. Ez Zsuzsa írta nekünk, és szerintem az a nem mindegy, hogy kinek fogalmazzuk meg ezt a véleményt, mert lehet, hogy egy ismerősnek, havernek, kollégának nem feltétlenül jön jól, hogy bele akarunk okoskodni az életébe, de egy közeli barát, rokon, családtag, szerintem velük az a dolgunk, hogy beszélgessünk, és adjunk olyankor is tanácsokat, mutassunk lehetőségeket, alternatívákat, hogyha nem feltétlen kérte, hát ha tud ebből építkezni. Lehet, hogy aztán nem kezd vele semmit, de egy jó beszélgetés szerintem egy olyan dolog, ami mindenképpen több irányba viheti el az ő döntését, és segítségére lehet. Nem feltétlen lesz, de segítségére lehet, és ez a lényeg, és akkor nem fog elhangozni azt, hogy kéretlenül ne adj tanácsot. Én ezt gondolom. Az állattenyésztők ugyanolyan szaporítók, mint a többi, nem elismert szaporító, nincs kivétel. Ezt írja nekünk Viki, elég komoly vélemény, elég erős vélemény, ez nem az én véleményem, kedves hallgatók. Ugye elvileg az a fő gond, és amikor kutyás voltam ezzel, hát én is meg kellett, hogy ismerkedjek ezzel a réteggel, vagy hogy mondjam, a szaporítókkal, akik hát nem figyelnek oda annyira a kutyára, nem az az érdek, hogy a kutya jól legyen, hanem az, hogy minél több kölyke legyen, és azt el lehessen adni pénzért. És az állattenyésztők az egy védettebb kör, mint a szaporítók, mert hogy ők figyelnek, törzskönyvet adnak, stb. Viki véleménye szerint a kettő egy, és ugyanaz, nincs kivétel, hogy tényleg így van-e, én ezt nem tudom megítélni, de valakinek lehet ez a véleménye, és ezért írta meg nekünk, úgyhogy hát köszönjük szépen az üzenetet, hogy mi a valóság, azon el lehet gondolkodni, adok is hozzá néhány zenét, aztán pedig majd egy utolsó blokkra visszajövünk hamarosan.
1: Hey, információ, első vízből, Ceglét Rádió, a közös ismerős.

Három véleményünk maradt a műsor végére, kedves hallgatók, olyan őszinte igazi véleményeket vártunk, amit akár név nélkül is vállalhatnak, és lehet, hogy felbosszant másokat. Nem a felbosszantás volt a cél és az összeugrasztás, hanem az, hogy valamit kinyilatkoztassunk, amit nem biztos, hogy névvel is vállaltunk volna, de most így adásban megtehették azok a kedves hallgatók, akik írtak nekünk, és rengetegen írtak szerencsére, ezért több alkalommal is foglalkoztunk ezzel a témával. Ez már a záró adás, de jöjjenek is azok a vélemények, amit ígértem. Itt van nekünk Zsuzsi. Borzasztó gagyi film, kegyetlen ripacs színészi játékokkal a szenvedélyek viharában. Hát most Tóth Barbi lehet, hogy megsértődne erre, én tudom, hogy ő szereti azt a filmet. Szerintem, én is láttam, nem gagyi szerintem, meg hát ugye ilyen színészekről beszélünk, mint Brad Pitt, Anthony Hopkins, Julia Ormond, Aidan Quinn, tehát azért nem lehet azt mondani, lehet, hogy nem a legjobb játékaik, lehet, hogy még fejlődnek, vagy nem tudom, de azért ez elég komoly lista. Nekem kicsit túlnyújtott a film egyébként, ezzel talán tudok menni, de nem nagyon gagyinak nem mondanám. Minden esetre köszönjük a véleményt, és pont ez a lényeg, hogy ilyen véleményeket is kaphatunk. Elegem van abból, az emberek nem tudják, miket éltünk át, de ők azért ítélkeznek felettünk. Ezt Márta írta nekünk. Jó lenne többet tudni, de igen, egyébként alapvetően maga a felvetés is érdekes, hogy nem tudunk sokszor sok mindent, vagy minden apró részletet, hogy mibe szólunk bele éppen, hogy mi annak az előzménye, hogy mind menne tehát egy család, vagy bármi is legyen a történet. A lényeg az, hogy néha úgy ítélkezünk, hogy nem látunk bele mások sorsába és életébe. Aztán Bianca, és vele zárjuk az adást, egy kicsit hosszabb megfogalmazása e-mailben. Bocsi, üzenetként hangzik, de ez csak egy szimpla gondolat, így könnyebb volt megfogalmaznom, lehet, hogy túl sok női oldalon vagyok fent, 2 pont, és innen indul az üzenet. Irritál, sőt, egyenesen rühellem, amikor azzal jön valaki, hogy ezt meg azt nézzek el valakinek, mert a rokonom. Nem. Mert utálom, hogy kétszínűen a pofádba mosolyognak és teszik a jót, amikor mindenki tudja, hogy milyen alakok valójában. Azért, mert van egy titulusod, még nem vagy feljebb való, és nem vagy az Atya Úristen, aki azt mond és tesz, ami neki tetszik. Gyűlölöm azokat az embereket, akik meggondolatlanul kiejtenek a szájukon dolgokat, amik miatt esetleg felmegy abban az emberben a pumpa,

0: csak szimplán hülyeség, és utána a csillagos eget is beléd akarja mesélni, hogy már pedig ő nem ezt mondta, holott percekkel ezelőtti szöveget pontosan idézünk nekik. És persze ő nézi az embert hülyének, és a pofádba röhög Chill, miközben azt mondja, na persze, persze. Utóirat, azért, mert ostoba vagy, és nem tudod, hogy mit beszélsz, attól még ugyanúgy kijönnek a szavak a szádból, és súlya van. Nem kell jópofizni, meg mások előtt mutatni a szépet, meg a cukit, ha belülről romlott ember vagy, egy idő után úgyis kiderül, és csak le fognak nézni, mert tudják, hogy kétszínű vagy. Az igen, ezt már én teszem hozzá. Hát Bianca, nyugodj meg először is, azt kell kérnem, és hát igen, ez egy kicsit erős vélemény, de pont erről szól ez a műsor, vagy szólt, mert mindjárt véget ér, de a lényeg az, hogy igen, nem feltétlen kell mindent mindenkinek elnézni, csak azért, mert ilyen vagy olyan viszonyban vagyunk, de ebben én nem tudok beleszólni ilyen távolról, viszont köszönjük, hogy leírtad a véleményedet, és köszönöm azoknak a hallgatóknak is, akik szintén elküldték. Ennyi volt már a Ceglét hangja, és ezt a témát biztos, hogy jegeljük egy kicsit. Ismétlésekkel még találkozhatnak, de egy időre már félretesszük, és jön valami más, valami egészen új holnap. Úgyhogy reméljük, hogy akkor is velünk tartanak további jó rádiózást, a viszonthallásra.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével.

0: Átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötütő, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál most már Süveges András, remélem velem tartanak. Este hatig lehetünk együtt, mindjárt indul a jó reggel ceglét. Azonnal mutatom, hogy mivel. Énekel nekünk, maradjanak vele, még egyszer mindenkinek jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédrádióban.
5: Tovább fokozódik a hőség. Leállíthatják a paksi atomerőművet. Hátrányos helyzetű gyerekek iskola kezdését segíti a Karitász. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal és hűsölőhelyekkel segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal is. Várhatóan teljesen leáll a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az ország energiaellátása stabil, mozgósítják a tartalékokat, az áramimport pedig szükség esetén minden szomszédos országból biztosított. Hozzátette, folyamatosan egyeztetnek a nagyfogyasztókkal az energiatakarékosságot segítő leállásokról, míg a lakosságtól ismét felelősségteljes energiafelhasználást kérnek. Közben a kormányfő beszámolt arról is, hogy akár már vasárnap újraindulhat az alkatrész hiba miatt leállt G3-as blokk áramtermelése a Százhalombattai Dunamenti erőműben. Megszűnik a Klebelsberg központ középirányítói funkciója az oktatásban. Ezt is a kormányfő jelentette be. Magyar Péter hangsúlyozta, a tankerületi vezetőket ezentúl nyílt pályázaton választják ki 5 évre, a cél pedig a versenyképes és emberséges oktatási rendszer kialakítása. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. A politikus bírálta, hogy a jelenlegi tankerületi vezetőket elbocsátják. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak. Azok a diákok, akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, jövő péntek évfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére, az e-felvételiben. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Változik az országos jégkármérséklőrendszer működése, jelentette be az agrárminiszter. Bóna Szabolcs elmondta, a megyék többségében szüneteltetik az úgynevezett jéger technológia használatát, mivel a gazdák nagyobb része az Agrárközgazdasági Intézet felmérése alapján ellenzi a működtetést. Hozzátette, hogy több dunántúli megyében, például Vasban és Somogyban azonban a használat folytatása mellett döntött a többség. Tanszer támogatással és hosszú távú mentorprogrammal is segíti a nélkülöző diákokat a Katolikus Karitász. A szervezet minden évben több ezer tanulónak juttat az iskola kezdéshez szükséges felszereléseket. Idén azonban még nagyobb hangsúlyt fektetnek a mentorálásra, korrepetálásra, tehetséggondozásra. A segélyszervezet iskola kezdési akciója szeptember közepéig tart. A szervezet munkáját a 13-56-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal vagy online bármilyen összeggel lehet támogatni.
3: Az időjárásról.
5: Fokozódik a kánikula, sok napsütéssel eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül, másutt mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiát hordozadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást, na meg már most remek hétvégét. Folytatjuk dalokkal a jó reggel ceglédet, a ceglédiek kedvenc muzsikáival, és a megszokott reggeli rovatokkal természetesen foglalkozok majd a mai nappal, azaz július utolsó napjával, július 31-ével jönnek a fontos hasznos infók, programajánló, lapszemle, a csillagok üzenetei és egy beszélgetés. Tartsanak vele!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53 500 295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban már is elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Szombaton, holnap az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő. Északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de kicsi a csapadék esélye. Napközben többfelé feltámad a déli szél, hajnalban 14 és 23, délután 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap marad a napos forró időjárás, ismét az ország északi felé jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy zápor zivatar előfordulhat, a déli délkeleti szél délen és a Dunántúlon több helyen megélénkülhet, már többfelé készülhetünk trópusi éjszakára, 16 és 25 fok között alakulnak a minimumok, a délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók. Hétfőn sem lesz változás, kevés felhő lesz fölöttünk és nem érkezik csapadék, helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet, a minimumok csupán 17-26 fok között alakulnak, délután 36-40 fokig forrósodik a levegő.
1: Következzen egy friss

0: A jó reggelt, Ceglédet, kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a legfrissebb információkkal, utána visszatérek a dalokkal, maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Tovább fokozódik a hőség. Leállíthatják a paksi atomerőművet. Hátrányos helyzetű gyerekek iskola kezdését segíti a Karitász. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal és hűsölő helyekkel segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal is. Várhatóan teljesen leáll a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az ország energiaellátása stabil, mozgósítják a tartalékokat, az áramimport pedig szükség esetén minden szomszédos országból biztosított. Hozzátette, folyamatosan egyeztetnek a nagyfogyasztókkal az energiatakarékosságot segítő leállásokról, míg a lakosságtól ismét felelősségteljes energiafelhasználást kérnek. Közben a kormányfő beszámolt arról is, hogy akár már vasárnap újraindulhat az alkatrész hiba miatt leállt G3-as blokk áramtermelése a Szászhalombattai Dunamenti erőműben. Megszűnik a Klebelsberg központ középirányítói funkciója az oktatásban. Ezt is a kormányfő jelentette be. Magyar Péter hangsúlyozta, a tankerületi vezetőket ezentúl nyílt pályázaton választják ki 5 évre, a cél pedig a versenyképes és emberséges oktatási rendszer kialakítása. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatási irányítás átalakításával. A politikus bírálta, hogy a jelenlegi tankerületi vezetőket elbocsátják. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak. Azok a diákok, akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, jövő péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére, az e-felvételiben. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Tanszertámogatással és hosszú távú mentorprogrammal is segíti a nélkülöző diákokat a Katolikus Karitász. A szervezet minden évben több ezer tanulónak juttat az iskola kezdéshez szükséges felszereléseket. Idén azonban még nagyobb hangsúlyt fektetnek a mentorálásra, korrepetálásra, tehetséggondozásra. A segélyszervezet iskola kezdési akciója szeptember közepéig tart. A szervezet munkáját a 13-56-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal vagy online bármilyen összeggel lehet támogatni. Változik az országos jégkármérséklőrendszer működése, jelentette be az agrárminiszter. Bóna Szabolcs elmondta, a megyék többségében szüneteltetik az úgynevezett jéger technológia használatát, mivel a gazdák nagyobb része az Agrárközgazdasági Intézet felmérése alapján ellenzi a működtetést. Hozzátette, hogy több dunántúli megyében, például Vasban és Somogyban azonban a használat folytatása mellett döntött a többség.
1: Az időjárásról.
2: Fokozódik a kánikula, sok napsütéssel eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkült, másutt mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Gyors ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András bezonyám, így lesz ez egészen este 6 óráig utána, ami a Szatmári Gábor szokás szerint majd érkezik Vörös Nándi. Most meg a dolog szépen sorban, hamarosan pedig programokat ajánlok, tartsanak velem!
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: Kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban korán reggel most éjgyomorra játszunk. Aki szeretne tőlem nyerni egy napi jegyet a Street Food Fesztiválra, Albert Hirsára, az mindenképpen válaszoljon a most következő kérdésemre, ráadásul helyesen. Egyébként a kedves hallgató kiválaszthatja, melyik napra szeretné azt a bizonyos napi belépőt. A kérdésem pedig baromi egyszerű. Mikor lesz az Albert Hirsai Street Food Fesztivál? Aki tudja, és választ, az hívja a 0653 92-t, 92-5-ös telefonszámot, tehát a kérdés, mikor lesz az Albert Hirsai Street Food Fesztivál? Várom a helyes választ.
1: FM 92-5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen, Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át ezután. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a Történelmi Egyházak közreműködésével. István a Király Rockopera keresztmetszet, a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
1: Jó reggelt, Cegléd!
0: Kedves hallgatók, Katalin válaszolt a kérdésemre. A kérdés ugye az volt, mikor lesz a Street Food Fesztivál Albert Hirsán? Ő pedig azt válaszolta nekem, augusztus 5-től 8-ig. A válasza pedig tökéletes, a nyeremény jár egy napi belépőt kapott. Jutalomként lesz még játék, úgy látom, hogy a mai napon is van érdeklődés, hogyha valami játék szól itt a Cegléd Rádióban. Szóval játszunk még ma. Türelem, játékot terem!

0: Kedves hallgatók, ezen a mutató, mivel indul a mai reggeli műszak második 60 perce. A Turn the Lights Off című közös ismerős játszom azonnal a hírek után. Tartsanak velünk!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres. Bautrans Festék Áruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans Festék Áruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
6: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18:30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
7: Álmomban megjelent egy furcsa
4: Két kivételes hang, két meghatározó művész egy színpadon. Musical és operettest Egyházi Gézával és Mahó Andreával augusztus 2-án vasárnap este 8 órától a Kultudvarban, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A csillagos ég alatt felcsendülnek a musical és operettirodalom legszebb dallamai, időtálló klasszikusok, romantikus duettek, szenvedélyes slágerek és vidám melódiák, amelyek garantáltan felejthetetlen élményt nyújtanak. Musical és operett a csillagos ég alatt, ahol a zene, az érzelmek és a színház világa találkozik. Bővebb információ és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
8: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
4: A Bautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 6286-os telefonszámon.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Tovább fokozódik a hőség. Biztonságos hazánk energiaellátása. Holnap lesz a Balaton átúszás. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Országszerte 3. fokú hőségriasztás érvényes. A munkahelyeken szükséges óvintézkedésekre hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos emlékeztetett rá, hogy a folyadékveszteség pótlása érdekében mindenhol megfelelő hőmérsékletű ivóvizet kell biztosítani a munkavállalóknak, meg kell oldani a rendszeres pihenőidő beiktatását, valamint a klímaberendezések hatékonyságát a megszokottnál gyakrabban kell ellenőrizni. Hamarosan teljesen leállhat a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az ország energiaellátása stabil, mozgósítják a tartalékokat, az áramimport pedig minden szomszédos országból biztosított. Közben akár már vasárnap újraindulhat az alkatrész hiba miatt leállt G3-as blokk áramtermelése a Százhalombattai Dunamenti erőműben, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a MAVIR folyamatosan kapcsolatban áll a nagyfogyasztókkal, hogy megbeszéljék, milyen mértékű önkéntes energiatakarékosságot vállalnak a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. A paksi atomerőmű leállítása nem veszélyhelyzet, minden lépés a legszigorúbb biztonsági előírások szerint előre kidolgozott rend alapján történik, jelentette ki a gazdasági és energetikai miniszter, aki Magyar Péter miniszterelnökkel a helyszínen tekintette meg a nukleáris létesítmény állapotát. Kapitány István közölte, hogy a kormányzati intézkedések mellett a teljes magyar lakosság összefogására van szükség. Ezért azt kérte, hogy aki megteheti, a nagy áramfogyasztással járó tevékenységeket, különösen az elektromos autók töltését és a légkondicionálók használatát az esti csúcsidőszakon kívülre időzítse. A paksi atomerőmű leállása esetén nem kapcsolják fel a fővárosi díszkivilágításokat, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy az intézkedés a közvilágítás nem csak több mint 300 épület speciális megvilágítását érinti. A városvezető úgy fogalmazott, Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból. Ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. A rendszeres vízminőségvizsgálat során vett mintában ugyanis magas volt az E. coli baktérium aránya, közölte az önkormányzat. Hangsúlyozták, hogy a város másik két strandján kiváló a vízminőség. Vasárnapig a Libás strandon kedvezményes belépőkkel várják a fürdőzőket. Megtartják holnap a balatonátúszást, amit 2 héttel ezelőtt a nagy szél miatt halasztottak el. Az 5200 méteres távra vállalkozó úszók segítésére Réb Fülöp és Balatonboglár között 50 méterenként vitorlások horgonyoznak a verseny ideje alatt.
3: Az időjárásról.
9: Fokozódik a kánikula, sok napsütéssel és eső nem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, másutt mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval áthitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A reggeli műszaka jó reggelt szegét folytatódik dalokkal, hamarosan pedig lapszemlézek, ezért is füleljenek rám.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlével itt a 92-tön, mégpedig a borsonline.hu felülettel. Yoshi Barát hosszú évekig ültette a képernyők elé a nézőket délutáni talkshowjával. A spirituális látásmódjáról és mély empátiájáról ismert egykori műsorvezető ma már távolról higgadt bölcsességgel figyeli azt a médiavilágot, melynek egykor maga is a sűrűjében élt. Bár a mindennapjaiból nem tűnt el teljesen a televízió, a mai kínálatot látva nincsenek illúziói. Úgy véli, a hazai csatornák egy jól megszokott merev rendszerben működnek, ahol a valódi megújulás helyett inkább a biztonsági játék és a jól bevált schémák ismételgetése megy. Mai napig nézek tévét, természetesen minden kereskedelmi tévé azon van, hogy szórakoztassa a nézőket. Az ottani vezetők meggyőződése szerint nagyon nagy évű újdonságokat azonban nem látok. Ugyanazok a tendenciák mennek, mondta a műsorvezető, rávilágítva arra, hogy a mai tévézés világa meglehetősen kiszámíthatóvá vált. Yoshi Barát pontosan látja a díszletek mögötti kőkemény üzleti helyzeteket, és azokat a kényszerű pozíciókat, melyek meghatározzák a műsorkészítők mozgásterét. Tudom, hogyan működik ez a kereskedelmi tévézés, és azt is, hogy ők is kényszerpályán vannak. Nagy elvárásaim nincsenek, nem a kereskedelmi tévék dolga, hogy nagy bölcsességre neveljék a népet, persze jó lenne, tette hozzá. Amikor a nevét egybefonó legendás délutáni kibeszélő műsorok korszaka kerül szóba, a tévés őszintén bevallja, hogy egyáltalán nem vágyik vissza a stúdióba, úgy érzi, az a műfaj a múlté, és a maga részéről mindent megtett, amit abból a formátumból ki lehetett hozni. Nekem már nem hiányzik, szerintem az a korszak véget ért. Igyekeztem akkor az adott műfajból a legpozitívabb verziót kihozni. Próbáltam mindig mantrákat adni, mint Indiában a mesterek a tanítványoknak, a legegyszerűbben sallangmentesen emlékezett vissza egykori feladatára. Bár a kibeszélősor sokan vádolták bulváros túlzásokkal, Yoshi Barát szerint a műsor valójában tűpontos lenyomata volt a korabeli Magyarországnak, és a rengeteg családi viszály és veszekedés mellett valódi, kézzelfogható segítséget is nyújtott a rászorulóknak. Az a műsor egy tükörképe volt a társadalom akkori állapotának, de persze voltak nagyon szép történetek is. Amikor például rákos gyerekeknek gyűjtöttünk pénzt másfél hónap alatt, 45 millió forint gyűlt össze a Szent László Kórház gyermekhematológiai osztályának, mesélte az egykori műsorvezető, akinek a képernyőn keresztül egy halom konfliktusban sikerült a megoldás felé terelni az embereket. Yoshi Baráttal is foglalkozik, tehát a borsonline.hu felület részletesebben. Mi meg továbbra is játsszuk a Ceglédiek kedvenc dalait itt a 92-tön a Cegléd Rádióban.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Maurice Herbert, valami bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszókörének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovlyan László. A csoport vezetője Osgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglidikultúra.hu. A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglidikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
5: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a nemzeti sport.hu oldallal a mai lapszemlét. Szoboszlai Dominik 25 évesen az elmúlt két edzőmérkőzésen már a Liverpool csapatkapitányaként szerepelt. Két hete írta alá új 2031-ig érvényes szerződését. Kimagasló, meghatározó futballistája a hatszoros Beck BL győztes klubnak. Édesapja Szoboszlai Zsolt szerint jogosa lehetünk rá büszkék, látható, hogy a befektetett munkának ilyen eredménye is lehet. Bobori Balázs interjúját olvashatják a sportoldalon és az újságban is. Négy európai kupa csapatunk is pályára lépett tegnap. A Ferencváros az Európa Ligában, az Etoa DVSC és a Paks pedig a Konferencia Ligában. A győriek továbbjutása előre borítékolható volt, a másik három párharc viszont rendkívül izgalmasan alakult, s ugyan a Paks közel volt a bravúrhoz, végül kiesett. A másik három magyar együttes viszont továbbjutott a következő fordulóba. Részletek, beszámolók, vélemények, elemzések a mai nemzeti sportban. Hiába rengeteg kritika, a Forma 1 népszerű, mint valaha. Az idény elejé gyengébb európai nézettségi adatok után a Forma 1 már csupa pozitív számadatról számolt be fél évi rezüméjében. Idén minden nagydíj teltházas volt, és a televíziós, valamint a digitális platformokon is egyre többen követik a VB sorozatot. Zsoldos Barna háttéranyag olvasható a portálon és az újságban is. Váhi Vanda nagyon hasznosnak tartotta a Sydney világkupa döntőt és az azt megelőző felkészülési időszakot a csapatépítés szempontjából is, hozzátette, az év második felében egyénileg kell hozzárakniuk a plusz teljesítményt a csapat fejlődése érdekében. Női vízilabda válogatottunk kulcsemberével, Celecki Róbert beszélgetett. Ezt is olvashatják több más mellett a nemzetisport.hu oldalon és az újságformátumban is.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, újra játszunk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Korán reggel milyen játékos kedvükben vannak a kedves hallgatók? Van egy kérdésem, milyen meglepő, egy helyes választ várok. Kérem szépen, 5 fellépőt szeretnék én hallani, olyan fellépőket értelemszerűen, akik az Albert Hirsai Street Food Fesztiválon lépnek fel, tehát 5 fellépő nevére vagyok kíváncsi. 0653 92-92-t, ez a telefonszám. Tehát még egyszer, 5 fellépő nevét szeretném hallani, olyan fellépőkét, akik ott lesznek és fellépnek az Albert Hirsai Street Food Fesztiválon. A nyeremény természetesen ez esetben is egy napi jegy, a hallgató által kiválasztott napra. Várom a telefonhívást.
1: Reklámot hallottak.

0: Reklám.
1: Kedves hallgatók, na azt hittem, hogy nem jön meg a válasz, de aztán megjött. Mira árult el nekem azt az öt fellépőt, aki ott lesz a Street Food Fesztivál. Most nem mondom el az öt nevet, mert most már nem biztos, hogy föl tudnám sorolni, de jókat mondott. Jó, és akkor kapta is a jegyet, mégpedig szeretne egy Majka koncertre elmenni, úgyhogy augusztus 7-én ő biztos, hogy ott lesz. Játék még lesz. És kedves hallgatók, ha nem veszem fel a telefont, az nem azért van, mert undok gyerek vagyok, hanem azért nem veszem föl, mert akkor már megvan a helyes választ megadó, kedves hallgatók. Szóval lesz még játék, nyugalom.
0: Reklámot hallottak.
1: Kedves hallgatók, reklámok jönnek, friss információk, utána kicsit később a dalok. Hita, jó reggelt Cegléden, továbbra is füleljenek rám.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölköző szárítók, valamint rozsdamentes gránit mosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
0: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Tovább fokozódik a hőség. Biztonságos hazánk energiaellátása. Holnap lesz a Balaton átúszás. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A munkahelyeken szükséges óvintézkedésekre hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos emlékeztetett rá, hogy a folyadékveszteség pótlása érdekében mindenhol megfelelő hőmérsékletű ivóvizet kell biztosítani a munkavállalóknak, meg kell oldani a rendszeres pihenőidő beiktatását, valamint a klímaberendezések hatékonyságát a megszokottnál gyakrabban kell ellenőrizni. Hamarosan teljesen leállhat a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az ország energiaellátása stabil, mozgósítják a tartalékokat, az áramimport pedig minden szomszédos országból biztosított. Közben akár már vasárnap újraindulhat az alkatrész hiba miatt leállt G3-as blokk áramtermelése a Százhalombattai Duna menti erőműben, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a MAVIR folyamatosan kapcsolatban áll a nagyfogyasztókkal, hogy megbeszéljék, milyen mértékű önkéntes energiatakarékosságot vállalnak a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. A paksi atomerőmű leállítása nem veszélyhelyzet, minden lépés a legszigorúbb biztonsági előírások szerint előre kidolgozott rend alapján történik, jelentette ki a gazdasági és energetikai miniszter, aki Magyar Péter miniszterelnökkel a helyszínen tekintette meg a nukleáris létesítmény állapotát. Kapitány István közölte, hogy a kormányzati intézkedések mellett a teljes magyar lakosság összefogására van szükség. Ezért azt kérte, hogy aki megteheti, a nagy áramfogyasztással járó tevékenységeket, különösen az elektromos autók töltését és a légkondicionálók használatát az esti csúcsidőszakon kívülre időzítse. A paksi atomerőmű leállása esetén nem kapcsolják fel a fővárosi díszkivilágításokat, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy az intézkedés a közvilágítás nem csak több mint 300 épület speciális megvilágítását érinti. A városvezető úgy fogalmazott, Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból. Ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. A rendszeres vízminőségvizsgálat során vett mintában ugyanis magas volt az E. coli baktérium aránya, közölte az önkormányzat. Hangsúlyozták, hogy a város másik két strandján kiváló a vízminőség. Vasárnapig a Libás strandon kedvezményes belépőkkel várják a fürdőzőket. Megtartják holnap a Balaton átúszást, amit két héttel ezelőtt a nagy szél miatt halasztottak el. Az 5200 méteres távra vállalkozó úszók segítésére Réb Fülöp és Balatonboglár között 50 méterenként vitorlások horgonyoznak a verseny ideje alatt.
0: Az időjárásról.
7: Fokozódik a kánikula, sok napsütéssel és eső nem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, másutt mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható.
0: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Én Süveges András vagyok, a műsorvezető. Folytatjuk azon a dalokkal, a programajánlóval szólok majd az időjárásról. 8 óra után pedig azt is elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, ezért is hallgassanak rá.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jász Karajenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, felép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykőrösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykőrösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át ezután. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék a nap 24 órájában.

kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, előtte azonban már is elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Szombaton, holnap az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő. Északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de kicsi a csapadék esélye. Napközben több felé feltámad a déli szél, hajnalban 14 és 23, délután 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap marad a napos forró időjárás, ismét az ország északi felé jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis esélye.

0: eséllyel egy-egy zápor zivatar előfordulhat. A déli délkeleti szél délen és a Dunántúlon több helyen megélénkülhet. Már többfelé készülhetünk trópusi éjszakára. 16 és 25 fok között alakulnak a minimumok. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók. Hétfőn sem lesz változás, kevés felhő lesz fölöttünk és nem érkezik csapadék. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet. A minimumok csupán 17-26 fok között alakulnak, délután 36-40 fokig forrósodik a levegő.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Megmutatom, mivel indul, kedves hallgatók, a mai jó reggelt, Ceglét harmadik felvonása. Ez a közös ismerő szól azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
6: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
6: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
6: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
6: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
6: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
8: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
9: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Tovább fokozódik a hőség. Leállíthatják a paksi atomerőmű termelését. Még egy hétig lehet jelentkezni egyetemi főiskolai pótfelvételire. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen és a nagyobb pályaudvarokon ivókutakkal, párakapukkal és hűsölő helyekkel segítik a felfrissülést. A szakemberek felszólították a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal. A hűtővízként használt Duna alacsony vízállása miatt hamarosan várhatóan teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. A döntés a hazai energiaellátást nem fenyegeti. A lekapcsolás 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, ami még fedezhető importból. A nukleáris létesítmény jelenleg a magyar villamos energiatermelés kevesebb, mint felét biztosítja. A 4 blokk leállítása kizárólag az atomerőmű működése szempontjából jelent változást. A környéken élők biztonsága nincs veszélyben. A paksi atomerőmű leállítása a legszigorúbb biztonsági előírások szerint előre kidolgozott rend alapján történik, jelentette ki a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István felhívta a figyelmet arra, hogy a Duna csökkenő vízállása évek óta ismert probléma, az új paksi szivattyútelep megépítésével pedig a mostani leállás elkerülhető lett volna. Tóth Máté energiajogászt jelöli a köztársasági elnöknek a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki párt szerint olyan köztársasági elnökre van szükség, aki nem csak ismeri a magyar közjogi hagyományokat, hanem a mai alkotmányos és politikai erőviszonyokat is érti. Átalakítja az oktatás irányítást a kormány. A miniszterelnök közölte, hogy a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik. Ehelyett kutatási, valamint oktatás segítő háttérintézmény lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a tankerületi vezetőket nyílt pályázaton választják ki 5 évre. A KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. Létvári Bence úgy véli, az, hogy az iskolák az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felügyelete alá kerülnek, nem több szabadságot, hanem nagyobb központosítást jelent majd. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak. Azok a diákok, akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, jövő péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére az elfelvételiben. Ingyenesen lehet kipróbálni az új Eplényi hegyi bringapályát jövő pénteken és szombaton. A Ski Arena Bike Park 2400 méter hosszú, hullámokkal és biztonságos kanyarokkal teli pályáját kezdők, gyerekek és családok számára építették. A kerékpárosok 4 üléses felvonóval juthatnak fel az 525 méteres Ámos hegy tetejére, ahonnan 9 különböző útvonalon indulhatnak el.
3: Az időjárásról.
10: Okozódik a kánikula, sok napsütéssel, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül, másutt mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható.
3: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös, a 3-as és a 10-es kilométer között kátyúznak. Munkaidőben az aktuális munkaterületnél kell félpályás lezárásra számítani. Az M4-es autóúton mindkét irányban adott esetben pénteken több csomópontban is rövid, várhatóan 1 órás zárások kerülnek bevezetésre burkolati jelek festése miatt. A 35-ös kilométernél Péteri csomópont le is felhajtó ága, a 49-es kilométernél Pilis csomópont le is felhajtó ágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le is felhajtó ágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Vercel csomópont le is felhajtó ágai, a 66-os kilométernél Cegléd-Öregszőlő csomópont le is felhajtó ágai, valamint a 73-as kilométernél Cegléd-Tápiószele, a 311-es főúti csomópont le is felhajtó ágai. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstop augusztus 1-én, szombaton 15 órától, augusztus 2-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sőt, több bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A jó reggelt Ceglédet folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig elárul.

0: is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Ma te leszel a főszereplő. Ez a mai nap vezér gondolata, mondata mottója, hogy miért? Ez nem sokára kiderül. Kos, ha nem lassítasz, ha nem törődsz eleget az egészségeddel, végül olyan helyzetbe kerülhetsz, melyből már csak nagy nehézségek árán lehet kikecmeregni. Ne hagyd, hogy a dolgok idáig fajuljanak, ne a megfelelési kényszer irányítson. Neked is van egy életed, legyen most ez az első helyen. Adj elsőbséget önmagadnak. Bika, néha neked is szükséged van egy kis lazaságra, és ma lesz alkalmad arra, hogy elengedd magadat. Talán mindehhez pedig olyan környezet társul, vagy olyan társaság is érkezik, ahol igazán elemedben érezheted magadat. Hagyd hát, hogy sodorjanak az események, és ma bízd magadat rá a véletlenre. Kellemes lesz a meglepetés. Ikrek, ha fáradtnak és kicsit depressziósnak érzed magadat, akkor eljött az ideje annak, hogy megtörd a napok egyhangúságát, és elenged néhányat a szokásos rutin feladatokból. Vedd észre, hogy vannak olyan dolgaid, melyek esetében akkor sem történik nagy tragédia, ha egyszer-egyszer elmaradnak. Mi lenne, ha ma például kizárólag egyetlen emberrel foglalkoznál? Önmagaddal. Rák, szánd a mai napot arra, hogy összegyűjtöd a nem szeretem feladatokat, és igyekez minél többet elvégezni belőlük. Ha erre fordítod ma az erődet, igazi megkönnyebbüléssel tekinthetsz a tükörbe, ha végeztél. Jobb egy napot ezzel tölteni, mint minden napot elrontani velük egy kicsit. Oroszlán, ha jól figyeltél, az elmúlt időszak megmutathatta számodra, mekkora erővel és kitartással rendelkezel, és hogy mennyire is tudsz önmagadról gondoskodni, döntéseket hozni. Kiválóan vizsgáztál, sikerrel vetted az akadályokat, de most ideje lenne egy kicsit a jutalommal is törődnöd. Ha más nem teszi, lebb meg önmagadat valamivel, megérdemled. Szűz, a mai napod ideális lehet egy problémákkal terhelt kapcsolatot helyreállítására. Talán elegendő idő telt el, és minden bizonnyal a másik fél is ugyanúgy érzi, valamit tenni kellene. Dönts helyesen, legyél te az, aki kezdeményez, nem fogod megbánni. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig.
1: Reklámot hallottak.
5: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, te általában hajlamos vagy egy döntés előtt sokat gondolkodni, tervezgetni és a legtöbb variációt fejben lejátszani. Ez pedig a legtöbb esetben hasznos dolog, hiszen megóv a meggondolatlanságtól. Ma azonban gyorsan kell határozod valamiről, és csak egy valami súghatja meg neked a választ, a szíved. Hallgass rá nyugodtan! Skorpió, szerencsések azok, akik veled tölthetik a mai napod, mivel sugárzik belőled egy nyugodt erő, amely mindenki számára pozitív energiával hat körülötted. Olyan lehetsz ma, mint valami sugárzó lény, amely pusztán a jelenlétével képes megoldani, könnyíteni az emberek problémáit. Ügyelj arra, hogy mindebből maradjon egy kicsi legalább önmagadnak is. Nyilas, lehet, hogy ma szinte lelkiismeret furdalásod lesz, mivel annyira simán és pozitívan alakulnak a dolgait, hogy úgy érzed legbelül, mindezt meg sem érdemled. Pedig hidd el, nagyon is, csak azoknak van ugyanis igazán szerencséjük az élettel, akik minden esetben tesznek is ezért. Nem repül be senkinek csak úgy a sült galabám a szájába. Bak, pozitív gondolatokkal ébredtél, remekül érzed magadat, és az agyad tele lehet friss gondolatokkal. Ne félj ezeket megosztani a környezetedben, még akkor sem, ha mindezeket elsőre kétkedéssel fogadják. Az csak azért lehet, mert érzik, az ötleteid hatására nekik is megszaporodik a teendőjük. Vízöntő. Ma érezheted magadban az erőt és az elszántságot, amely ahhoz kell, hogy egy előtted álló feladattal sikeresen megküzdj. Most nagy benned az önfegyelem és az elszántság, de úgy érzed, talán szükséged lenne már egy kis szerencsére is. Hamarosan rád is fog köszönteni, de nem akkor, amikor a legjobban várod. És végül halak. Ma alkalmad lehet arra, hogy megcsillogtasd a tehetségedet, és ez értő és lelkes közönséget is kaphatsz magad köré. Add ki magadból hát, amit lehet, és fogadd az elismeréseket. Közben pedig vedd észre, hogy valaki megváltozott a környezetedben. Tudd meg, mi az oka ennek, és deríts ki, van-e neked ezzel kapcsolatban feladatod. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53-500-295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: információkkal folytatjuk a jó reggelt, Szegédet, kedves hallgatók, utána pedig visszatérek a kiváló muzsikákkal. Maradjanak velem!
1: Szegléd Rádió. Hírek a Szegléd Rádióban.
2: Tovább fokozódik a hőség. Leállíthatják a paksi atomerőmű termelését. Még egy hétig lehet jelentkezni egyetemi főiskolai pótfelvételire. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéllal vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen és a nagyobb pályaudvarokon ivókutakkal, párakapukkal és hűsölő helyekkel segítik a felfrissülést. A szakemberek felszólították a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal. A hűtővízként használt Duna alacsony vízállása miatt hamarosan várhatóan teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. A döntés a hazai energiaellátást nem fenyegeti. A lekapcsolás 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, ami még fedezhető importból. A nukleáris létesítmény jelenleg a magyar villamos energiatermelés kevesebb, mint felét biztosítja. A 4 blokk leállítása kizárólag az atomerőmű működése szempontjából jelent változást. A környéken élők biztonsága nincs veszélyben. A paksi atomerőmű leállítása a legszigorúbb biztonsági előírások szerint előre kidolgozott rend alapján történik, jelentette ki a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István felhívta a figyelmet arra, hogy a Duna csökkenő vízállása évek óta ismert probléma, az új paksi szivattyútelep megépítésével pedig a mostani leállás elkerülhető lett volna. Tóth Máté energiajogászt jelöli a köztársasági elnöknek a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki párt szerint olyan köztársasági elnökre van szükség, aki nem csak ismeri a magyar közjogi hagyományokat, hanem a mai alkotmányos és politikai erőviszonyokat is érti. Átalakítja az oktatás irányítást a kormány. A miniszterelnök közölte, hogy a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik. Ehelyett kutatási, valamint oktatás segítő háttérintézmény lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a tankerületi vezetőket nyílt pályázaton választják ki 5 évre. A KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. Rétvári Bence úgy véli, az, hogy az iskolák az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felügyelete alá kerülnek, nem több szabadságot, hanem nagyobb központosítást jelent majd. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak. Azok a diákok, akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, jövő péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére az elfelvételiben. Ingyenesen lehet kipróbálni az új Eplényi hegyi bringapályát jövő pénteken és szombaton. A Ski Arena Bike Park 2400 méter hosszú, hullámokkal és biztonságos kanyarokkal teli pályáját kezdők, gyerekek és családok számára építették. A kerékpárosok 4 üléses felvonóval juthatnak fel az 525 méteres Ámos hegy tetejére, ahonnan 9 különböző útvonalon indulhatnak el.
1: Az időjárásról.
2: Okozódik a kánikula, sok napsütéssel, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül, másutt mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Szeglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, így lesz ez este 6 óráig, utána jön Szatmári Gábor, utána Vörös Nándi, a jól megszokott módon, a reklámok után pedig továbbra is játszom a dalokat, nem sokára pedig programokat ajánlok, maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át ezután. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a Király Rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána

0: megmutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak utolsó 60 perce. Végtelenül szimpatikus Olivia Dean énekel nekünk nem sokára, tőle szól majd a So Easy című kiváló sláger. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
5: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
6: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
4: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Tovább fokozódik a hőség. Leállíthatják a paksi atomerőmű termelését. Megállapodott dolgozóival az IKEA. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen és a nagyobb pályaudvarokon ivókutakkal, párakapukkal és hűsölőhelyekkel segítik a felfrissülést. A szakemberek felszólították a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal. A hűtővízként használt Duna alacsony vízállása miatt hamarosan várhatóan teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. A döntés a hazai energiaellátást nem fenyegeti. A lekapcsolás 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, ami még fedezhető importból. A nukleáris létesítmény jelenleg a magyar villamosenergia termelés kevesebb, mint felét biztosítja. A négy blokk leállítása kizárólag az atomerőmű működése szempontjából jelent változást. A környéken élők biztonsága nincs veszélyben. A paksi atomerőmű leállítása a legszigorúbb biztonsági előírások szerint előre kidolgozott rend alapján történik, jelentette ki a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István felhívta a figyelmet arra, hogy a Duna csökkenő vízállása évek óta ismert probléma, az új paksi szivattyútelep megépítésével pedig a mostani leállás elkerülhető lett volna. A sürgősségi fogamzásgátlásról és a szívhangrendeletről tárgyaltak civilek és szakértők Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel, valamint több államtitkárral. A résztvevők a többi közt hangsúlyozták az átfogó szexuális nevelés fontosságát, valamint szorgalmazták a nők egészségügyi rendszerben és családvédelmi konzultációk során tapasztalt hátrányos megkülönböztetésének felszámolását. A tárca az egyeztetések alapján készült szakmai ajánlásokat nyilvános konzultációra bocsátja majd. Létrejött a megállapodás az IKEA és a szakszervezet között. Ennek értelmében a társaság dolgozói augusztusban egyszeri bruttó 100 000 forintos juttatást kapnak a cégtől. Cserébe eltekintenek az évközi 6%-os béremelési követelésüktől, amelyért többször is sztrájkoltak. Az IKEA azt is vállalta, hogy decemberben megkezdik a jövő évi bértárgyalásokat. Ezen kívül hosszú távú bérfejlesztési programot dolgoznak ki, valamint felülvizsgálják a juttatások rendszerét. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeményt vesznek magukhoz, amennyit délelőtt 11 óráig kézbesíteni tudnak. Kapnak hűtött vizet és naptejet, munka közben pedig klimatizált helyen pihenőt tarthatnak. A nem légkondicionált posták délben bezárnak.
3: Az időjárásról.
8: Mindenütt derült az ég és süt a nap. Ma is fokozódik a kánikula, eső továbbra sem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, másút mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös, a 3-as és a 10-es kilométer között kátyúznak. Munkaidőben az aktuális munkaterületnél kell félpályás lezárásra számítani. Az M4-es autóúton mindkét irányban adott esetben pénteken több csomópontban is rövid, várhatóan egy órás zárások kerülnek bevezetésre burkolati jelek festése miatt. A 35-ös kilométernél Péteri csomópont le- és felhajtóága, a 49-es kilométernél Pilis csomópont le- és felhajtóágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le- és felhajtóágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Vercel csomópont le- és felhajtóágai, a 66-os kilométernél Cegléd-Öregszőlő csomópont le- és felhajtóágai, valamint a 73-as kilométernél Cegléd-Tápiószele, a 311-es főúti csomópont le- és felhajtóágai. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstop augusztus 1-én, szombaton 15 órától, augusztus 2-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk azonnal a jó reggelt szelédett dalokkal, hamarosan egy beszélgetéssel is, úgyhogy ezért is füleljenek ránk.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd Árpád utca 31. 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig. Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Maurice Herbert, valami Bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszókörének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovlyan László, a csoport vezetője Osgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami Bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
3: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak.
4: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is beszélgetés következik, hogy mi a téma, az azonnal kiderül. A riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió.
5: Kedves hallgatók, ahogy mondani szoktam, kedves témám a szőlő és a bor került terítékre most a következő percekben, és ebben segítségemre a Cegléd Monori hegyközség elnöke Klément György lesz majd, aki itt van velem a stúdióban. Nagy szeretettel köszöntelek, Gyuri, szervusz!
6: Szervusz, én is nagy tisztelettel köszöntöm a Cegléd Rádió hallgatóit.
5: Ha felidézem az elmúlt évtizedekben lefolytatott jó pár beszélgetésünket, akkor emlékszem arra, hogy volt idő, amikor így rácsodálkoztunk, hogy hű, már augusztusban bizony megkezdődött a szüret, de azon azóta már be kellett számolnunk arról is, hogy például ugye a Csaba gyöngye ott a Balaton felvidéken már nem egyszer július végére beérett, és már szedni kellett. Úgyhogy tolódik a dolog. A régi kalendáriumokban még október szerepelte a szüret havaként. Hát ezt már elfelejthetjük azért alapvetőleg, ugye?
6: Ezt már el, meg azt a klasszikus mondást, hogy a virágzás és a szüret közt 100 nap.
5: Igen.
6: Nem kell eltelni, tehát itt ma már ezekről szó sincs. Sokkal kevesebb ideje van szegény szőlőnek összegyűjteni magába azt, amit neki kell.
5: Igen, igen. És ez az esztendő is, ugye előzetesen erről is beszélgettünk, és ugye már ezen a héten is volt egyéb agrár témánk, és hát nagyon úgy tűnik, hogy 2026 nem fog bekerülni a Magyar Agrárium nagy arany almanachjába a dicsőséges szép évek közé. Hát, mint hogy az elmúlt néhány esztendő sem valószínűleg. A szőlő szempontjából milyen ez az esztendő most?
6: Hát kérlek szépen, rendkívüli. Igen. Ezt nagyon sokszor használtuk már ezt a szót, ugye? Mert ilyen iszonyatosan kevés csapadékot még nem kaptunk, mint az idejében. Tehát gyakorlatilag nem 10-20%-ról beszélünk, hanem a megszokottnak gyakorlatilag negyede.
5: Ami leesett.
6: Ami leesett.
5: Igen. És az sem egyenletesen, hanem időről időre, és hosszú-hosszú nagy aszályos időszakok is követték
6: igen,
5: ezt.
6: Meg a nem egyenletesen úgy is igaz, hogyha most visszagondolunk az elmúlt egy hónapra, azért hallottuk, hogy Szolnokot elöntötte a víz. Csemőbe mekkora eső
5: mekkora,
6: volt. Újszízváson mekkora eső volt.
5: Igen.
6: Budapestről jövünk, Ceglédnek, Pesten zúg az eső, Monor környékén elzárták a csapot. Igen. Minket mindig kihagyott.
5: Valahogy igen, nem tudom, hogy ez mitől lehet. Minden esetre hát nem jött jól, egész biztos. A szőlőterület elég nagy ugye a két hegyközség összevonása után. Azért nem egyformák a viszonyok nyilván mindenütt, akár itt Bercel környékén vagy Monor környékén az egy picit másabb. De ettől függetlenül mit mutatnak most a tőkék és a fürtök?
6: Egy kicsit még statisztikailag azt elmondom, hogy 30 évvel ezelőtt itt 8 hegyközség alakult Dél-Pest megyébe. Uh-huh. És most az utolsó kettőt vonták össze.
5: Igen.
6: És egy hegyközség maradt. Magyarul ez hektárban azt jelenti, hogy a 3000, kb. 3000 hektárból 400 hektárnál járunk, 4-500 hektárnál járunk.
5: Igen.
6: Uh-huh. És mi dicsekedhetnénk, hogy egyetlen komoly összefüggő terület, mi maradtunk itt Cegléd-Bercel határába.
5: Igen.
6: Mert ez a közel 200 hektár, ennyivel alakultunk valamikor is, és ez ma is megvan.
5: Ez megvan.
6: És folyamatosan igen. Újul az öreget, vágjuk és telepítünk újat.
5: Igen.
6: És az idén történt az a galátság meg, hogy én is egy fél hektár telepítettem tavasszal cserszegi fűszerest, meg kellett locsolni, hát ilyen még nem volt.
5: Jé, igen, igen, úgy nem emlékszem én se az öregeknél, hogy mondták volna, hogy megyek szőlőt locsolni.
6: Na, tehát
5: igen.
6: Összeraktuk a permetezőt hidrofúróval, és beinjektáltunk 30 centi mélyen, 3-4 litert tudtunk tőkénként beinjektálni, tehát
5: igen.
6: Ugye egy hektárban sok tőke van, úgyhogy ez egy...
5: Igen, igen, pedig ugye nem egyszer elmondtuk már, hogy a szőlő egyik előnye az, hogy elég mélyen vannak a gyökerei, tehát ő megtalálja azért a vizet lejjebb is, de hát amikor már ott sincs, akkor ott sincs, akkor
6: most
5: mese.
6: Most lehet igazán összehasonlítani, melyik fajták.
5: Na, ez is fontos.
6: Ez
5: igen,
6: egy nagyon
5: igen,
6: fontos.
5: Igen, igen.
6: A fiamnak, aki ugye úgy tűnik, hogy a szakmát tovább viszi családunkba, ilyen minden este megyünk ki, és akkor ezeket igen. Mutatom, magyarázom, hogy nézd, még mindig a rajnai, a rizlingfélék még mindig, tehát nem potyára volt itt mindig rizling.
5: Igen.
6: A rizlingfélék még mindig csodálatosan állnak a tőkén, és nézd meg a zöldveltelén, ami nemrég jött be, hát Alpok aljáról, osztrák
5: igen.
6: Vidékről jött, már nem igen bírja, tehát csak a legjobb fekvéseken bírja.
5: Uh-huh.
6: Ugyanez elmondható a kékfrankosról is, tehát már
5: igen.
6: Az is kezdi a gyengébb területeken megadni magát.
5: Fú.
6: Hát az is onnét, arról vidékről
5: származik. És ott neki annak idején, amikor kialakult, akkor volt elég csapadék, úgyhogy ugye, nem készült fölül arra, hogy majd ilyen aszályos vidéken kell neki megélni.
6: A cserszegi fűszeres meg teljesen meglepetés, hogy bírja.
5: Igen.
6: Hogy bírja, mert ő az egy nagy fürt, nagy bogyó, és abban már van olyan fürt, hogy meg lehet erni az egész fürtöt, képzeld el.
5: No, már olyan jó kis édes.
6: Pedig az is egy szeptember hát közepi fajta volt.
5: Az is már lassacskán akkor érett arra, hogy leszedjétek. Mikor indulhat már, ha már itt az elején megpedzettük? Szerinted hogy indulhat a szület?
6: Kollégákkal napokban beszéltünk erről. Konkrétan holnap megyünk az első értékesítési tárgyalásra is már. Tehát
5: igen, július 30-án beszélgetünk, tegyük hozzá. Igen.
6: Igen. Én azt gondoltam, hogy augusztus 20-a után lesz a szület, mert a szőlő az idén azért késői fakadás volt, és sokáig
5: igen?
6: Normális, tehát régi kerékvágásban volt, de az előző hőkupola, úgymond hőkupola, gyorsított egy nagyot be, és hogy most az előttünk levő hét mit fog hozni.
5: Hát meg megint a 40-eseket mutogatja itt az előrejelzés, bizony, ami hát nem biztos, hogy jó.
6: Igen. Valószínű, ahol van a Csaba gyöngye, és ne feledkezzünk egy új fajtáról, hogy bevontunk a csemege szőlőbő borászatban a Nero.
5: Igen.
6: Ezek úgy együtt érnek, tehát a Nérót már lassan le lehet szedni rozénak.
5: Igen.
6: Lassan le lehet szedni rozénak. És épp úgy a Csaba gyöngyének is úgy tudom, hogy a Vargáék már Balatonon már kitűzték az augusztus 6-7-ei hétvégét.
5: Igen, tehát ott indul a dolog, indul. És általában a Csaba gyöngyével szokott indulni.
6: Igen, indul a mandula, és már Irsai olivér is egyre több van nálunk is, már biztos van, vagy hogy összefüggően 3-4 hektárot kint Bercelen is.
5: Ja, amelyik rokon a cserszegi fűszeresnek, vagy apukája, vagy anyukája, most nem tudom.
6: Hát ezt még a Bakonyi Karcsi bácsitól, amikor kérdezték, ő is azt mondta, hogy ezt nem árulj el.
5: Igen.
6: De illetőleg azért, mert ő sem tudja.
5: Igen, hiszen ugye ebből és a piros traminiból lett ugyebár a cserszegi fűszeres, ami egy nagyon sikeres fajta volt, és hát reméljük, hogy azért most sem fog szégyent vallani. Hát már akkor készülődni
6: kell. Bocsánat, igen. A traminit kifelejtettem. Még az, ami kutya jó bírja ezt az asszályt. Na. És lehet, hogy onnan jött a cserszeginek ez a bíróképesség.
5: És lehet, hogy hát akkor az. Igen, igen, igen. Hát azért nem mindegy, hogy kik a szülők,
6: nem,
5: ugye?
6: Nem. Így van, mert egy dolog, ugye azt mondjuk 50% a genetika, a másik 50% meg a környezet.
5: Így van, természetesen. Hát ugye ez nálatok is így van a családban, azért ott van a gyerek, aki viszi tovább, tehát igen. Ott is öröklődtek ezek a bizonyos tulajdonságok. No, hát kérem szépen, akkor most ez van, és hát, hogy amiről sokat beszélgettünk ebben az évben, az a bizonyos átkozott sárgaság. Ezzel hogy állunk most? Sikerült már megfékezni, vagy még mindig gondokat okoz?
6: Hogy nem, még mindig gondokat okoz, mert ugye most lehet igazán a tüneteket meglátni. Ugye a szőlő levélen a fürtök elkezdenek fonnyadni, azokról a törpékből száradni. Meg a vessző nem törik, hanem gumiszerűen hajlik, tehát ilyenekről lehet megismerni. Most alakulnak az idejében a szemlecsoportok, amiknek át kell járni. Tehát az a terv, hogy a Magyarország összeszőlő ültetvényi tőkét leszemlézzük.
5: Hoppá.
6: A maga szakma leszemlézi, és a hegybíróknak ez is egy feladat, hogy szemlecsoportokat alakítanak. Egyet itt Cegléd-Bercel térségében, meg egyet Monor térségében, mert azért...
5: Már más azért, igen.
6: Más,
5: igen,
6: meg messze igen. Is van. Meg nehogy úgy ítéljük meg, hogy nem az én kutyám kölyke, és akkor az...
5: Persze, hát egyébként pont meg. A sárgaságra utalva ugye a monori környéket jobban elcsípte, mint a Bercelit.
6: Sajnos, igen. Most a hegyközségnek is én vagyok az elnöke, és szerveztem már oda sok előadást a Monor központtal. Most augusztus 6-án is lesz egy szőlőterület szemle, amire bárki jöhet, és a tüneteket ott fogjuk nézni, mert ott ugye majd 1000 hektár szőlő volt, és ma már 100 alá bementek. Tehát mikor még egyesültünk, 5 éve nagyobbak voltak mi, és ezért lett Monori és Cegléd-hegyközség, és ma már nagyobbak vagyunk sokkal, mint ők.
5: Hú.
6: Tehát ennyire megy kifele ott a szőlő, sajnos.
5: Ez nagyon-nagyon rossz.
6: Ugye fegyet. Van egy 120 hektárjuk, ami nincs kezelve, nincs védve, ott folyik az M4-esről, ha nézünk, igen. Balra, jobbra, igen, ott igen, folyik igen. A fákon.
5: Mint ő valamikor, igen, amikor a szőlő elkezdte az ő kis pályafutását, ugye
6: ez néhány
5: több ezer évvel ezelőtt mondhatni, hát visszatér, ez nagyon szép, meg minden lehetne mutogatni, turistáknak is lehet.
6: Abszolút, vidám szőlő, ezt hívják vidám szőlő kísérletnek. Ugye én szoktam Bercelen legutoljára csonkázni, igen. Sőt a cserszegit néha nem is csonkázom, ha nem muszáj. A Molnásai kollégám szokott ezzel mindig értszelődni, hogy te a vidám szőlő kísérletet akarod utánozni.
5: Igen. De hát ez gazdaságilag azért nem a legelőnyösebb formája a szőlőtermesztésnek. De hát valamikor így kezdődött, szent igaz. Hát nagyon reméljük, hogy most nem akarom elviccelni, de a gazdák nem kapnak majd sárgaságot.
6: Igen, emberi életre semmi köze nincs, ez az aranyszínű sárgaság, mert ugye a fehér szőlőknél a levél ilyen aranyszínű sárgába hajlik egy kicsit a színe neki, és ugye
5: innen kapta a nevét.
6: És ugye ez ellen nem tudunk védekezni, mert ez egy sejthártya nélküli baktérium tulajdonképpen, ami szállító edény alá.
5: Valahogy meg kéne győzni pedig, hogy máshol kereskedjen.
6: Csak a terjesztőt tudjuk kivégezni, ugye, hogy ne vigye egyik tőkére a másikra. Igen. Ez az megint csak az Amerikából jövő pivajkabóca.
5: Na hát Amerikából kaptunk már egy-két jó dolgot, a krumpli bogarat, stb.
6: Bogaráló bogár, úgy is hívták.
5: Igen. Úgyhogy köszönjük szépen, de többiet nem kérünk. Egyelőre elég a dolog. Szóval akkor már azért tulajdonképpen, ha más nem fejben, de lehet, hogy már ott a pincékben, a feldolgozó üzemek környékén is már folyik az előkészület, ugye, a fogadásra, hogy lassacskán majd az első fürtök érkeznek.
6: Aranyhegyen már a fogadógarat, a daráló, a présekben a felújítások, a kombájnunk már összerakásba áll.
5: Igen.
6: Igen, ilyen szinten vagyunk.
5: Napi szinten, és figyelni kell cukorfokot, savtartalmat, stb. És amikor eljön a megfelelő pillanat, akkor el kell kezdeni szedni. Mint említetted, hogy most már a vörösöknél, ugye most már rozénak valót, amit picit hamarabb szoktatok szedni mindig, ugye? Az is már itt van a küszöbön.
6: Hát a korábbi fajták. A Nero az szerintem 1-2 hét válasz el.
5: Igen.
6: És akkor utána mondjuk nálunk a kékfrankos, az általános, azért annak még van 2-3 hete. És ennél a fajtánál, mert azért a fagyra is érzékeny.
5: Hát most éppen fagyveszély nem lesz a
6: ez
5: következő
6: igaz,
5: napokban.
6: De tavasszal abba indítottunk.
5: Igen.
6: Hát az országszőlő termésének 1/3 lenyúlta a
5: bizony.
6: Fagy, tavaszi fagy.
5: Jogos, jogos.
6: És
5: igen.
6: A hegyközségi nemzeti tanácselnöki, a Fritma Jánossal igen. beszélgetve, őket Csoltvad kerten nagyon érintette, hogy ott a nagy baj, hogy szinte kékfrankos, tehát nem lett rozé alapanyagjuk, nincs, úgy kell venniük.
5: Pedig
6: még a térségünkbe is bejönnek vevőként, mert azt mondja, hogy az egyik tőke megmaradt, azon normál érésű a szőlő, a másik tőke lefagyott, és ott a másod a mellékrügyekből, ami jött, az 2 héttel hátrébb áll érésbe.
5: Aha,
6: és
5: na akkor most légy okos.
6: És azt mondja, ha most a főfürdhöz nézi a szünetidőpontot, akkor még olyan savakat fog bevinni,
5: igen.
6: amiket nem tud kivenni, és nem lesz finomabb rozéja.
5: Persze.
6: Ha viszont arra vár, hogy az érjen be, akkor ez meg már túlélik, a savai elmennek.
5: Igen, igen.
6: Ez egy őrült dilemma lesz majd a szakmának ott náluk. Hát nálunk azért, hogy lekopogjam, ez egy 5 hektárt érint körülbelül csak a fagy.
5: Na, hát hál' Istennek. Hát ugye itt a berceli dombokról nem egyszer elmondtuk, hogy az a szerencsés bennük, hogy lefolyik róla, ugye
6: ezért,
5: tulajdonképpen
6: a fagy. Ezért kapta azt, hogy aranyhegy.
5: Igen. Valószínű. Igen, igen.
6: Mert 160 méter tengerszint fölötti magasságról beszélünk a csúcsponton.
5: Igen, igen, igen. Hát általában az ilyen dombsági emberek nagyon szeretik hegynek nevezni az ő kis dombjaikat. Ezen az igazi hegyvidékiek szoktak gúnyolódni.
6: Igen.
5: Erdélyben is találkoztam ilyennel nem egyszer, ottani ismerősöknél. De ez egy teljesen más problémakör. A lényeg az, hogy nagyon jó helyen vannak itt ezek a berceli dombok, és nagyon jó szolgálatot tesznek. És hát nem sokára, tehát most már valóban elindul majd a szüret, és hát most mit lehet satszolni, nem fogom rajtad leverni, de milyen lesz a 2026-os évjárat?
6: Gyors.
5: Gyors?
6: Gyors. Mert gyorsan fogunk szüretelni, aránylag rövid ideig is fog tartani, mert a termés átlagok sajnos a csapadékszegénységnek köszönhetően a közepes alatt fognak maradni, és gyors borok lesznek, amit egy év alatt el kell fogyasztani, mert nyilván a beltartalmi értéke sem lesznek olyan nagyok, de ettől függetlenül friss, üde, gyümölcsös borokat fogunk tudni kóstolni és inni.
5: Tehát nem kell szégyelni kitenni az asztalra.
6: Nem kell szégyelni kitenni az asztalra, hát ez meg nem baj, egy év alatt meg kell inni.
5: Hát nagyobb baj sose legyen. Én azt mondom, hogy ennél nagyobb tragédiát is elbírt már ez a nemzet, úgyhogy azt hiszem, hogy meg fogjuk oldani, majd megoldják ezt a borkedvelők. Hát köszönöm szépen a friss információkat a Cegléd Monor hegyközség házatájáról. Klémen Györggyel, a hegyközség elnökével beszélgettünk, és hát természetesen majd figyelemmel kísérjük a folyamatokat, és amikor már beindult a szüret, és már látszik az, hogy mi lesz majd az idei termésből, akkor majd ismét nagyon szívesen látlak itt a stúdióban.
6: Köszönöm szépen.
5: Klémen György, köszönjük.
1: Cegléd Rádió.
4: A beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András. Este 6-ig lehetünk együtt, remélem velem tartanak. Jó rádiózást kívánok.

0: Azonnal érkeznek a legfrissebb információk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Utána meg jövök vissza a dalokkal, tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Tovább fokozódik a hőség. Leállíthatják a paksi atomerőmű termelését. Megállapodott dolgozóival az IKEA. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen és a nagyobb pályaudvarokon ivókutakkal, párakapukkal és hűsölőhelyekkel segítik a felfrissülést. A szakemberek felszólították a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal. A hűtővízként használt Duna alacsony vízállása miatt hamarosan várhatóan teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. A döntés a hazai energiaellátást nem fenyegeti. A lekapcsolás 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, ami még fedezhető importból. A nukleáris létesítmény jelenleg a magyar villamosenergia termelés kevesebb, mint felét biztosítja. A 4 blokk leállítása kizárólag az atomerőmű működése szempontjából jelent változást. A környéken élők biztonsága nincs veszélyben. A paksi atomerőmű leállítása a legszigorúbb biztonsági előírások szerint előre kidolgozott rend alapján történik, jelentette ki a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István felhívta a figyelmet arra, hogy a Duna csökkenő vízállása évek óta ismert probléma, az új paksi szivattyútelep megépítésével pedig a mostani leállás elkerülhető lett volna. A sürgősségi fogamzásgátlásról és a szívhangrendeletről tárgyaltak civilek és szakértők Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel, valamint több államtitkárral. A résztvevők a többi közt hangsúlyozták az átfogó szexuális nevelés fontosságát, valamint szorgalmazták a nők egészségügyi rendszerben és családvédelmi konzultációk során tapasztalt hátrányos megkülönböztetésének felszámolását. A tárca az egyeztetések alapján készült szakmai ajánlásokat nyilvános konzultációra bocsátja majd. Létrejött a megállapodás az IKEA és a szakszervezet között. Ennek értelmében a társaság dolgozói augusztusban egyszeri bruttó 100 000 forintos juttatást kapnak a cégtől. Cserébe eltekintenek az évközi 6%-os béremelési követelésüktől, amelyet többször is sztrájkoltak. Az IKEA azt is vállalta, hogy decemberben megkezdik a jövő évi bértárgyalásokat. Ezen kívül hosszú távú bérfejlesztési programot dolgoznak ki, valamint felülvizsgálják a juttatások rendszerét. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeményt vesznek magukhoz, amennyit délelőtt 11 óráig kézbesíteni tudnak. Kapnak hűtött vizet és naptejet, munka közben pedig klimatizált helyen pihenőt tarthatnak. A nem légkondicionált posták délben bezárnak.
1: Az időjárásról.
2: Mindenütt derült az ég és süt a nap. Ma is fokozódik a kánikula, eső továbbra sem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, másutt mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: a nagyon-nagyon későnkelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Reklámok után folytatjuk bizonyám dalokkal. Ja, a mikrofonnál Süveges András, de az annyira nem fontos, az annál inkább, hogy mindjárt programokat ajánlok, és természetesen 10 óra után indul majd a plusz-minusz 2, tartsanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 6286-os telefonszámon.
2: Reklám.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokon saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Ünnepe Nagykőrösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykőrösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át ezután. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. 92.5.

0: kedves hallgatók, a jó reggelt Ceglédnek vége. A plusz mínusz kettő mindjárt indul, mutatom, hogy mivel. Hamarosan Bruno Mars énekli el I Just Might című slágerét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
5: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Tovább fokozódik a hőség. Jelenleg fél teljesítménnyel, de üzemel a paksi erőmű. A szívhangrendeletről is egyeztetett az egészségügyi miniszter. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes, a kánikula miatt több településen és a nagyobb pályaudvarokon ivókutakkal, párakapukkal segítik a felfrissülést. A szakemberek felszólították a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal. Jelenleg rendben üzemel az energiaszolgáltatás. A paksi erőmű 2000 helyett 960 megawatton termel, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt róla, hogy az önkéntes korlátozások miatt a hálózat csúcs terhelése tegnap a tervezetnél 151 megawattal kevesebb volt. A miniszterelnök 11 órakor Százhalombattán, 15 órakor Pakson tart sajtótájékoztatót. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeményt vesznek magukhoz, amennyit délelőtt 11 óráig kézbesíteni tudnak. Kapnak hűtött vizet és naptejet, munkaközben pedig klimatizált helyen pihenőt tarthatnak. A nem légkondicionált posták délben bezárnak. A sürgősségi fogamzásgátlásról és a szívhangrendeletről is tárgyaltak civilek és szakértők Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel, valamint több államtitkárral. A résztvevők a többi közt hangsúlyozták az átfogó szexuális nevelés fontosságát, valamint szorgalmazták a nők egészségügyi rendszerben és családvédelmi konzultációk során tapasztalt hátrányos megkülönböztetésének felszámolását. A tárca az egyeztetések alapján készült szakmai ajánlásokat nyilvános konzultációra bocsátja majd. Létrejött a megállapodás az IKEA és a szakszervezet között. Ennek értelmében a társaság dolgozói augusztusban egyszeri bruttó 100 000 forintos juttatást kapnak a cégtől. Cserébe eltekintenek az évközi 6%-os béremelési követelésüktől, amelyért többször is sztrájkoltak. Az IKEA azt is vállalta, hogy decemberben megkezdik a jövő évi bértárgyalásokat. Ezen kívül hosszú távú bérfejlesztési programot dolgoznak ki, valamint felülvizsgálják a juttatások rendszerét. Folytatódott a kiemelt rendészeti razzia a fővárosban. Az akció második hetében Budapest szerte mintegy 3000 embert igazoltattak. Itt a sofőrök rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetői is rendőrkézre kerültek, közölte a BRFK. Az átfogó intézkedések során több mint 60 embert elfogtak, csak nem ugyanennyit pedig előállítottak. A köztisztasági szabályok megszegéséért, közterületi alkoholfogyasztásért és a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz birtoklásáért is büntettek.
2: Az időjárásról.
7: Mindenütt derült az ég és süt a nap, ma is fokozódik a kánikula, eső továbbra sem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, másutt mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös, a 3-as és a 10-es kilométer között kátyúznak. Munkaidőben az aktuális munkaterületnél kell félpályás lezárásra számítani. Az M4-es autóúton mindkét irányban adott esetben pénteken több csomópontban is rövid, várhatóan 1 órás zárások kerülnek bevezetésre burkolati jelek festése miatt. A 35-es kilométernél Péteri csomópont le is felhajtó ága, a 49-es kilométernél Pilis csomópont le is felhajtó ágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le is felhajtó ágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Vercel csomópont le is felhajtó ágai, a 66-os kilométernél Cegléd-Öregszőlő csomópont le is felhajtó ágai, valamint a 73-as kilométernél Cegléd-Tápiószele, a 311-es főúti csomópont le is felhajtó ágai. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstop augusztus 1-én, szombaton 15 órától, augusztus 2-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: X-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Azonnal folytatjuk a plusz-minusz 2-t. Skygo és a One Republic közösével jön majd Dua Lipa, itt lesz velünk Bibi Rexa, és természetesen fontos hasznos infók, programajánló, sőt, mi több lapszemle. Maradjanak velem!
0: FM 92.5. Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
5: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
6: Semmi baj. Úgy sem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
5: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
7: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
3: Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekét Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, felép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át ezután. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a Király Rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. FM 92.5.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a lapszemlével, egészen pontosan a blik.hu oldallal. Fantasztikus híren van. Évtizedek óta jár Amerikába, és most kinti magyaroktól érkező információk azt sugallják, hogy ki is költözött az USA beli Floridába Sarka Kata férje, Besenye István üzletember, biztos keresi a sok pénzt. Eközben Sarka Kata nélküle volt többször is itthon, és a budai luxus társasházban csak vele találkoztak mostanában. A férjével nem. Hónapok óta rendszeresen látják Floridában tehát a magyar üzletembert, legutóbb akkor, amikor egy kikötőben egy hajóra szállt fel. Tudtuk, megírja a portál egy Floridában élő hazánk fiától, arról pedig itthon kaptunk információt, szintén a Blikk írja, hogy mindeközben Sarka Kata a férje nélkül volt többször is itthon, ő rendszeresen jár haza, de csak vele találkoznak abban a budai luxus társasházban, ahol egyébként több milliárdos üzletembernek is van otthona. 2018-ban házasodott össze Sarka Kata és a most 57 éves üzletember, Besenye István, a Valton Security egykori tulajdonosa, jelenlegi már csak vezető tisztségviselője, vezérigazgatója. A házaspárról, melynek egy közös gyermeke van, azóta nem sok információ szivárgott ki. Korábban találgatások láttak napvilágot arról, hogy válságba került a kapcsolatuk, de erre a hírre egyikük sem reagált, tehát a pletykák vélhetően nem voltak igazak. A megismerkedésük előzményei sokkal érdekesebbek. Sarka Kata és Hajdú Péter házassága 2016-ban kezdett tönkremenni, a hezitálásuk, hogy váljanak, avagy sem, akkor teljes nyilvánosság előtt zajlott. 2016-ban Havas Erik egy műsorában Sarka Kata azt mondta, csak akkor válna, ha újra szerelmes lenne. Hogy ez mikor jön el, az a kapcsolatban így fogalmazott: hangsúlyozom, még nagyon nincs itt az ideje, és elképzelésem sincs, hogyan kell ismerkedni, nem látom magam egy másik férfi oldalán, és azt sem tudom, hogyan kell randizni. Egy évvel később, 2017-ben már arról szóltak a hírek, hogy Sarka Kata Besenyei Istvánnal, a férje korábbi üzlettársával és barátjával jár, s mellette találta meg újra a boldogságot. Gyorsan ment, nem? Hajdú Péter akkoriban rendesen maga alatt is volt. Amikor nyáron arra jöttem haza, hogy üres volt a ház, Kata elköltözött a gyerekekkel, egy órát sírtam a gyerekszobában. Ő volt az első, akit felhívtam. Nyilván túl közel engedtem magamhoz egy kígyót, vagy nem is tudom, hogyan fogalmazzak, teljesen félreismertem valakit, aki az életünk része volt, mondta 2017-ben Hajdú Péter a volt felesége új szerelméről, Szilinóra, egy beszélgetés műsorában. Hogy kicsoda Besenyei István? Kérem szépen, ezzel is foglalkozik a blik.hu oldal.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a Lapszemlét itt a 92-t, még mindig a Blikkel foglalkozunk. Boráros Gábor és Jákli Mónika édesanyja, az MMA harcos volt anyósa között rendkívül feszült a viszony, amely Moncsi sajnálatos januári halálos autóbalesete után még tovább mérgesedett. A feszültség idén nyára odáig fajult, hogy az apuka nyilvánosan megvádolta Zora mamáját azzal, hogy ő küldte rá a gyermekvédelmet a kislánya nevelése kapcsán. Gábor most ismét kiakadt a nagymamára és bejelentette, elköltözik, hogy minél távolabb legyenek tőle Zorával. Boráros Gábor nyíltan vádolja az elhunyt Jákli Mónika édesanyját, és határozottan azt állította többször is, hogy a nagymama küldte rá a gyermekfelügyeletet. Az MMA harcos és volt párjának családja között elmérgesedett a viszony Moncsi tragikus januári autóbalesete óta. Boráros egyedül neveli közös kislányukat, Zorát, ám az utóbbi időben komoly hatósági ellenőrzésekkel kellett szembenéznie. A gyermekfelügyelet munkatársai rövid időn belül kétszer is kivonultak ellenőrzést tartani Boráros otthonába. Gábor azt mondta, tudni véli, hogy a bejelentések mögött a kislánya nagymamája áll, akit azzal gyanúsít, hogy szándékosan próbálja őt rossz színben feltüntetni a hatóságok előtt, és ellehetetleníti az apaságát. Az egy napig elérhető Instagram történetében ismét kiborult az asszony miatt. Már 4,5 órája jön, meg néz hülyének. Azt hiszi, hogy nem tudom, hogy hazudik. Ez a kedves nagymama vajon mit fog elérni ezzel a viselkedéssel, hogy szándékosan nem hozza haza az orrát, amikor tudom jól, hogy az idevezető út még csukott szemmel, még neki is 3 óra alatt meg kéne, hogy legyen. 4,5 óra alatt egy motor nélküli kocsival is meg tudná tenni. Neki valahogy nem jön, összevázolta fel a sportoló, hogy miért dühös Jákli Mónika édesanyjára. Gábor már korábban is beszélt arról, hogy úgy véli, a nagymama küldte rájuk a gyermekfelügyeletet 2 alkalommal is. Elmondása szerint többször is meg kellett jelenniük ezt követően a gyermekfelügyeletnél az irodában, hogy megegyezésre jussanak, mivel a volt anyósa mindig újabb beadványokat adott be ellene. Gábor állítása alapján lefektetett bizonyos szabályokat, melyeket a mama is elfogadott, aláírt, de aztán újra és újra meggondolta magát, és ismét a gyámügynél kötötte ki. Na ezzel a szövevényes sztorival, valamint Boráros Gáborral és Jákli Mónika édesanyjával is foglalkozik a blik.hu felület részletesebben.
0: Szeglid Rádió. Változatos és friss.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyírosz.
4: Pont egy gyírosz?
3: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
2: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 06 30 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon, vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: KGM. Made in Korea.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés kukac.infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban már is elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Szombaton, holnap az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő. Északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de kicsi a csapadék esélye. Napközben több felé feltámad a déli szél, hajnalban 14 és 23, délután 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap marad a napos forró időjárás, ismét az ország északi felé jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy zápor zivatar előfordulhat. A déli délkeleti szél délen és a Dunántúlon több helyen megélénkülhet. Már több felé készülhetünk trópusi éjszakára, 16 és 25 fok között alakulnak a minimumok. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók. Hétfőn sem lesz változás, kevés felhő lesz fölöttünk és nem érkezik csapadék. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet. A minimumok csupán 17-26 fok között alakulnak, délután 36-40 fokig forrósodik a levegő.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9 millió 990 ezer forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: Kia. Movement that inspires.
4: A Kossuth étterem napi ajánlatai. Sertés ragú leves, A menü aranygaluska vanília öntettel, zöldségleves, B menü rántott szelet vegyes körettel. Előfizetve a menü ára 1700 forint. Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig. Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával. Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1. Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Tovább fokozódik a hőség. Több ezeren maradtak ivóvíz nélkül Szentendrén. Milliárdokat utaltak vissza a kulturális támogatásokból. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Jelenleg rendben üzemel az energiaszolgáltatás, a paksi erőmű 2000 helyett 960 megawatton termel, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt róla, hogy az önkéntes korlátozások miatt a hálózat csúcsterhelése tegnap a tervezetnél 151 megawattal kevesebb volt. Több ezer ember maradt ivóvíz nélkül Szentendrén ma reggelre. A honvédség 2 tartálykocsival és 7000 zacskó vízzel segíti a vízpótlást, tájékoztatott szintén a miniszterelnök. Magyar Péter azt kérte, hogy a következő napokban függesszék fel a locsolást. A fennakadást az okozta, hogy tegnap éjszaka a figyelmeztetés ellenére kétszeresére nőtt a vízfelhasználás Pismány felső részén. A környéken jelenleg lajtos kocsikkal biztosítják az ivóvízellátást. A következő napokban sem várható csapadék a Duna és a Tisza vízgyűjtő területein, ezért tartósan vízhiányos helyzetre kell felkészülni, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László elmondta, hogy az asszály miatt a felszíni vizek nem töltődnek, példaként említette, hogy napokon belül a kritikus szint alá csökkenhet Paksnál a Duna vízszintje. A tárcavezető ezért mindenkit arra kért, hogy felelősen gazdálkodjon a vízkészletekkel. Eddig már több mint 3,3 milliárd forintot fizettek vissza a Hankó Balázs miniszteri keretéből nyújtott támogatásokból, melyeket egy ideiglenes kollégium bírált el, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, hogy a kedvezményezettek által részben vagy egészben visszautalt pénzek között több 10 milliós tételek is vannak. Magyar parancsnoka van mától a NATO közép-európai többnemzeti hadosztályának. Antal László az első magyar vezető a 2018-ban létrehozott nemzetközi fegyveres testület élén. A tisztviselő a Székesfehérváron tartott átadás-átvételi ceremónián a magyar parancsnokság jelentőségét hangsúlyozta, majd hozzátette, parancsnokként elkötelezett a fejlesztések folytatása mellett, különös tekintettel a készenlét, az alkalmazkodó képesség, a többnemzeti kohézió további erősítésére. A gyermekoldást elutasítók büntetésének enyhítését kezdeményezte a Mi Hazánk mozgalom. Novák Előd országgyűlési képviselő közölte, 100 000 forintban maximálnák a kiszabható bírságot, és lehetővé tennék, hogy a hatóság méltányossági alapon enyhítse vagy elengedje a büntetést. Az ellenzéki párt emellett kezdeményezi, hogy a kormány teremtse meg a jogi lehetőségét annak, hogy rehabilitálják azokat, akik elveszítették állásukat, mert nem vették fel a koronavírus elleni oltást.
2: Az időjárásról.
6: Mindenütt derült az ég és süt a nap. Ma is fokozódik a kánikula, eső továbbra sem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül másutt, mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös, a 3-as és a 10-es kilométer között kátyúznak. Munkaidőben az aktuális munkaterületnél kell félpályás lezárásra számítani. Az M4-es autóúton mindkét irányban adott esetben pénteken több csomópontban is rövid, várhatóan 1 órás zárások kerülnek bevezetésre burkolati jelek festése miatt. A 35-ös kilométernél Péteri csomópont le- és felhajtó ága, a 49-es kilométernél Pili és csomópont le- és felhajtó ágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le- és felhajtó ágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Vercel csomópont le- és felhajtó ágai, a 66-os kilométernél Cegléd-Öregszőlő csomópont le- és felhajtó ágai, valamint a 73-as kilométernél Cegléd-Tápiószele, a 311-es főúti csomópont le- és felhajtó ágai. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstop augusztus 1-én, szombaton 15 órától, augusztus 2-án vasárnap 22 óra. Ráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: X-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőttöd és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk a X-2-t a Cektédia kedvenc dalaival. Nem sokár pedig visszatérek és elárulom, mit üzenek már a csillagok azok számára, akik lemaradtak a reggeli műszakról, hiszen ott én ezt már megtettem. Szóval napi horoszkóp hamarosan, tartsanak velem.
0: Cektéd Rádió. FM 92.5.

0: Nem szép felállni.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszáma következő 53-500-295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2,

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jász Karajenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át ezután. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: Cegléd Rádió FM

0: Folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Ma te leszel a főszereplő. Ez a mai nap vezér gondolata, mondata mottója, hogy miért? Ez nem sokára kiderül. Kos, ha nem lassítasz, ha nem törődsz eleget az egészségeddel, végül olyan helyzetbe kerülhetsz, melyből már csak nagy nehézségek árán lehet kikecmeregni. Ne hagyd, hogy a dolgok idáig fajuljanak, ne a megfelelési kényszer irányítson. Neked is van egy életed, legyen most ez az első helyen. Adj elsőbséget önmagadnak. Bika, néha neked is szükséged van egy kis lazaságra, és ma lesz alkalmad arra, hogy elengedd magadat. Talán mindehhez pedig olyan környezet társul, vagy olyan társaság is érkezik, ahol igazán elemedben érezheted magadat. Hagyd hát, hogy sodorjanak az események, és ma bízd magadat rá a véletlenre. Kellemes lesz a meglepetés. Ikrek, ha fáradtnak és kissé depressziósnak érzed magadat, akkor eljött az ideje annak, hogy megtörd a napok egyhangúságát, és elenged néhányat a szokásos rutin feladatokból. Vedd észre, hogy vannak olyan dolgaid, melyek esetében akkor sem történik nagy tragédia, ha egyszer-egyszer elmaradnak. Mi lenne, ha ma például kizárólag egyetlen emberrel foglalkoznál? Önmagaddal. Rák, szánd a mai napot arra, hogy összegyűjtöd a nem szeretem feladatokat, és igyekezz minél többet elvégezni belőlük. Ha erre fordítod ma az erődet, igazi megkönnyebbüléssel tekinthetsz a tükörbe, ha végeztél. Jobb egy napot ezzel tölteni, mint minden napot elrontani velük egy kicsit. Oroszlán, ha jól figyeltél, az elmúlt időszak megmutathatta számodra, mekkora erővel és kitartással rendelkezel, és hogy mennyire is tudsz önmagadról gondoskodni, döntéseket hozni. Kiválóan vizsgáztál, sikerrel vetted az akadályokat, de most ideje lenne egy kicsit a jutalommal is törődnöd. Ha más nem teszi, lebb meg önmagadat valamivel, megérdemled. Szűz, a mai napod ideális lehet egy problémákkal terhelt kapcsolatot helyreállítására. Talán elegendő idő telt el, és minden bizonnyal a másik fél is ugyanúgy érzi, valamit tenni kellene. Dönts helyesen, legyél te az, aki kezdeményez, nem fogod megbánni. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92.5-ön a Ceglid Rádióban. Mérleg, te általában hajlamos vagy egy döntés előtt sokat gondolkodni, tervezgetni és a legtöbb variációt fejben lejátszani. Ez pedig a legtöbb esetben hasznos dolog, hiszen megóv a meggondolatlanságtól. Ma azonban gyorsan kell határoznod valamiről, és csak egy valami súghatja meg neked a választ, a szíved. Hallgass rá nyugodtan! Skorpió, szerencsések azok, akik veled tölthetik a mai napod, mivel sugárzik belőled egy nyugodt erő, amely mindenki számára pozitív energiával hat körülötted. Olyan lesz ma, mint valami sugárzó lény, amely pusztán a jelenlétével képes megoldani, könnyíteni az emberek problémáit. Ügyelj arra, hogy mindebből maradjon egy kicsi legalább önmagadnak is. Nyilas, lehet, hogy ma szinte lelkiismeret furdalásod lesz, mivel annyira simán és pozitívan alakulnak a dolgait, hogy úgy érzed legbelül, mindezt meg sem érdemled. Pedig hidd el, nagyon is, csak azoknak van ugyanis igazán szerencséjük az élettel, akik minden esetben tesznek is ezért. Nem repül be senkinek, csak úgy a sült galabám a szájába. Bak, pozitív gondolatokkal ébredtél, remekül érzed magadat, és az agyad tele lehet friss gondolatokkal. Ne félj ezeket megosztani a környezeteddel, még akkor sem, ha mindezeket elsőre kétkedéssel fogadják. Az csak azért lehet, mert érzik, az ötleteid hatására nekik is megszaporodik a teendőjük. Vízöntő. Ma érezheted magadban az erőt és az elszántságot, amely ahhoz kell, hogy egy előtted álló feladattal sikeresen megküzdj. Most nagy benned az önfegyelem és az elszántság, de úgy érzed, talán szükséged lenne már egy kis szerencsére is. Hamarosan rád is fog köszönteni, de nem akkor, amikor a legjobban várod. És végül halak. Ma alkalmad lehet arra, hogy megcsillogtasd a tehetségedet, és ehhez értő és lelkes közönséget is kaphatsz magad köré. Add ki magadból hát, amit lehet, és fogadd az elismeréseket. Közben pedig vedd észre, hogy valaki megváltozott a környezetedben. Tudd meg, mi az oka ennek, és deríts ki, van-e neked ezzel kapcsolatban feladatod. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Ceglid Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a struttól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
4: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk, és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
3: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620-253-6286-os telefonszámon.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

sziasztok! Mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban már is elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Szombaton, holnap az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő. Északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de kicsi a csapadék esélye. Napközben több felé feltámad a déli szél, hajnalban 14 és 23, délután 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap marad a napos forró időjárás, ismét az ország északi felé jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy zápor zivatar előfordulhat, a déli délkeleti szél télen és a Dunántúlon több helyen megélénkülhet, már több felé készülhetünk trópusi éjszakára, 16 és 25 fok között alakulnak a minimumok, a délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók. Hétfőn sem lesz változás, kevés felhő lesz fölöttünk és nem érkezik csapadék, helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet, a minimumok csupán 17-26 fok között alakulnak, délután 36-40 fokig forrósodik a levegő.

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Műszakot a Disco Lines muzsikájával indítom. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert írsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert írsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert írsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál, az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika. Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
4: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
5: Álmomban megjelent egy furcsa
4: Két kivételes hang, két meghatározó művész egy színpadon. Musical és operettest Egyházi Gézával és Mahó Andreával augusztus 2-án vasárnap este 8 órától a Kultudvarban, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A csillagos ég alatt felcsendülnek a musical és operettirodalom legszebb dallamai, időtálló klasszikusok, romantikus duettek, szenvedélyes slágerek és vidám melódiák, amelyek garantáltan felejthetetlen élményt nyújtanak. Musical és operett a csillagos ég alatt, ahol a zene, az érzelmek és a színház világa találkozik. Bővebb információ és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Tovább fokozódik a hőség. Több ezeren maradtak ivóvíz nélkül Szentendrén. Milliárdokat utaltak vissza a kulturális támogatásokból. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Jelenleg rendben üzemel az energiaszolgáltatás, a paksi erőmű 2000 helyett 960 megawatton termel, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt róla, hogy az önkéntes korlátozások miatt a hálózat csúcsterhelése tegnap a tervezetnél 151 megawattal kevesebb volt. Több ezer ember maradt ivóvíz nélkül Szentendrén ma reggelre. A honvédség két tartálykocsival és 7000 zacskó vízzel segíti a vízpótlást, tájékoztatott szintén a miniszterelnök. Magyar Péter azt kérte, hogy a következő napokban függesszék fel a locsolást. A fennakadást az okozta, hogy tegnap éjszaka a figyelmeztetés ellenére kétszeresére nőtt a vízfelhasználás Pismány felső részén. A környéken jelenleg lajtos kocsikkal biztosítják az ivóvízellátást. A következő napokban sem várható csapadék a Duna és a Tisza vízgyűjtő területein, ezért tartósan vízhiányos helyzetre kell felkészülni, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László elmondta, hogy az asszály miatt a felszíni vizek nem töltődnek, példaként említette, hogy napokon belül a kritikus szint alá csökkenhet Paksnál a Duna vízszintje. A tárcavezető ezért mindenkit arra kért, hogy felelősen gazdálkodjon a vízkészletekkel. Eddig már több mint 3,3 milliárd forintot fizettek vissza a Hankó Balázs miniszteri keretéből nyújtott támogatásokból, melyeket egy ideiglenes kollégium bírált el, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, hogy a kedvezményezettek által részben vagy egészben visszautalt pénzek között több 10 milliós tételek is vannak. Magyar parancsnoka van mától a NATO közép-európai többnemzeti hadosztályának. Antal László az első magyar vezető a 2018-ban létrehozott nemzetközi fegyveres testület élén. A tisztviselő a Székesfehérváron tartott átadás-átvételi ceremónián a magyar parancsnokság jelentőségét hangsúlyozta, majd hozzátette, parancsnokként elkötelezett a fejlesztések folytatása mellett, különös tekintettel a készenlét, az alkalmazkodó képesség, a többnemzeti kohézió további erősítésére. a gyermekoldást elutasítók büntetésének enyhítését kezdeményezte a Mi Hazánk mozgalom. Novák Előd országgyűlési képviselő közölte, 100 000 forintban maximálnák a kiszabható bírságot, és lehetővé tennék, hogy a hatóság méltányossági alapon enyhítse vagy elengedje a büntetést. Az ellenzéki párt emellett kezdeményezi, hogy a kormány teremtse meg a jogi lehetőségét annak, hogy rehabilitálják azokat, akik elveszítették állásokat, mert nem vették fel a koronavírus elleni oltást.
2: Az időjárásról.
6: Mindenütt derült az ég és süt a nap. Ma is fokozódik a kánikula, eső továbbra sem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül másutt, mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös, a 3-as és a 10-es kilométer között kátyúznak. Munkaidőben az aktuális munkaterület

0: fektetésre burkolati jelek festése miatt. A 35-ös kilométernél Péteri csomópont le is felhajtó ága, a 49-es kilométernél Pilis csomópont le is felhajtó ágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le is felhajtó ágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Vercel csomópont le is felhajtó ágai, a 66-os kilométernél Cegléd-Öregszőlő csomópont le is felhajtó ágai, valamint a 73-as kilométernél Cegléd-Tápiószele, a 311-es főúti csomópont le is felhajtó ágai. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstop augusztus 1-én, szombaton 15 órától, augusztus 2-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk a plusz-minusz-kettő dalokkal. Sőt, mi több, hamarosan visszatérek és foglalkozok. A mai nappal július utolsó napjával, 31-ével ünnepeltekkel, évfordulókkal. Tartsanak vele.
0: FM 92.5. Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszáma következő 53-500-295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
3: A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Mély információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át ezután. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a Történelmi Egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, július 31-e van a mai napon, az Oscarok ünnepelhetnek, és hallgatóink köszönhetik ezen kívül még Ilona, Helén, Germán és Bató nevű ismerőseiket is. Az Oscar a régi germán Ansgard névből származó angol és skandináv névből ered, elemeinek jelentése istenség dárda, északi germán eredetű jelentése jó dárda, írkelte eredetű jelentése pedig szarvast kedvelő. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek, egy zene után pedig folytatjuk születésnapot zenészekkel, zenei évfordulókkal. Hallgassanak rám!
1: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan!

0: Kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei fordulókkal. 102 éve született Bartók Péter, amerikai magyar zongorista, hangmérnök, Bartók Béla fia. Liszt Ferenc 1811-ben ezen a napon, július 31-én látta meg a napvilágot, méghozzá Dobbórján. 85 éve született Pajer András, Emerton Díaz zeneszerző énekes, aki a Gedeon bácsi és a Felmegyek hozzá zenét szerezte, többek között rengeteget írt persze. 1985-ben volt Robin Gibb és Dwina Murphy házasság kötése. 1975-ben született Roy, spanyol zenész, a Venga Boys együttes tagja, és 62 éves ma Sissi Ketch, holland-német popénekesnő, eredeti neve egyébként az, hogy Caroline Katharina Müller, beceneve Caro. Az 1980-as évek második felének egyik legnépszerűbb európai popénekesnője volt, olyan slágereknek köszönhetően, mint az I Can Lose My Heart Tonight, a Heartbreak Hotel, a Soul Survivor, vagy éppen a Heaven and Hell, ezt majd meghallgatjuk mindjárt. A 90-es évek elején eltűnt az élvonalból, egyrészt mert megromlott a kapcsolata egykori felfedezőjével Dieter Bohlennel, másrészt az általa is képviselt diszkohangzás addigra kiment a divatból. A 90-es évek végén fordult a kocka, és akkor Sissi Ketch döntött úgy, hogy meglovagolja az újból összeállt Modern Talking népszerűségét, és visszatér a könnyű zene világába. Megegyezett a BMG kiadóval, és a cég megjelentette a Best of 98 című válogatás lemezt, ami kelendőnek bizonyult, hiszen az I Can Lose My Heart Tonight és a Soul Survivor modern hangszerelésű változatai mellett egy, ugyancsak az aktuális diszkó trendnek megfelelően hangszerelt Mega Mixet is tartalmazott rövidebb és hosszabb verzióban, valamint a régi, emlékezetes slágereket. Az énekesnő visszatérése nem volt sikertelen, de különböző pénzügyi problémák merültek fel akkori lemezcégével, a Metronommal. Sissi Ketch a 90-es évek végén a Crazy nevű rapperrel beutazta Közép- és Kelet-Európát, ahol azóta is nagyon népszerű. Számos új dalt írt, bár 1989 óta nem készült új stúdióalbuma. 2003-ban Shake Your Head, 2004-ben Silence címmel jelent meg egy-egy új maxia. 1999 óta ismét Németországban él, férjétől elvált, de nem magányos. Szeretné folytatni énekesnői pályáját, amar a reményben, hogy a korábbiaknál is fényesebb karriert sikerül megvalósítania. Hát ezt egyszerűen nem sikerült még összehozni, de aztán ki tudja, mit hoz a jövő. Folytatjuk vele itt a 92-t.
1: Szemléd Rádió. Szemléd Rádió. 92.5.

0: vendégedet meg kell említenünk itt a zenenaptár rovatban. 1956-ban született Bill Berry zenész, az R.E.M. zenekar kiválósága volt, mert ugye a csapat már nem létezik. Egyébként 80-ban alakultak, Michael Stipe művészeti iskolába járt, most az énekesről beszélünk, és a punk zenéjét rajongott, Peter Buck pedig igazi fanatikus hanglemez gyűjtő volt, meg lehet, hogy még mindig az, minden érdekli, vagy érdekelte, klasszikus zene, punk, free jazz is még sorolhatnánk. Hasonló ízlésük hozta őket össze, ezért fontos ez. Egy közös baráton keresztül pedig megismerték Berryt, és mi azt amatőr körülmények között garázsban kezdtek el játszani eleinte feldolgozásokat, mégpedig Twisted Kit néven. Az R.E.M. név a Rapid Eye Movement, az alvás egyik fázisának tudományos rövidítés, állítólag a szótár véletlenszerű felcsapásával keletkezett. Első kislemezük a Radio Free Europe 81-ben jelent meg, mindössze 1000 példányban, de a kezdő együttes bekerült a Village Voice év végi összesítésébe is. A 82-es kislemezüket, a Chronic Town, a következő évben követ az első nagylemez, amelyet a Rolling Stone című rocklap az év lemezévé választott. 2011. szeptember 21-én hivatalos honlapján az R.E.M. bejelentette feloszlását. Ennek ellenére ők következnek a születésnapos tiszteletére.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga Huncut?
4: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
7: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
8: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
9: Jaj, úgy megéheztem.
10: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
9: Egy gyrosz.
10: Pont egy gyrosz?
9: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
11: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
10: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
9: Pont mi nem mennénk be.
2: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, előtte azonban már is elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Szombaton, holnap az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő. Északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de kicsi a csapadék esélye. Napközben több felé feltámad a déli szél, hajnalban 14 és 23, délután 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap marad a napos forró időjárás, ismét az ország északi feléje lehetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy zápor zivatar előfordulhat, a déli délkeleti szél télen és a Dunántúlon több helyen megélénkülhet, már több felé készülhetünk trópusi éjszakára, 16 és 25 fok között alakulnak a minimumok, a délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók. Hétfőn sem lesz változás, kevés felhő lesz fölöttünk és nem érkezik csapadék, helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet, a minimumok csupán 17-26 fok között alakulnak, délután 36-40 fokig forrósodik a levegő.
1: Cegléd Rádió.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy minden indul a mai Plusz Minusz 2 utolsó egy óra osztálya. A hírek után azonnal Ed Sheeran énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 ezer forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi Áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
5: Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
6: KGM. Made in Korea.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Tovább fokozódik a hőség. Holnaptól újra teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű. Vízkorlátozást rendeltek el a Pilisi medencében. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. A ma esti próbaüzem után holnaptól várhatóan ismét teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, jelentette be a miniszterelnök Százhalombattán a MOL finomítójában tartott sajtótájékoztatón. A G3-as blokkban még szerdán egy műszaki hiba miatt állt le a termelés, azóta a szükséges alkatrész megérkezett az üzembe. Magyar Péter nagyon jó hírnek nevezte az újraindulást. A kormányfő emlékeztetett, a jelenlegi helyzetben különösen hiányzik a hálózatból az a csaknem 400 megawatt kapacitás, amit a gáztüzelésű erőmű teljes kapacitásnál biztosít. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilisi medence 14 településén. Tahitót falu, Szentendre, Pilis, Szent László, Pomász, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis, Borosjenő, Leányfalu, Solymár, Pilis, Vörösvár, Pilis, Szent Iván, Pilis, Szántó, Pilis, Szent Kereszt lakóit arra kérték, drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást és kerüljék a nem létfontosságú felhasználást. A szolgáltató ideiglenes külső és saját mobil vízellátó eszközökkel próbálja enyhíteni a kialakult helyzetet, valamint segítséget kapnak a honvédségtől is. Mérsékelt és takarékos vízfelhasználást kér a lakosságtól és a nyaralóktól az Észak-Balatoni vízvezetékrendszert üzemeltető Bakony Karszt ZRT. Közleményük szerint hétvégén előfordulhat, hogy teljes kapacitáson kell működtetni a hálózatot. Hozzátették, hogy a tóparti településeken a legkritikusabb a helyzet, mivel ott az elmúlt években folyamatosan épültek lakóparkok, miközben a víziközműrendszer fejlesztése nem történt meg. Eddig már több mint 3,3 milliárd forintot fizettek vissza a Hankó Balázs vezette korábbi minisztérium keretéből nyújtott azon támogatásokból, amelyeket egy ideiglenes kollégium bírált el, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, a kedvezményezettek által részben vagy egészben visszautalt pénzek között több 10 milliós tételek is vannak. A tárcavezető arról is tájékoztatott, hogy az érintett kollégium átvilágítása közben már az elmúlt időszakban is számos visszaélést tártak fel. Nőtt az új lakások száma az első fél évben. A Központi Statisztikai Hivatal közölte, hogy június végéig csaknem 6280 lakás épült országszerte, 22%-kal több, mint egy évvel korábban. A fővárosban és a vidéki városokban volt a legnagyobb arányú a bővülés. 2025 azonos időszakához képest 30%-kal emelkedett az építendő lakások száma.
2: Az időjárásról.
7: Mindenütt derült az ég és süt a nap. Ma is fokozódik a kánikula, eső továbbra sem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, másutt mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös, a 3-as és a 10-es kilométer között kátyúznak. Munkaidőben az aktuális munkaterületnél kell félpályás lezárásra számítani. Az M4-es autóúton mindkét irányban adott esetben pénteken több csomópontban is rövid, várhatóan egy órás zárások kerülnek bevezetésre burkolati jelek festése miatt. A 35-ös kilométernél Péteri csomópont le is felhajtó ága, a 49-es kilométernél Pilis csomópont le is felhajtó ágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le is felhajtó ágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Vercel csomópont le is felhajtó ágai, a 66-os kilométernél Cegléd-Öregszőlő csomópont le is felhajtó ágai, valamint a 73-as kilométernél Cegléd-Tápiószele, a 311-es főúti csomópont le is felhajtó ágai. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstop augusztus 1-én, szombaton 15 órától, augusztus 2-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-minusz-kettő. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz-minusz-kettőt folytatjuk a Cegédie kedvenc dalaival olyannyira, hogy a zenéké lesz a főszerep ebben a szűk 60 percben. De persze szólnak majd a fontos hasznos infók, programajánló. Itt szólok az időjárásról is. Tartsanak velem.
0: Cegléd Rádió. FM 92.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédi a kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53-500-295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
4: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Maurice Herbert, valami Bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszókörének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovlyan László, a csoport vezetője Osgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami Bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglidikultúra.hu. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhozszállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: képlet. Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekét Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át ezután. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a Történelmi Egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
3: De

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Diafilmvetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: FM.

0: Kedves hallgató, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban már is elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Szombaton, holnap az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő. Északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de kicsi a csapadék esélye. Napközben több felé feltámad a déli szél, hajnalban 14 és 23, délután 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap marad a napos forró időjárás, ismét az ország északi feléje lehetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy zápor zivatar előfordulhat, a déli délkeleti szél télen és a Dunántúlon több helyen megélénkülhet, már több felé készülhetünk trópusi éjszakára, 16 és 25 fok között alakulnak a minimumok, a délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók. Hétfőn sem lesz változás, kevés felhő lesz fölöttünk és nem érkezik csapadék, helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet, a minimumok csupán 17-26 fok között alakulnak, délután 36-40 fokig forrósodik a levegő.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyókarendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 6286-os telefonszámon.
2: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Szegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket! FM 92.5 Szegléd Rádió.

0: A Messzi című dalát, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál, az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
6: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
7: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
8: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Egyre több településen van legmagasabb fokú vízkorlátozás. Újraindul a személyszállítás a Komló és Dombóvár közötti vasútvonalon. Marad a rekkenő hőség. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. A fokozódó víz- és energiahelyzet miatt estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését. A tanácskozáson várhatóan döntenek a legszükségesebb kérdésekről, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a zavartalan vízellátás biztosítása miatt ismét mindenkit arra kért, hogy a következő napokban kerüljék a kertek locsolását, a medencék feltöltését. Közben harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahítótfalú, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomász, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó, Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Mérsékelt és takarékos vízfelhasználást kér a lakosoktól és a nyaralóktól az Észak-Balatoni vízvezetékrendszert üzemeltető Bakony Karszt ZRT. Közleményük szerint a túparti településeken a legkritikusabb a helyzet, mivel ott az elmúlt években folyamatosan épültek lakóparkok, miközben a vízközműrendszer fejlesztése nem történt meg. A péntek esti próbaüzem után szombattól várhatóan ismét teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, jelentette be a miniszterelnök Százhalombattán a MOL finomítójában tartott sajtótájékoztatón. A G3-as blokkban még szerdán egy műszaki hiba miatt állt le a termelés, azóta a szükséges alkatrész megérkezett az üzembe. Van elegendő üzemanyag az országban, az ellátás biztosított, közölte a MOL elnök vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy a finomító szivattyú állomása a Duna jelenlegi vízállása mellett is garantálja a biztonságos működést. Hozzátette, augusztusban is biztosított a hazai dízelellátás. Holnap újraindul a vasúti személyszállítás a Komló és Dombóvár közötti szakaszon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy ez alkalomból a MÁV egésznapos rendezvénysorozattal készül. Fellép a Pécsi Vasutas koncertfúvós zenekar, valamint gyermek és interaktív programokkal is várják az érdeklődőket. A mellékvonalon 3 évvel ezelőtt szűnt meg a személyszállítás. Folytatódott a kiemelt rendészeti razzia a fővárosban. Az akciók második hetében több mint 60 embert fogtak el, csak nem ugyanennyit pedig előállítottak. Ittas vezetés, rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetői ellen is intézkedtek a rendőrök.
2: Az időjárásról.
9: Szombaton napos száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös, a 3-as és a 10-es kilométer között kátyúznak. Munkaidőben az aktuális munkaterületnél kell félpályás lezárásra számítani. Az M4-es autóúton mindkét irányban adott esetben pénteken több csomópontban is rövid, várhatóan 1 órás zárások kerülnek bevezetésre, burkolati jelek festése miatt. A 35-ös kilométernél Péteri csomópont le is felhajtóága, a 49-es kilométernél Pilis csomópont le is felhajtóágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le is felhajtóágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Vercel csomópont le is felhajtóágai, a 66-os kilométernél Cegléd-Öregszőlő csomópont le is felhajtóágai, valamint a 73-as kilométernél Cegléd-Tápiószele, a 311-es főúti csomópont le- és felhajtóágai. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstop augusztus 1-én, szombaton 15 órától, augusztus 2-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Én Süveges András vagyok, bár ebben a szűkatlan percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábori és vendégé. Mindjárt jön egy beszélgetés, hogy mi a téma, ez hamarosan kiderül, maradjanak velünk.
1: Cseglét Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig.
3: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, Szabó Kristóf beszélgetése következik Lőrinc Tomival, a Magyar Birkózó Szövetség frissen megválasztott elnökével.
1: Ahogyan azt már ígértük, itt van a stúdióban velünk Lőrinc Tamás, akit most neveztek ki a Magyar Birkózó Szövetség élére elnöki pozícióban. Üdvözöllek nálunk.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Gyakorlatilag így néz ki egy álomkarrier, nem? Először Európa-bajnoki cím, utána világbajnoki cím, olimpiai bajnoki cím, és most pedig a Birkózó Szövetség éle.
2: Hát ez ennél egy kicsit azért bonyolultabb, de nyilván így egy mondatba foglalva ez nagyon jól hangzik. De hát nagyon pörögtek az események, igen, az elmúlt időszakban. Azért annyival kiegészíteném, hogy nyilván az ambícióim között szerepelt ez, hogy talán majd egyszer elindulok, vagy harcba szállok az elnöki pozícióért, de azért ez nem a mostani időszakra volt tervezve, viszont az élet így alakította. Így úgy gondoltam, hogy amellett az egység mellett, és amellett a szakmai munka mellett, ami az elmúlt 11 évet jellemezte, mindenképp ki szeretnék állni, és így döntöttem, vagy ezért döntöttem, hogy elindulok az elnöki pozícióért, amire hát elég nagy felhatalmazást is kaptam az egyesületektől, úgyhogy ezért nagyon hálás is vagyok, és hát érzem ennek a nem kis felelősségét is.
1: Amikor beadtad a nevezést, vagy amikor eldöntötted, hogy elindulsz, akkor azért sejtetted, hogy itt valószínűleg, ha te elindulsz, akkor...
2: Nyilván azért én kapcsolatba álltam az egyesületekkel, hiszen az elmúlt 5 évben a KIMBA, azaz a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia szakmai igazgatójaként dolgoztam, és így hát szinte a legtöbb egyesülettel kapcsolatban voltam, hiszen az ő versenyzőik jöttek, felvételiztek, vagy éppen végeztek az akadémiánkon, így azért volt egy kapcsolat nagyon sok versenyen, azért ott voltam utánpótlás szinten és felnőttben is, ahol volt már egy ismerettség, és hát hova tovább az elmúlt 30 évemet a magyar birkózásban és a magyar, vagyis hát, hogy a birkózó szőnyegen éltem és töltöttem, így azért nagyon jól ismer engem a közösség. Azóta is látják a törekvéseimet, és hogy milyen irányba szeretném én vinni a magyar birkózást, úgyhogy nyilván számítottam rá valamilyen szinten, de azért mégis egy jó eső érzés volt, hogy egy emberként mögém álltak.
1: Igen, én is úgy láttam, hogy szinte majdnem az összes szavazatot el tudtad hozni. Ugye a testvéred is a szövetség kötelékében van, várod már vele a közös munkát? Én, ha jól tudom, ő a kötött fogású birkózó szövetségi kapitány. Gondolom azért ő is már beindult a fantáziája, hogy itt akkor miket fogtok csinálni.
2: Így van, hát az egyik fő motivációim között szerepelt az, hogy az ő főnöke is legyek egyben. Nem viccet félretéve, hát ugye mi együtt éltünk, együtt nőttünk fel a birkózó szőnyegen, együtt voltunk felnőtt válogatottak. Utána a tokiói olimpia után ágazott egy kicsit ketté a mi karrierünk, hogy én az akadémiára kerültem. Ő viszont a felnőtt válogatott mellett először, mint edző, most már mint szövetségi kapitány, de azért az elmúlt években is szoros együttműködésben voltunk, hiszen ahogy nőttek fel a fiataljaink az akadémián, úgy próbáltuk integrálni őket a felnőtt válogatottba, úgyhogy hát nem volt olyan nap szerintem az elmúlt 5 évben, amikor ne beszéltünk volna egymással, és ne a birkózásról, úgyhogy ez a kapcsolat az elmúlt időben is megvolt.
1: Ugye nem régóta kerültél a pozícióba, jól nem egy hete derült ez ki, vagy igazából már kicsit korábban kiderült, mert ugye nem egyértelmű volt, hogy te fogod megnyerni. Ez idő alatt miket tapasztaltál a szövetségben? Milyen, nyilván nem gondolom, hogy bármilyen belsős dolgot elmondhatsz nekünk, de azért biztosan tapasztaltál dolgokat az előző érából, ami most csúnya szóval lehetne mondani, hogy kiesnek a csontvázak mindenhonnan, de hogy inkább úgy értékeled, hogy jó kezekben volt eddig is, vagy azért sok munka fog rátok
2: lenni? Hál' Istennek ezt nyugodt szívvel őszintén mondhatom, hogy a magyar birkózásban nem fognak csontok kiesni a szekrényből, hiszen az elmúlt 11 évben egy olyan vezetés volt, és egy olyan csapat irányította a magyar birkózást, akikre én nagyon büszke vagyok, és büszkén vállalom velük a közös munkát. És hát az akadémiai dolgaim mellett azért én az elmúlt 4,5-5 évben a szövetség munkájában is részt vettem, beleláttam, elnökségi tagként, szakmai bizottsági tagként nagyon sok szakmai program kidolgozásában én is már részt vettem, úgyhogy azért, ahogy mondtam, azt a közgyűlésen nem az lesz az első teendőm, hogy megtaláljam a szövetség ajtaján a kilincset, hanem azért nagyjából képbe vagyok ott a napi feladatokkal. Nyilván vannak olyan területek, amik nekem is újak lesznek az elmúlt egy hétben ennek a fő fonalnak a felvételén dolgoztunk, egyeztettem a kollégákkal, lesz majd egy közös összeülés, egyesével fogok mindent átnézni, mindenkinek az adott területét, úgyhogy nagyon izgalmasan alakulnak az elmúlt napok, és majd a jövő is, hiszen tényleg ez egy nagyon nagy felelősség, de úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy megtiszteltetés is, hiszen én is részese lehetek, és talán tovább tudom építeni azt a tradíciót és azt a magyar birkózást, amire mindig is nagyon büszkék voltunk, és hát igyekszünk ezt minél több családhoz, minél több gyerekhez közelebb hozni. Ebbe már el is indultunk az elmúlt időszakban egy olyan social media megjelenéssel, ahol igyekszünk ezt a gyönyörű sportágat olyan szülőknek is bemutatni, akiknek nincs ismerettsége, nincs kapcsolata vele, és sokszor olyan irányú videók jelennek meg, amik talán a birkózókról megjelent sztereotípiákat kezdik el lebontani ilyen vicces formában, úgyhogy vannak olyan videók, amik nagyon nagyot mennek, amit nagyon sok helyről hallok vissza, vagy dicsérik éppen, hogy milyen jól sikerültek, úgyhogy ez egy fő vezérfonal, de nagyon sok egyéb olyan teendő lesz a jövőben, ami alapjaiban meghatározza a birkózás jövőjét, hiszen két évvel az olimpia előtt vagyunk, egy olimpiai ciklus felénél, ahol nagyon nincs arra idő, hogy keressük az utat, hanem meg kell teremteni az egyesületeknek azt a stabilitást, ami az elmúlt éveket övezte, hogy nyugodtan tudjanak dolgozni, továbbá pedig a felnőtt válogatottnak minden lehetőséget megadni ahhoz, hogy minél több olimpiai kvalifikációt szerezzünk, és egy eredményes olimpiát tudjunk majd Los Angelesben, hiszen ez egy nagy értékmérője egy adott sportágnak, az olimpiai szereplés, és ennek azért van egy nagyon nagy húzó ereje is, egy marketing ereje, úgyhogy most az elkövetkezendő időszak ezzel fog telni, hogy a piramis minden részét a megfelelő képen menedzseljük.
1: Testvéred említette nekem még régebben, hogy ő az olimpiáig tervez maradni, így, hogy téged kineveztek, most el fogod őt engedni, vagy nem?
2: Ez majd még a jövő zenéje. Én mondtam, hogy ezekről a dolgokról felesleges is beszélnünk. Most egy cél és egy fókusz van mindenki fejébe. A Los Angeles-i olimpia, arra kell maximálisan koncentrálnunk, főleg nekik, főleg a csapatnak, hiszen most egy új kvalifikációs rendszer fog indulni, ami eddig még nem volt sem a magyar birkózásban, sem a nemzetközi birkózásban. Ami jó hír, hogy ez mindenkinek új lesz, nem csak nekünk. Úgyhogy
1: ez milyen? Nem egy pár szóban be tudnád mutatni?
2: Ez egy nagyon bonyolult kvalifikációs rendszer, de pár szóban elmondom, ugye az eddigi kijutás, ugye a 6 súlycsoportban lehetett megmérkőzni az olimpián, 6 súlycsoportban 16 ember juthatott ki az egész világról, úgyhogy ha ezt számba vesszük, ez azért nem túl sok, és ennek volt egy nagyon nehéz kvalifikációs rendszere, ahonnan a világbajnokságról és a kontinens bajnokságról, továbbá egy világválogatóról lehetett kijutni. Most egy 7 versenyes sorozat lesz, ami közel két évig fog tartani az olimpiáig. Ebben lesznek kiemelt versenyek, ahol pontokat lehet szerezni, ugyanúgy meg lesz a világbajnokság és a kontinens válogató, ahonnan egyenes úton ki lehet jutni, úgyhogy megmarad egy kicsit a régiből is, de bejön ez az újfajta pontszerzési világranglista mód, amit én egy igazságos rendszernek tartok, hiszen azok a stabil versenyzők, akik stabil, magas teljesítményt tudnak hozni, azoknak azért egy biztosabb kijutást nyújt, nem éppen arra az adott egy-két versenyen kell toppot hozni, hiszen mindenki emberből van, ha bár néha látjuk az esetleges iráni és orosz versenyzőket, hogy azok lehet, hogy nem is emberek, de hát ezeket nekünk le kell győzni, de az elsődleges feladat az, hogy minél több kvalifikációt szerezzünk a három szakágban.
1: A legtöbb embert mindig, főleg az olimpiai sportágakban az utánpótlás izgatja. Gondolom, ahogy így kivettem a szavaidból, az egyik legfontosabb tényező lesz a te elnökséged alatt az utánpótlás helyzete. mit terveztek az utánpótlásra, hogy még jobb legyen? Azért Magyarország mindig nagyon jó volt birkózásban, itt helyi ceglédi birkózó tehetségek is vannak. Hogyan tudjátok tovább fejleszteni szerinted ezt most?
2: Így van, hát az utánpótlás mindig is szívügyem volt, hiszen még sportolóként, amikor már úgy éreztem, hogy közeledik a pályafutásom vége, én mindig is az utánpótlás területén képzeltem el a jövőmet. Az, hogy milyen formában, nyilván akkor még nem tudtam, ez a lehetőség meg is adatott nekem, és ezzel az akadémiával, az akadémia indulásával egy olyan úgymond bástya alakult a magyar birkózásba, amire lehet építeni, ami a magyar birkózás jövőjét adja. Úgyhogy talán az utánpótlásban az egyik legfontosabb feladat az, hogy ezt az akadémiai programot megőrizzük, hogy ez tovább tudjon futni, hiszen enélkül nem tudunk lehetőséget adni az olyan vidéki tehetségeknek, mint amilyen én is voltam, vagy amilyen vidéki tehetségek vannak itt most Cegléden, hiszen ők is az akadémia tagjai. Úgyhogy enélkül nagyon nehéz dolgunk lenne, úgyhogy ezt tartom a legfontosabb feladatnak, hogy ez a program megmaradjon, ezt a programot tovább tudjuk vinni, hiszen most így az ötödik évre jutottunk el oda, hogy 25 olyan versenyzőt tudtunk átadni a felnőtt válogatottaknak a három szakákban, akik meg vannak alapozva, akik megvan a megfelelő technikai felkészültségük, akik elbírják fiatalkoruk ellenére azt a nagy terhelést, ami egy felnőtt válogatottba hárul rájuk. A szövetségi kapitányoktól nagyon pozitív a visszajelzés, hogy azzal nem kell időt, vagy arra nem kell időt fecsérelniük, hogy esetleg valamelyik fiatal nem tudja felvenni a ritmust, hiszen erre készítjük őket az elmúlt években, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy jövőt építsünk, hiszen nagyon sok olyan birkózót tudunk benne tartani a magyar birkózásba, akiknek az akadémia nélkül nem lenne lehetősége ilyen szintű felkészülést végezni.
1: Ugye a Los Angeles-i olimpiai még 2 év van, közepes távú projekt. Mely versenyek lesznek azok, amelyekre nagyon fel kell készülni, és ott meg kell mutatni magatokat?
2: Hát az idei év az, ami úgymond átlagosnak mondható, de hát minden élsportolónak ugye vannak kisebb célok, kisebb versenyek, és van a két fő verseny, ugye az Európa-bajnokság és a világbajnokság, ez a mi esetünkben is így van. Az Európa-bajnokságon már túl vagyunk, ahol azért egy jó szereplés van mögöttünk. Most a világbajnokság van a fókuszban, ennek az egyik állomása volt az elmúlt héten a Budapesten megrendezett emlékversenyünk, ami egy nagyon erős verseny volt, közel 50 országgal, több mint 500 versenyző vett ezen részt, és nagyon szép eredményeket nyertünk, mind a három szakákban lett érmes, sőt aranyérmesünk is lett, 97 kilóba Szőke Alex megnyerte a versenyt, úgyhogy korábbi olimpiai bajnokot is legyőzött. Én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen előre mutat, főleg annak fényében, hogy nem erre hegyezték ki a formát, hanem egy nagyon kemény napi munkából érkeztek erre a versenyre. Én azért úgy gondolom, hogy más nemzet is így volt ezzel, de ennek ellenére ez egy nagyon nagy siker, és egy jó előszele lehet annak a szereplésnek, amit várunk a magyar csapattól a világbajnokságon. Jövő évtől meg megkezdődik az olimpiai kvalifikáció, az első kvalifikációs verseny január vége, február elején lesz, ami egy ilyen ranking verseny lesz, nem ez lesz a neve, de ott már olimpiai pontokat lehet gyűjteni a világranglistához, úgyhogy igazából az utolsó fél évben vagyunk, amikor is megkezdődik a komoly és igazán nagy tétre menő felkészülés.
1: Hova kell tenni most Magyarországot a birkózás szinterén? A világ szinterén?
2: Hát én ezt egy kicsit szétbontanám, az Európai Unióban elsők vagyunk, a legeredményesebb birkózó nemzet. Európában ilyen 5.-6. helyen szereplünk, és hát a volt szovjet államok előznek meg minket, ahol azért nagy hagyománya, tradíciója van a birkózásnak, velük azért szoros csatába vagyunk. A világ viszonylatban azért egyre jobban erősödik Ázsia, ezt az utóbbi 6-8 év nagyon szépen mutatja, mind utánpótlás terén, mind felnőtt szinten óriási fejlődésen mennek keresztül, és itt az elmúlt pár évben átvették az irányítást Európától, ami számunkra is egy nagyon erős jelzés, hogy ezzel valamilyen formában tartanunk kell a lépést. Mi azért utánpótlás és felnőtt szinten is nyitottunk a keleti országok felé, egyre többet járunk ki, keressük velük a diplomáciai kapcsolatokat, hiszen nagyon fontos a fiataloknak, hogy ideje korán megkapják azokat az ingereket, a felnőtteknek meg az, hogy olyan minőségi edzőpartnerekkel tudjanak készülni, akik aztán a világversenyes érmeknek közel a 60%-át megnyerik. Úgyhogy dolgozunk ezen az ügyön, próbáljuk velük tartani a lépést, átvenni az esetleg olyan dolgokat, amik beleillik a mi kultúránkba, a mi tradíciónkba, úgyhogy ezen a téren is igyekszünk előrelépni.
1: Lőrinc Tamás, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és kiváló munkát, jó felkészülést, és a lehető legjobbakat kívánok.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős. Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, így lesz ez este 6-ig. Tartsanak velem!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Álmomban megjelent egy furcsa
2: Két kivételes hang, két meghatározó művész egy színpadon. Musical és operettest Egyházi Gézával és Mahó Andreával augusztus 2-án vasárnap este 8 órától a Kultudvarban, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A csillagos ég alatt felcsendülnek a musical és operettirodalom legszebb dallamai, időtálló klasszikusok, romantikus duettek, szenvedélyes slágerek és vidám melódiák, amelyek garantáltan felejthetetlen élményt nyújtanak. Musical és operett a csillagos ég alatt, ahol a zene, az érzelmek és a színház világa találkozik. Bővebb információ és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió 92.5.
3: You must understand, the touch of your hand makes my pulse react.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekét Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át ezután. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a Történelmi Egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: Cegléd Rádió.

0: kedves hallgatók, hogy melyik slágerrel startol a következő felvonás. Ezt a közös ismerős játszom azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Kapa eltűnt, gerebje eltört, fűnyíró elrágta a kábelt a kutya.
4: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
5: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
4: Csak ez a baj. A hobbiáruház este

0: 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
1: Hobbi áruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
2: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Egyre több településen van legmagasabb fokú vízkorlátozás. Új CT és MR berendezéseket kapott a Honvéd Kórház. Marad a rekkenő hőség. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A fokozódó víz- és energiahelyzet miatt estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését. A tanácskozáson várhatóan döntenek a legszükségesebb kérdésekről, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a zavartalan vízellátás biztosítása miatt ismét mindenkit arra kért, hogy a következő napokban kerüljék a kertek locsolását, a medencék feltöltését. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfaró, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Mérsékelt és takarékos vízfelhasználást kérnek a lakosoktól a Balaton északi parti településein is. A péntek esti próbaüzem után szombattól várhatóan ismét teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, jelentette be a miniszterelnök Szászhalombattán a MOL finomítójában tartott sajtótájékoztatón. A G3-as blokkban még szerdán egy műszaki hiba miatt állt le a termelés, azóta a szükséges alkatrész megérkezett az üzembe. A hőség okozta szárazság miatt tarló, erdő és bozót tüzek pusztítanak az ország több pontján. A Csongrád-Csanádvár megyei Balástja és Forráskút között mintegy 6 hektárt érint a tűz. Jászberény külterületén cserjés és szemét égett, de sikerült eloltani a lángokat. Pilis-Szentlászló külterületén pedig 15 hektáron égett az erdő, a tüzet már ott is megfékezték. Új CT és MR berendezésekkel bővült a Honvéd Kórház képalkotó diagnosztikája. A beruházás több mint 1,5 milliárd forintos kormányzati pénzből valósult meg. Az új készülékek részletesebb és nagyobb diagnosztikai értékű felvételek készítésére alkalmasak, ezáltal támogatják a gyorsabb és pontosabb diagnózis felállítását. Holnap újraindul a vasúti személyszállítás a Komló és Dombóvár közötti szakaszon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy ez alkalomból a MÁV egésznapos rendezvénysorozattal készül. A mellékvonalon 3 évvel ezelőtt szűnt meg a személyszállítás. Folytatódott a kiemelt rendészeti razzia a fővárosban. Az akciók második hetében több mint 60 embert fogtak el, csak nem ugyanennyit pedig előállítottak. Ittas vezetés, rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetői ellen is intézkedtek a rendőrök.
4: Az időjárásról.
5: Szombaton napos száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható.
4: Közlekedési információk.
6: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös, a 3-as és a 10-es kilométer között kátyúznak. Munkaidőben az aktuális munkaterületnél kell félpályás lezárásra számítani. Az M4-es autóúton mindkét irányban adott esetben pénteken több csomópontban is rövid, várhatóan 1 órás zárások kerülnek bevezetésre burkolati jelek festése miatt. A 35-ös kilométernél Péteri csomópont le- és felhajtóága, a 49-es kilométernél Pilis csomópont le- és felhajtóágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le- és felhajtóágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Vercel csomópont le- és felhajtóágai, a 66-os kilométernél Cegléd-Öregszőlő csomópont le- és felhajtóágai, valamint a 73-as kilométernél Cegléd-Tápiószele, a 311-es főúti csomópont le- és felhajtóágai. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstop augusztus 1-én, szombaton 15 órától, augusztus 2-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
4: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, itt lesz ez, este 6-ig tartsanak velem. Szólnak a dalok azonnal a Ceglédiek kedvencei, nem sokára pedig lapszemlézünk, füleljenek rá.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53-500-295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
4: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Eladnád az ingatlanod?
6: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
5: Bugár Zsanettet.
6: Miért pont őt?
5: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
6: A felkészítésben is segít.
5: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
6: És a kötelező papírok?
5: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
6: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
4: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
7: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
7: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
7: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak!
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jász Karajenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át ezután. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlével itt a 92-től, mégpedig a borsonline.hu felülettel. Jósi Barát hosszú évekig ültette a képernyők elé a nézőket délutáni talkshowjával. A spirituális látásmódjáról és mély empátiájáról ismert egykori műsorvezető ma már távolról higgadt bölcsességgel figyeli azt a médiavilágot, melynek egykor maga is a sűrűjében élt. Bár a mindennapjaiból nem tűnt el teljesen a televízió, a mai kínálatot látva nincsenek illúziói. Úgy véli, a hazai csatornák egy jól megszokott merev rendszerben működnek, ahol a valódi megújulás helyett inkább a biztonsági játék és a jól bevált schémák ismételgetése megy. Mai napig nézek tévé természetesen, minden kereskedelmi tévé azon van, hogy szórakoztassa a nézőket. Az ottani vezetők meggyőződése szerint nagyon nagy évi újdonságokat azonban nem látok. Ugyanazok a tendenciák mennek, mondta a műsorvezető, rávilágítva arra, hogy a mai tévézés világa meglehetősen kiszámíthatóvá vált. Yoshi Barat pontosan látja a díszletek mögötti kőkemény üzleti helyzeteket, és azokat a kényszerű pozíciókat, melyek meghatározzák a műsorkészítők mozgásterét. Tudom, hogyan működik ez a kereskedelmi tévézés, és azt is, hogy ők is kényszerpályán vannak. Nagy elvárásaim nincsenek, nem a kereskedelmi tévék dolga, hogy nagy bölcsességre neveljék a népet, persze jó lenne, tette hozzá. Amikor a nevét egybefonó legendás délutáni kibeszélő műsorok korszaka kerül szóba, a tévés őszintén bevallja, hogy egyáltalán nem vágyik vissza a stúdióba, úgy érzi, az a műfaj a múlté, és a maga részéről mindent megtett, amit abból a formátumból ki lehetett hozni. Nekem már nem hiányzik, szerintem az a korszak véget ért. Igyekeztem akkor az adott műfajból a legpozitívabb verziót kihozni. Próbáltam mindig mantrákat adni, mint Indiában a mesterek a tanítványoknak, a legegyszerűbben sallangmentesen emlékezett vissza egykori feladatára. Bár a kibeszélősöt sokan vádolták bulváros túlzásokkal, Yoshi Barát szerint a műsor valójában tűpontos lenyomata volt a korabeli Magyarországnak, és a rengeteg családi viszály és veszekedés mellett valódi, kézzelfogható segítséget is nyújtott a rászorulóknak. Az a műsor egy tükörképe volt a társadalom akkori állapotának, de persze voltak nagyon szép történetek is. Amikor például rákos gyerekeknek gyűjtöttünk pénzt másfél hónap alatt, 45 millió forint gyűlt össze a Szent László Kórház gyermekhematológiai osztályának, mesélte az egykori műsorvezető, akinek a képernyőn keresztül egy halom konfliktusban sikerült a megoldás felé terelni az embereket. Yoshi Baráttal is foglalkozik, tehát a borsonline.hu felület részletesebben. Mi meg továbbra is játsszuk a Ceglédiek kedvenc dalait itt a 92-ön a Cegléd Rádióban.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zené.

0: hírek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a nemzeti sport.hu oldallal a mai lapszemlét. Szoboszlai Dominik 25 évesen az elmúlt két edzőmérkőzésen már a Liverpool csapatkapitányaként szerepelt, két hete írta alá új, 2031-ig érvényes szerződését, kimagasló, meghatározó futballistája a 6-szoros BEC BL győztes klubnak. Édesapja Szoboszlai Zsolt szerint jogosa lehetünk rá büszkék, látható, hogy a befektetett munkának ilyen eredménye is lehet. Bobori Balázs interjúját olvashatják a sportoldalon és az újságban is. Négy európai kupa csapatunk is pályára lépett tegnap. A Ferencváros az Európa Ligában, az Eto a DVSC és a Paks pedig a Konferencia Ligában. A győriek továbbjutása előre borítékolható volt, a másik három párharc viszont rendkívül izgalmasan alakult, s ugyan a Paks közel volt a bravúrhoz, végül kiesett. A másik három magyar együttes viszont továbbjutott a következő fordulóba. Részletek, beszámolók, vélemények, elemzések a mai nemzeti sportban. Hiába rengeteg kritika, a Forma 1 népszerű, mint valaha. Az idény elejé gyengébb európai nézettségi adatok után a Forma 1 már csupa pozitív számadatról számolt be fél évi rezüméjében. Idén minden nagy díj teltházas volt, és a televíziós, valamint a digitális platformokon is egyre többen követik a VB sorozatot. Zsoldos Barna háttéranyag olvasható a portálon és az újságban is. Váhi Vanda nagyon hasznosnak tartotta a Sydney világkupa döntőt és az azt megelőző felkészülési időszakot a csapatépítés szempontjából is, hozzátette, az év második felében egyénileg kell hozzárakniuk a plusz teljesítményt a csapat fejlődése érdekében. Női vízilabda válogatottunk kulcsemberével, Celecki Róbert beszélgetett, ezt is olvashatják több más mellett a nemzetisport.hu oldalon és az újságformátumban is.
0: F1.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvíz üzemet.
7: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
8: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
7: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
6: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy

0: kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Szombaton, holnap az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő. Északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de kicsi a csapadék esélye. Napközben több felé feltámad a déli szél, hajnalban 14 és 23, délután 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap marad a napos forró időjárás, ismét az ország északi felé jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy zápor zivatar előfordulhat. A déli délkeleti szél délen és a Dunántúlon több helyen megélénkülhet. Már több felé készülhetünk trópusi éjszakára, 16 és 25 fok között alakulnak a minimumok. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók. Hétfőn sem lesz változás, kevés felhő lesz fölöttünk és nem érkezik csapadék. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet. A minimumok csupán 17-26 fok között alakulnak, délután 36-40 fokig forrósodik a levegő.
1: Cegléd Rádió FM 98.

0: 92-től hamarosan folytatjuk dallal, dalokkal. Mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra szám. A hírek után ez a közös ismerős szól. Maradjanak velem, jó rádiószást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk

0: vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 6286-os telefonszámon.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
2: Marad a rekkenő hőség. Holnaptól ismét teljes kapacitáson termelhet a Dunamenti erőmű. Egyre több hatásértő tér vissza Spanyolországból Marokkóba. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A fokozódó víz- és energiahelyzet miatt estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését. A tanácskozáson várhatóan döntenek a legszükségesebb kérdésekről, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a zavartalan vízellátás biztosítása miatt ismét mindenkit arra kért, hogy a következő napokban kerüljék a kertek locsolását, a medencék feltöltését. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfaló, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Mérsékelt és takarékos vízfelhasználást kérnek a lakosoktól a Balaton északi parti településein is. A péntek esti próbaüzem után szombattól várhatóan ismét teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, jelentette be a miniszterelnök Százhalombattán a MOL finomítójában tartott sajtótájékoztatón. A G3-as blokkban még szerdán egy műszaki hiba miatt állt le a termelés, azóta a szükséges alkatrész megérkezett az üzembe. Új CT és MR berendezésekkel bővült a Honvéd Kórház képalkotó diagnosztikája. A beruházás több mint 1,5 milliárd forintos kormányzati pénzből valósult meg. Az új készülékek részletesebb és nagyobb diagnosztikai értékű felvételek készítésére alkalmasak, ezáltal támogatják a gyorsabb és pontosabb diagnózis felállítását. Visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 ezer határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitákat váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról. A spanyolok és a franciák megerősítenék, illetve visszaállítanák a határellenőrzést Spanyolországgal közös határszakaszukon. Bekérette a lengyel külügyminisztérium az orosz nagykövetet a tegnapi légtérsértés miatt, közölte Donald Tusk lengyel miniszterelnök. Csütörtökön egy repülőtárgy, nagy valószínűséggel egy orosz robotrepülőgép csapódott be az ország keleti részén, lakatlan területen. Az incidens miatt a NATO és Lengyelország aktiválta a légi és szárazföldi védelmi rendszereit, több európai politikus pedig szolidaritását fejezte ki Lengyelországgal.
1: Az időjárásról.
2: Szombaton napos száraz idő várható, legfeljebb az észak-nyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos.
1: Közlekedési információk.
3: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös, a 3-as és a 10-es kilométer között kátyúznak. Munkaidőben az aktuális munkaterületnél kell félpályás lezárásra számítani. Az M4-es autóúton mindkét irányban adott esetben pénteken több csomópontban is rövid, várhatóan egy órás zárások kerülnek bevezetésre burkolati jelek festése miatt. A 35-es kilométernél Péteri csomópont le is felhajtó ága, a 49-es kilométernél Pilis csomópont le is felhajtó ágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le is felhajtó ágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Vercel csomópont le is felhajtó ágai, a 66-os kilométernél Cegléd-Öregszőlő csomópont le is felhajtó ágai, valamint a 73-as kilométernél Cegléd-Tápiószele, a 311-es főúti csomópont le is felhajtó ágai. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán pedig a 1-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstop augusztus 1-én, szombaton 15 órától, augusztus 2-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délután és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, amikor fognál még ebben a szűk 60 percben, és a következő egy óra hosszában Süveges András, utána jön Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nándi, most meg a dalok, hamarosan pedig én vissza, és foglalkozok a mai nappal. Július 31-ével péntekkel tartsanak velem ezért is.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.
2: Olyan ő, hogy megáll.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
5: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
6: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pino Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegyára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pino Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
3: 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: milyen szép felállni.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
3: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jász Karajenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át ezután. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!

0: Ünnepelhetnek, és hallgatóink köszönhetik ezen kívül még Ilona, Helén, Germán és Batu nevű ismerőseiket is. Az Oszkár a régi germán Ansgard névből származó angol és skandináv névből ered, elemeinek jelentése istenség dárda, északi germán eredetű jelentése jó dárda, írkelte eredetű jelentése pedig szarvast kedvelő. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek, egyszerre után pedig folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. Hallgassanak rá!
1: Rádió. 90.

0: Kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 102 éve született Bartók Péter, amerikai-magyar zongorista, hangmérnök, Bartók Béla fia. Liszt Ferenc 1811-ben ezen a napon, július 31-én látta meg a napvilágot, méghozzá Dobborján. 85 éve született Pajer András, Emerton Díaz zeneszerz énekes, aki a Gedeon bácsi és a Felmegyek hozzá zenét szerezte, többek között rengeteget írt persze. 1985-ben volt Robin Gibb és Dwina Murphy házasságkötése. 1975-ben született Roy, spanyol zenész, a Vengaboys együttes tagja, és 62 éves ma Sissi Kecs, holland-német pop énekesnő, eredeti neve egyébként az, hogy Caroline Katharina Müller. Beceneve Caro. Az 1980-as évek második felének egyik legnépszerűbb európai pop énekesnője volt. Olyan slágereknek köszönhetően, mint az I Can Lose My Heart Tonight, a Heartbreak Hotel, a Soul Survivor, vagy éppen a Heaven and Hell, ezt majd meghallgatjuk mindjárt. A 90-es évek elején eltűnt az élvonalból, egyrészt mert megromlott a kapcsolata egykori felfedezőjével Dieter Bohlennel, másrészt az általa is képviselt diszkó hangzás addigra kiment a divatból. A 90-es évek végén fordult a kocka, és akkor Sissi Kecs döntött úgy, hogy meglovagolja az újból összeállt Modern Talking népszerűségét, és visszatér a könnyű zene világába. Megegyezett a BMG kiadóval, és a cég megjelentette a Best of 98 című válogatás lemezt, ami kelendőnek bizonyult, hiszen az I Can Lose My Heart Tonight és a Soul Survivor modern hangszerelésű változatai mellett egy, ugyancsak az aktuális diszkó trendnek megfelelően hangszerelt Mega Mixet is tartalmazott rövidebb és hosszabb verzióban, valamint a régi, emlékezetes lágereket. Az énekesnő visszatérése nem volt sikertelen, de különböző pénzügyi problémák merültek fel akkori lemezcégével, a Metronommal. Sissi Kecs a 90-es évek végén a Crazy nevű rapperrel beutazta Közép- és Kelet-Európát, ahol azóta is nagyon népszerű. Számos új dalt írt, bár 1989 óta nem készült új stúdióalbuma. 2003-ban Shake Your Head, 2004-ben Silence címmel jelent meg egy-egy új maxia. 1999 óta ismét Németországban él, férjétől elvált, de nem magányos. Szeretné folytatni énekesnői pályáját, amara reményben, hogy a korábbiaknál is fényesebb karriert sikerül megvalósítania. Hát ezt egyszerűen nem sikerült még összehozni, de aztán ki tudja, mit hoz a jövő. Folytatjuk vele itt a 92-tön.
1: FM 92 Szeglét Rádió.

nevet meg kell említenünk itt a zenenaptár rovatban. 1956-ban született Bill Berry zenész, az R.E.M. zenekar kiválósága volt, mert ugye a csapat már nem létezik. Egyébként 80-ban alakultak. Michael Stipe művészeti iskolába járt, most az énekesről beszélünk, és a punk zenéjét rajongott. Peter Buck pedig igazi fanatikus hanglemez gyűjtő volt, meg lehet, hogy még mindig az, minden érdekli, vagy érdekelte. Klasszikus zene, punk, free jazz, és még sorolhatnánk. Hasonló ízlésük hozta őket össze, ezért fontos ez. Egy közös baráton keresztül pedig megismerték Berryt, és mi azt. Amatőr körülmények között garázsban kezdtek el játszani eleinte feldolgozásokat, mégpedig Twisted Kit néven. Az R.E.M. név a Rapid Eye Movement, az alvás egyik fázisának tudományos rövidítés, állítólag a szótár véletlenszerű felcsapásával keletkezett. Első kislemezük a Radio Free Europe 81-ben jelent meg, mindössze 1000 példányban, de a kezdő együttes bekerült a Village Voice év végi összesítésébe is. A 82-es kislemezüket, a Chronic Taunt, a következő évben követ az első nagylemez, amelyet a Rolling Stone című rocklap az évlemezévé választott. 2011. szeptember 21-én hivatalos honlapján az R.E.M. bejelentette feloszlását. Ennek ellenére ők következnek a születésnapos tiszteletére. Zeglét Rádió.

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
6: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
8: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
1: Reklámot hallottak.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
9: Sono spiacente.

Hallgató, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban már is elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Szombaton, holnap az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő. Északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de kicsi a csapadék esélye. Napközben több felé feltámad a déli szél, hajnalban 14 és 23, délután 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap marad a napos forró időjárás, ismét az ország északi feléje lehetnek meg gomoly felhők az égen. Kis eséllyel egy-egy zápor zivatar előfordulhat, a déli délkeleti szél délen és a Dunántúlon több helyen megélénkülhet, már több felé készülhetünk trópusi éjszakára, 16 és 25 fok között alakulnak a minimumok, a délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók. Hétfőn sem lesz változás, kevés felhő lesz fölöttünk és nem érkezik csapadék, helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet, a minimumok csupán 17-26 fok között alakulnak, délután 36-40 fokig forrósodik a levegő.

0: címmel. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négy lábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
8: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Marad a rekkenő hőség. Holnaptól ismét teljes kapacitáson termelhet a Dunamenti erőmű. Elmarad a parlament jövő heti ülése az energiaválság helyzet miatt. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A fokozódó víz- és energiahelyzet miatt estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését. A tanácskozáson várhatóan döntenek a legszükségesebb kérdésekről, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a zavartalan vízellátás biztosítása miatt ismét mindenkit arra kért, hogy a következő napokban kerüljék a kertek locsolását, a medencék,

0: feltöltését. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilismedence 14 településén. Tahitótfalú, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilisborosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilisvörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Mérsékelt és takarékos vízfelhasználást kérnek a lakosoktól a Balaton északi parti településein is. A péntek esti próbaüzem után szombattól várhatóan ismét teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, jelentette be a miniszterelnök Szászhalombattán a MOL finomítójában tartott sajtótájékoztatón. A G3-as blokkban még szerdán egy műszaki hiba miatt állt le a termelés, azóta a szükséges alkatrész megérkezett az üzembe. Elmarad az országgyűlés jövő hétre meghirdetett kétnapos ülése az időjárás okozta villamos energiaválság helyzet miatt, közölte Hallerné Nagy Anikó. Az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök azt írta, a kormány az intézkedéseivel példát kíván mutatni az energiatakarékosság terén, különös figyelemmel a várható energiabiztonsági kihívásokra, illetve az ellátásbiztonság megőrzésére. Visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 ezer határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitákat váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról. A spanyolok és a franciák megerősítenék, illetve visszaállítanák a határellenőrzést Spanyolországgal közös határszakaszukon. Bekérette a lengyel külügyminisztérium az orosz nagykövetet a tegnapi légtérsértés miatt, közölte Donald Tusk lengyel miniszterelnök. Csütörtökön egy repülőtárgy, nagy valószínűséggel egy orosz robotrepülőgép csapódott be az ország keleti részén, lakatlan területen. Az incidens miatt a NATO és Lengyelország aktiválta a légi és szárazföldi védelmi rendszereit, több európai politikus pedig szolidaritását fejezte ki Lengyelországgal.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton napos száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös, a 3-as és a 10-es kilométer között kátyúznak. Munkaidőben az aktuális munkaterületnél kell félpályás lezárásra számítani. Az M4-es autóúton mindkét irányban adott esetben pénteken több csomópontban is rövid, várhatóan egy órás zárások kerülnek bevezetésre burkolati jelek festése miatt. A 35-ös kilométernél Péteri csomópont le is felhajtó ága, a 49-es kilométernél Pilis csomópont le is felhajtó ágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le is felhajtó ágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Vercel csomópont le is felhajtó ágai, a 66-os kilométernél Cegléd-Öregszőlő csomópont le is felhajtó ágai, valamint a 73-as kilométernél Cegléd-Tápiószele, a 311-es főúti csomópont le is felhajtó ágai. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstop augusztus 1-én, szombaton 15 órától augusztus 2-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben. Süveges András után, amilyen Szatmári Gábor után, a Vörös Nádi, most pedig a dalok, nem sokára pedig én vissza a lapszemlével. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 16:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
0: Reklámot hallottak! Cegli!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Minden fiatal és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cejlédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió.

0: Cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a lapszemlével, egészen pontosan a blik.hu oldallal fantasztikus híren van. Évtizedek óta jár Amerikába, s most kinti magyaroktól érkező információk azt sugallják, hogy ki is költözött az USA beli Floridába Sarka Kata férje, Besenyei István üzletember, biztos keresi a sok pénzt. Eközben Sarka Kata nélküle volt többször is itthon, s a budai luxustársasházban csak vele találkoztak mostanában. A férjével nem. Hónapok óta rendszeresen látják Floridában tehát a magyar üzletembert, legutóbb akkor, amikor egy kikötőben egy hajóra szállt fel. Tudtuk, megírja a portál egy Floridában élő hazánk fiától. Arról pedig itthon kaptunk információt, szintén a Blikk írja, hogy mindeközben Sarka Kata a férje nélkül volt többször is itthon, ő rendszeresen jár haza, de csak vele találkoznak abban a budai luxus társasházban, ahol egyébként több milliárdos üzletembernek is van otthona. 2018-ban házasodott össze Sarka Kata és a most 57 éves üzletember, Besenyei István, a Walton Security egykori tulajdonosa, jelenlegi már csak vezető tisztségviselője, vezérigazgatója. A házaspárról, melynek egy közös gyermeke van, azóta nem sok információ szivárgott ki. Korábban találgatások láttak napvilágot arról, hogy válságba került a kapcsolatuk, de erre a hírre egyikőjük sem reagált, tehát a pletykák vélhetően nem voltak igazak. A megismerkedésük előzményei sokkal érdekesebbek. Sarka Kata és Hajdú Péter házassága 2016-ban kezdett tönkre menni, a hezitálásuk, hogy váljanak, avagy sem, akkor teljes nyilvánosság előtt zajlott. 2016-ban Havas Erik egy műsorában Sarka Kata azt mondta, csak akkor válna, ha újra szerelmes lenne. Hogy ez mikor jön el, az a kapcsolatban így fogalmazott: hangsúlyozom, még nagyon nincs itt az ideje, s elképzelésem sincs, hogyan kell ismerkedni, nem látom magam egy másik férfi oldalán, és azt sem tudom, hogyan kell randizni. Egy évvel később, 2017-ben már arról szóltak a hírek, hogy Sarka Kata Besenyei Istvánnal, a férje korábbi üzlettársával és barátjával jár, s mellette találta meg újra a boldogságot. Gyorsan ment, nem? Hajdú Péter akkoriban rendesen maga alatt is volt. Amikor nyáron arra jöttem haza, hogy üres volt a ház, Kata elköltözött a gyerekekkel, egy órát sírtam a gyerekszobában. Ő volt az első, akit felhívtam. Nyilván túl közel engedtem magamhoz egy kígyót, vagy nem is tudom, hogyan fogalmazzak, teljesen félreismertem valakit, aki az életünk része volt, mondta 2017-ben Hajdú Péter a volt felesége új szerelméről, Szili Nóra, egy beszélgetés műsorában. Hogy kicsoda Besenyei István? Kérem szépen, ezzel is foglalkozik a blik.hu oldal.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét itt a 92-t, még mindig a Blikkel foglalkozunk. Boráros Gábor és Jákli Mónika édesanyja, az MMA harcos volt anyósa között rendkívül feszült a viszony, amely Moncsi sajnálatos januári halálos autóbalesete után még tovább mérgesedett. A feszültség idén nyára odáig fajult, hogy az apuka nyilvánosan megvádolta Zora mamáját azzal, hogy ő küldte rá a gyermekvédelmet a kislánya nevelése kapcsán. Gábor most ismét kiakadt a nagymamára és bejelentette, elköltözik, hogy minél távolabb legyenek tőle Zorával. Boráros Gábor nyíltan vádolja az elhunyt Jákli Mónika édesanyját, és határozottan azt állította többször is, hogy a nagymama küldte rá a gyermekfelügyeletet. Az MMA harcos és volt párjának családja között elmérgesedett a viszony Moncsi tragikus januári autóbalesete óta. Boráros egyedül neveli közös kislányukat, Zorát, ám az utóbbi időben komoly hatósági ellenőrzésekkel kellett szembenéznie. A gyermekfelügyelet munkatársai rövid időn belül kétszer is kivonultak ellenőrzést tartani Boráros otthonába. Gábor azt mondta, tudni véli, hogy a bejelentések mögött a kislánya nagymamája áll, akit azzal gyanúsít, hogy szándékosan próbálja őt rossz színben feltüntetni a hatóságok előtt, és ellehetetleníti az apaságát. Az egy napig elérhető Instagram történetében ismét kiborult az asszony miatt. Már 4,5 órája jön, meg néz hülyének. Azt hiszi, hogy nem tudom, hogy hazudik. Ez a kedves nagymama vajon mit fog elérni ezzel a viselkedéssel, hogy szándékosan nem hozza haza Zorát, amikor tudom jól, hogy az idevezető út még csukott szemmel, még neki is 3 óra alatt meg kéne, hogy legyen. 4,5 óra alatt egy motor nélküli kocsival is meg tudná tenni. Neki valahogy nem jön, összevázolta fel a sportoló, hogy miért dühös Jákli Mónika édesanyjára. Gábor már korábban is beszélt arról, hogy úgy véli, a nagymama küldte rájuk a gyermekfelügyeletet 2 alkalommal is. Elmondása szerint többször is meg kellett jelenniük ezt követően a gyermekfelügyeletnél az irodában, hogy megegyezésre jussanak, mivel a volt anyósa mindig újabb beadványokat adott be ellene. Gábor állítása alapján lefektetett bizonyos szabályokat, melyeket a mama is elfogadott, aláírt, de aztán újra és újra meggondolta magát, és ismét a gyámügynél kötötte ki. Na ezzel a szövevényes sztorival, valamint Boráros Gáborral és Jákli Mónika édesanyjával is foglalkozik a blik.hu felület részletesebben.
0: Következzen egy

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
3: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
4: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
3: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
5: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
1: Reklámot hallottak.

0: kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, előtte azonban már is eláruló, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Szombaton, holnap az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő. Északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de kicsi a csapadék esélye. Napközben több felé feltámad a déli szél, hajnalban 14 és 23, délután 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap marad a napos forró időjárás, ismét az ország északi felé jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy zápor zivatar előfordulhat. A déli délkeleti szél télen és a Dunántúlon több helyen megélénkülhet. Már több felé készülhetünk trópusi éjszakára, 16 és 25 fok között alakulnak a minimumok. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók. Hétfőn sem lesz változás, kevés felhő lesz fölöttünk és nem érkezik csapadék. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet. A minimumok csupán 17-26 fok között alakulnak, délután 36-40 fokig forrósodik a levegő.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal mindenhol közös ismerős.

hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Már ennyi volt részemről, reggel 6-tól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal. A műsorvezető Süveges András volt, Szatmári Gábor meg lesz, ő most este 8-ig jövő a terep, utána pedig jön Vörös Nándé meg legközelebb holnap, azaz augusztus első napja.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Marad a rekkenő hőség. Jövő hét közepén állhat le teljesen a paksi atomerőmű. Elmarad a parlament jövő heti ülése az energiaválság helyzet miatt. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Várhatóan kedden vagy szerdán állíthatják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, hogy

0: amint a Dunavíz szintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Közölte azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény szombattól teljes kapacitással működhet. Elmondta azt is, hogy estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését, amit Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó vezet, és az energiacégek, intézmények, erőművek vezetői is jelen lesznek. A paksi helyzet miatt azonnali intézkedéseket, a hosszú távú energetikai és vízstratégia felülvizsgálatát követeli a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt felszólítja a kormányt arra, hogy egy független műszaki bizottság igazolja azt, mi indokolja mind a négy paksi blokk egyidejű leállítását. A Mi Hazánk úgy véli, gyorsindítású erőművek bevonásával időben lehetett volna pótolni a kieső energiatermelést. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilismedence 14 településén. Tahitótfaló, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilisborosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilisvörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Elmarad az országgyűlés jövő hétre meghirdetett kétnapos ülése az időjárás okozta villamos energiaválság helyzet miatt, közölte Hallerné Nagy Anikó. Az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök azt írta, a kormány az intézkedéseivel példát kíván mutatni az energiatakarékosság terén, különös figyelemmel a várható energiabiztonsági kihívásokra, illetve az ellátásbiztonság megőrzésére. Visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 ezer határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitákat váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról. A spanyolok és a franciák megerősítenék, illetve visszaállítanák a határellenőrzést Spanyolországgal közös határszakaszukon. Bekérette a lengyel külügyminisztérium az orosz nagykövetet a tegnapi légtérsértés miatt, közölte Donald Tusk lengyel miniszterelnök. Csütörtökön egy repülőtárgy, nagy valószínűséggel egy orosz robotrepülőgép csapódott be az ország keleti részén, lakatlan területen. Az incidens miatt a NATO és Lengyelország aktiválta a légi és szárazföldi védelmi rendszereit, több európai politikus pedig szolidaritását fejezte ki Lengyelországgal.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton napos száraz idő várható, legfeljebb az észak-nyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt tehát már a péntek esti beszélgetős műsor, a mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. Lássuk, mivel készültem, természetesen két beszélgetéssel. Az egyiket még én készítettem, a másikat pedig Szabó Kristóf. Ez utóbbival kezdünk, hiszen sport lesz az első témánk, méghozzá ökölvívás. A Phoenix Box Klub igencsak büszkélkedhet mostanában, és ezt tették itt stúdiónkban is. Kristóf meghívására megérkezett a klub vezetőedzője, alelnöke Németh Csaba és a főtámogató Kövesdi Zsolt, és az aktuális dolgokról tehát ők fognak beszámolni majd itt az első beszélgetésünkben. A második anyagunk a következő órában pedig egy ismétlés lesz most, hiszen sajnos Szebeni Dávid, a Településfejlesztési Szövetség elnöke nem ért rá most eljönni, viszont találtunk egy nagyon jó nyári anyagot, ami a nyaraláshoz is nyújthat némi segítséget. Úgyhogy az FTM, azaz a fejlesztés terhe mellett egy korábbi adását fogjuk most megismételni, ami azért nagy részt a nyárról és a Balatonról is fog szólni, úgyhogy ezt is érdemes lesz figyelni, hiszen azok az akkor elhangzott információk bizony ma is aktuálisak. És közben majd persze szólnak a jobbnál jobb muzsikák is, de akkor most egy zene után jöjjön a mai első beszélgetésünk, ami tehát nem lesz más, mint a Phoenix Box Club legfrissebb hírei. Tartsanak velünk!

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Induljon tehát mai első beszélgetésünk, amelyben box lesz a téma, azaz ökölvívás. Szép sikerekről számolhatott be a Phoenix Box Club, a vezetőedzővel, alelnökkel és a főtámogatóval. Szabó Kristóf kollégánk beszélgetett a legfrissebb információkról, amikre érdemes lesz odafigyelni azoknak, akik egy picit is szívükön viselik nem csak a boxot, hanem úgy egyáltalán a ceglédi sportot.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
2: Az elmúlt napokban már hallhatták Tóth Bálintot és az elért eredményeit a magyar felnőtt ökölvívó bajnokságon, viszont a mai nap eljöttek hozzánk a Phoenix Box Club, Németh Csaba, a Phoenix Box Club vezetőedzője és alelnöke, valamint Kövesdi Zsolt, fő támogató. Sziasztok! Az elmúlt időszak azért elég sűrű volt számotokra, a Pákozi László emlékverseny és egy tornát, pontosabban egy edzőtábort is megszerveztetek. Hogy értékelitek az elmúlt heteket, hónapokat?
3: Szia, üdvözöllek először is, és üdvözlöm Sziasztok. A kedves hallgatókat.
4: Sziasztok, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
3: Na hát igen, elég sok eredmény és esemény is volt, tehát nem is tudom pontos, hogy hol kezdjük. Kezdjük az elején. Pákozi László emlékverseny. Áll a jó Istennek, nagyon jól sikerült. Kimagasló létszámmal voltak versenyzők.
4: Mozgalmas
3: volt, azt tudom én is mondani, de azt tudom hozzáfűzni, hogy nagyon jól sikerült. Már a rendezvény lefolyása alatt kaptam elismerő és gratuláló üzeneteket az Ökölvívó Szövetségtől is, és azt a felkérést kaptuk, hogy ha első körre ezt így, ilyen látványosan meg tudtuk hozni, akkor ők izgatottan várnának egy pályázatot a részünkről, hogy a 2027. évben akár egy utánpótlás magyar bajnokságot miképpen és hogy rendeznénk meg, mert ez a megrendezés számukra is az országban kimagasló volt. Ugye légkondicionált sportcsarnok, gyümölcs reggeli a versenyzőknek, edzőknek, köszönve a támogatóknak, valamint szintén támogatói felajánlás volt minden versenyző, edző és ugye rendezvény koreográfus ebédben is részesült. Úgyhogy teljes mértékben meg voltunk ezzel így elégedve, meg mindenki más is.
4: Ezután is köszönnénk a ceglédi vállalkozóknak és az olyan támogatóknak, akik segítették ezt a rendezvényt, hogy meg tudtuk csinálni. Teszem itt akár az étkeztetésben, vagy esetleg a helyszínbiztosításban, a büfében, meg azt a rengeteg szülői segítséget, akit a saját ökölvívóink szülei tudtak felajánlni. Tehát itt legyen szó pakolástól kezdve bármi, tehát ez tényleg egy fantasztikus csapatmunka volt, és tényleg ezúton is köszönjük nekik, hogy ezt meg tudtuk csinálni, és véghez tudtuk vinni.
2: Az eredmények is kiválóan alakultak számotokra, hiszen ha jól emlékszem, 4 vagy 5 Phoenix Box Club Halkett Király Team ben szereplő boxoló vett részt a csapatodból, vagy nem jól emlékszem?
3: Hát figyelj, igyekeztem az egész mozdítható hadosztályunkat hadra fogni. Közülük csak, ha jól emlékszek, én is 3-an tudtak hivatalos mérkőzést boxolni, a többieknek ugye nem, vagy nem volt súlyazonos, vagy nem volt korazonos ellenfél, de így bemutató vagy edzőmérkőzésen belül meg tudták ők is mutatni magukat. Tőlünk 3-an léptek hivatalos mérkőzés címszó alatt a ringbe. Az első az ugye Szabó Márió volt, aki még mindig az első számú utánpótlás válogatott. Ő szerencsére, meg hát nem szerencsére, ő megmutatta, hogy mi az az igazi Phoenix Virtus. Egyhangú pontozással tudta hozni a mérkőzést. Utána Halmi Brian egy súlycsoporttal föntebb U15-ös 75 kg-ban mérkőzött. Brian még nagyon az elején van, még most kezdjük el felépíteni az egész pályafutását. Igyekszünk mindig szintről szintre ellenfeleket választani. A mostani ellenféllel is teljes mértékben nagyon jó partiba voltunk, de sajnos ez máshogy alakult, és így ő most így nem tudott itthon az egy közönség előtt nyerni, de teljes mértékben meg voltunk a teljesítményével elégedve, mivel látszódott az, hogy fejlődünk, és hogy ez idővel egyre jobb és jobb lesz. A harmadik mérkőző az pedig a Tóth Bálint volt. Igaz, volt itt az elején szó róla, hogy profi mérkőzésekkel zárjuk majd. sajnálatos módon nem úgy jöttek össze a dolgok, hogy mi szerettük volna, és így nem akartuk mindenáron elkapkodni, és akár ezzel elrontani egy jól felépített gálát. Így úgy döntöttünk, hogy ezt egy kicsit most eltoljuk, és így az amatőrben lépett ringbe Bálint. Annyi kis újítást hoztunk a dologba, hogy nem fogyasztottunk vissza cirkáló súlyba, hanem Bálint a szuper nehéz súlyba, azaz a 90 pluszosok között felnőttben lépett szorítóban. Egy nagyon ügyes és tapasztalt és egy bivaly erős MTK-s ellenfelet kapott a Bálint, de ez hazai közönség előtt nem nagyon tudta meghatni, ezt meg is mutatta, mert boldogult vele. Nem is akárhogy, hatalmas, nagy főzáró szenzációként ment le az a mérkőzés, úgyhogy ő is behúzta ezt az eseményt. Úgyhogy azért ez teljes mértékben látszódott, hogy azért a csapat jól fel van készülve, valamint tényleg az egész gála és a körítés minden első osztályon sikerült.
2: Nemrégiben Bálint a magyar bajnokságban is megmérettette magát, méghozzá felnőttekként első alkalommal, harmadik helyet szerzett, azért gondolom a stábban most elég nagy az öröm ezzel kapcsolatban. Hogy értékeltétek azt a bajnokságot?
3: Igen, Bálint jelezte felém is, hogy ő szeretné megpróbálni a felnőtt korosztályt. Ugye tudnélik 19 éves kortól lehet a felnőttek között ringbe lépni, ugye felnőtt korosztályban. Itt azért hoztuk a 90 kilós határunkat. Nem nagy elvárásokkal mentünk. Elmentünk, mert ki szerette volna magát próbálni, de mivel, hogy még a korosztályának igen, az elején van, így nem voltak nagy elvárások felállítva vele szembe. Egyszerű volt a taktika, élvezze a bunyót, adja ki magából, ami csak telik tőle. Ez úgy alakult, ugye, hogy 8-an mérlegeltek be a 90 kilós felnőtt korosztályba. Ugye a legjobb 4 közé jutásért lépett először ringbe, egy nálánál jóval idősebb és azért fizikálisan jóval erősebb ellenféllel. Megmondom az őszintét, egy kicsit azért én is tartottam ettől, mert még elég fiatal, de nem volt mitől. Mikor felment a mérkőzésen és az első menetben kétszer is számoltatta az úriembert, akkor ott már azért megnyugodtunk egy kicsit, hogy akkor minden rendben lesz. A második menetben szintén számolták az ellenfelet, így összképileg a mérkőzés végeredménye egyhangú pontozással tudott győzni. Így az egész felnőtt mezőnyből, mert ugye voltak többen is első éves, 19 évesek, de egyedül az összes súlycsoportot végigmérve, egyedül 19 éves, első éves felnőttként csak is a Tóth Bálint tudott éremig jutni a felnőtt magyar bajnokságon. Utána megkaptuk ugye a első vagy másodszámú kiemelt versenyzőt, a Honvéd versenyzőt, ő is jóval korosabb, mint Bálint, ő már a 20-as éveinek lassan a közepe fele jár. Ott azért már megvolt a kellő rutin, amivel felismerte még Bálintnak a hibáit, és ezzel appellálva tudott győzni ellenünk. Nem voltunk csalódottak, mert teljes mértékben férfias hozzáállás, férfias küzdelem volt. Úgyhogy azért még hozzátenném azt, hogy ez elég kimagasló, mert Cegli történetében az elmúlt 30 évben nem volt felnőtt érmes a magyar bajnokságon. És Bálint az nagyon-nagyon szereti, úgy látszik, a rekordokat döntögetni, mert tavaly ugye a közel 20 éve nem volt ifjúsági magyar bajnoki cím, azt is megdöntötte, oda tette magát a fiú, ezt tudom mondani. Büszkék vagyunk rá, a jövővel kapcsolatban nem tudok nyilatkozni, most a nyári szünetét tölti, valamint azért most már majd őnek is el kell azon gondolkoznia, hogy a megélhetés útjára kell lépni.
4: Vagyis
3: ugye munkatérjen és ilyenek, próbálja az életét rendezni, aztán ővele kapcsolatban majd a későbbiekben elválik, hogy hogyan tovább, de természetesen ettől a munka nem áll meg, mivel hogy utána a Pákozi László után volt egy 3 napos táborunk.
2: Pont ugye? Erre szerettem volna kitérni, hogy ugye Zsolt, ebben neked is nagy szerepet volt.
4: Igen, az ötlet az tőlem származott, de a Csabival ugye egyeztetve próbáltuk ezt a kis 3 napos edzőtábort összehozni, ami egész népes létszámmal összegyűlt. Hála Istennek azért a Phoenix boxolói közül a kemény maga az részt is vett rajta. Hát szintén a gyerekek magukért beszélnek, mert végigélvezték ezt a háromnapos edzőtábort. Volt itt köztük olyan gyerkőc is, aki csak azért is szeretett volna még maradni, hogy ne csak a fejlődésben, hanem maga a társaságbeli élete is egy kicsit fellendülje, mert néha egy kicsit zárkózottabb, picit úgy nem nyit a világ felé, és itt a három nap alatt megmutatkozott az is, hogy ezek a gyerekek, akik talán a hétköznapi életben nem tudnak olyan akár életet, vagy esetleg baráti társaságban lenni, akkor itt megtalálták önmagukat, és konkrétan minden olyan gyerek csint, meg egyéb dolgot megtanultak egymást, ami összekovácsolta ezt a csapatot, és ezért is ilyen jó, erős és fantasztikus ez a Főnix Boxó.
2: Igen, maga a sport az egy nagyon kiváló dolog, hiszen vannak sikeresebbek, kevésbé sikeresebb boxolók akár, vagy sportolók, de például a ringben, vagy a sportpályán mindenki egyenlő, és ilyenkor eltűnik egy pillanatra a társadalmi különbségek, eltűnik minden, a nemek, korok, és egyszerűen mindenki együtt van, és ez szerintem ez a legcsodálatosabb a sport világában. Tehát akkor nagyon jól sikerült ez a kis rendezvény, ez az háromnapos edzőtábor. Viszont a jövővel kapcsolatban is vannak gondolom tervek, szeptemberben utánpótlás magyar bajnokság. Hogy készültök oda?
3: Oda nagyon komoly szinten szeretnénk felkészülni, már a csapattal az egyeztetés megtörtént. Mivel hogy szeptember 10-ével kezdődik majd Kaposváron az U13-U15-ös magyar bajnokság, így ezt a versenyzői réteget most egy kicsit extrásabban fogjuk megmozgatni, felkészíteni. Az augusztusunk úgy fog telni, hogy napi két edzés, délelőtti, délutáni edzéssel, hogy mindent el tudjunk követni annak érdekében, hogy a hibákat javítsuk, a súlyokat hozzuk, és teljes mértékben rá tudjanak a srácok hangolódni az utánpótlás magyar bajnokságra. 7 versenyzővel fogunk indulni, ha minden jól megy a felkészülés alatt, és reméljük, hogy nem lesz sérülés vagy betegség, ami hátrántartna minket. Ez a 7 versenyző, őróluk azt tudni, azt már pároljuk már eddig is szerzett komoly eredményt, de ő bennük benne, mindegyik versenyzőben benne lesz az értékes eredmény, hogy elérjék. Köztük ugye Szabó Mário, a válogatottunk, közte a Diákolimpia bajnokunk Adi Rihárd, a diákolimpiai bronzérmeseink Tóth Ferenc, Derzsi Patrik, valamint most ugye még 2 úriemberrel bővül a csapat, Dabis Gergővel, vagyis Halmi Briannel, őnekik ez lesz az első országos megmérettetésük. Teljes mértékben nagyon nagy lendülettel készülünk rá, szeretne minden srác éremmel hazatérni, én lennék a legboldogabb, hogyha ez összejönne, de ezért dolgozunk nap mint nap reggeltől estig, hogy ez így lehessen, és hogy a gyerekek megkaphassák azt a megfelelő támogatást, ami egy igazi élsportolónak jár.
2: Szabó Mário kapcsán ugye ő válogatott, ráadásul Cegléd első számú válogatott tökölvívója, ahogy szoktunk fogalmazni, felé azért egyértelműen a győzelem az elvárás, hogy ha nem is az elvárás, de azért cél, gondolom.
3: Igen, mindenféleképpen, mert utána a magyar bajnokság után jön Máriónak a törökországi Európa bajnokság, és kifejezett figyelmet fog kapni a Márió a magyar bajnokságon a válogatott edzőtől is. Kifejezetten várják, hogy fog teljesíteni. Igen, Máriótól elvárjuk, ez már mondhatni elvárt, hogy a magyar bajnokságot ezt be kell húznunk.
2: Most említetted a törökországi Európa-bajnokságot. Ez lesz az első, hogy egy növendéked Európa-bajnokságon fogja megmérettetni magát?
3: Igen, ez lesz az első, és hát azért is mosolygok ennyire, mert azért 4 év leforgás alatt nem csak egy klubot, hanem a versenyzőinket is ilyen szintre föl tudtuk emelni. Ez nagyon nagy szó.
4: Mi is nagyon bízunk egy éremben.
3: Ilyet itt a környékben nagyon nem tud senki.
2: Hát igen, és mik a hosszú távú célok a Phoenix Boxban, mert azért ahogy látszódik, kezdi kinőni magát, azért nagyon komoly versenyzőket tudtok már delegálni, igen, akár már a magyar válogatottban.
3: Már a létszámunk is kezd eléggé magasra kinőni, és kezdjük azt a termet is már úgymond kinőni.
2: Erre próbáltam célozni.
3: Szerencsére vannak még támogatóink, nem kevés, Zsolti és testvére, és ha minden jól megy, akkor hamarosan egy nagyobb terembe fogunk tudni átköltözni. Figyelj, én ennek örülök. Megmutattuk, hogy van rendes ökölvívás Cegléden, van eredmény, mert munkát teszünk bele, minden más csak guma.
2: Srácok, köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzánk, és ez egy kiváló zárszó volt szerintem, úgyhogy csak így tovább, jó felkészülést és sikeres eredményeket kívánunk.
4: Köszönjük.

0: változatosan.
1: Kedves hallgatók, lassan véget ér a mai első óránk, és jön a következő is. A következő óra témája tehát a fejlesztés terhe mellett lesz majd. Szebeni Dáviddal most sajnos friss anyagot nem sikerült készítenünk, különféle okok miatt nem tudott eljönni, de azért egy nagyon aktuálisnak tűnő anyaggal jövünk majd, hiszen egy korábbi nyári anyagunkat fogjuk majd hallani, és ebben Dáviddal a Balatonpartról és egyáltalán a nyaralás körülményeiről fogunk beszélgetni, úgyhogy jó tanácsokat fognak hallani. Érdemes lesz velünk maradni a következő egy órában is, itt a 92.5-ön.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
2: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
2: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Marad a rekkenő hőség. Jövő hét közepén állhat le teljesen a paksi atomerőmű. Egyre több lakót érhet haza az erdőtüzek sújtotta Spanyolországban. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Várhatóan kedden vagy szerdán állíthatják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, hogy amint a Dunavíz szintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Közölte azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokk.

0: parkjának újraindítása, a létesítmény szombattól teljes kapacitással működhet. Elmondta azt is, hogy estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését, amit Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó vezet, és az energiacégek intézmények erőművek vezetői is jelen lesznek. A paksi helyzet miatt azonnali intézkedéseket, a hosszú távú energetikai és vízstratégia felülvizsgálatát követeli a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt felszólítja a kormányt arra, hogy egy független műszaki bizottság igazolja azt, mi indokolja mind a négy paksi blokk egyidejű leállítását. A Mi Hazánk úgy véli, gyorsindítású erőművek bevonásával időben lehetett volna pótolni a kieső energiatermelést. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfaló, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Elmarad az országgyűlés jövő hétre meghirdetett kétnapos ülése az időjárás okozta villamos energiaválság helyzet miatt, közölte Hallerné Nagy Anikó. Az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök azt írta, a kormány az intézkedéseivel példát kíván mutatni az energiatakarékosság terén, különös figyelemmel a várható energiabiztonsági kihívásokra, illetve az ellátásbiztonság megőrzésére. Visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 ezer határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitákat váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról. A spanyolok és a franciák megerősítenék, illetve visszaállítanák a határellenőrzést Spanyolországgal közös határszakaszukon. Spanyolországban egyre több településen oldják fel az evakuálást és kijárási tilalmat, miután fokozatosan sikerül megfékezni az erdőtüzeket. Kasztília és León tartományban és a portugál határ mentén fekvő területen már 12 faluba hazatérhettek a lakók. Két településen és környékén ugyanakkor továbbra sem bírnak a lángokkal. Közben újabb lángok csaptak fel a nyugati Extremadura és az északkeleti Katalónia tartományban.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton napos száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban!

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Nos, kedves hallgatók, el is indult a második óra itt a Cegléd Rádió péntek esti beszélgetős műsorában. Ebben az órában tehát Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk egy korábbi, de igencsak aktuális nyári részét fogjuk majd forgatni. Úgyhogy hallgassunk meg még egy jó kis muzsikát, és utána induljon is a beszélgetés Szebeni Dáviddal.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Amikor a Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk éppen nem sokára hallható része készült, Szebeni Dávid, a Településfejlesztési Szövetség elnöke, állandó vendégünk éppen Balatonszászon tartózkodott, úgyhogy ne csodálkozzanak, telefonon készült ez az interjú, de nagyon sok hasznos információ lesz benne, amire érdemes lesz odafigyelni. Tegyék is ezt, maradjanak velünk itt a 92.5-ön.
0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, ez tehát Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk immáron 96. része. Most is természetesen a Településfejlesztési Szövetség elnökével, Szebeni Dáviddal beszélgetek, és hát már majdhogy nem így mondhatom, természetesen nyáron telefonon. Szervusz Dávid, köszöntelek innen a Ceglédi stúdióból.
2: Sziasztok! Hát igen, ez a nyár most ilyen, hogy elég sokszor távolról tudunk összecsatlakozni.
1: Na, hát nagyobb bajunk sose legyen. Lényeg az, hogy ezt a kis időt azért ki tudjuk szorítani mind a ketten. Na, hát egy nagyon jeles helyen vagy, ugyebár. Ugye beszélgettünk arról az előző részekben, hogy ha egy településnek nincs valami különösebb természeti értéke, akkor sem kell kétségbe esni, mert akkor is ki lehet találni jó dolgokat, amik oda vonzzák esetleg még a turistákat is. Hát a balatonparti településeknek ilyen gondjuk nincs azért. Én azt hiszem, ugye?
2: Sőt, ugye a balatonparti települések pedig, ha akarnának, sem tudnának elugrani.
1: Igen.
2: Az idegenlátogató emberek elől. Van olyan település, ahol gyakorlatilag a itt lakók száma nyáron megduplázódik, vagy éppen megtriplázódik.
1: Igen.
2: Az a mennyiség, amit el kell látni.
1: Az igen.
2: Mondjuk lakosban.
1: Igen.
2: Átmenetileg. Azért gondolj vele, hogy ez mekkora ugrás, mondjuk közműterhelésben, vagy éppen hulladékszállítási szolgáltatásban. Mert ezeknek a településeknek itt a Balatonparton az az egyik érdekes jellemzője, hogy magát a város üzemeltetést is kétféle módon kell tervezni. Van szezon és szezonon kívüli időszak.
1: Igen, és persze hát mindenki azt gondolja, hogy hú, de jó, nekik jön a sok turista, fizetnek ezerrel, egyszerűen dől a pénz az ilyen helyekre. Na de hát azért tényleg ezt az infrastruktúrát meg fönn kell tartani, hogy működjön akkor is, amikor éppen háromszor annyi alaknak abban a faluban, mint mondjuk decemberben.
2: Így van, és ugyanúgy költeni kell rá egyébként szezonon kívül is erre az infrastruktúrára. Ráadásul meg ez mondjuk a munkaerőben is kihívás, hiszen még a vendéglátósok jobban meg tudják oldani a szezonalitást, de mondjuk egy önkormányzati cég, egy önkormányzati hivatal az azért nem olyan, hogy most egy-két hónapra felveszünk embert, egy-két hónapra nem veszünk fel, hát ez azért egy jelentős kihívás, és azért sokszor panaszkodnak is a környékbeli polgármesterek.
1: Nyilván nem egyszerű ezt megoldani, Te magad egyébként most éppen hol tartózkodsz pontosan a szép nagy tavunk mellett?
2: Most a déli parton, Balatonszászon, de tegnap voltunk ceglédi barátaimnál Balatonbogláron látogatóba, és azért, ahogy így az ismerőseket hallom, elég sokan a tó különböző partjain vannak éppen.
1: Igen.
2: Ez egyébként Szatyi egy érdekes jelenség, mert hogy azok az emberek, akik most itt vannak, nem mindegyike csak kimondottan pihen.
1: Aha.
2: Régen, ha visszaemlékszel, még mondjuk 20 éve, akkor a Balaton az volt, hogy elmentünk családdal, vagy éppen táborral, barátokkal, és az ott pihenés volt.
1: Igen, kikapcsolódás.
2: Azóta ez átalakult, ugyanis egyrészt a közúti elérhetőség például jobb lett, és bizonyos szempontból még akár a vonat elérhetőséget is ide tudom menni. Vannak egyébként express vonatok is.
1: Hogyne.
2: Amik akár Szegedről indulva, Cegléden keresztül közvetlenül
1: pontosan
2: ide jönnek.
1: Igen.
2: De hogy van autópálya, és az a helyzet, hogy főleg a Covid-ban volt megfigyelhető, hogy elkezdett az állandó népessége is nőni bizonyos balatonparti településeknek.
1: Ez érdekes.
2: Székesfehérvárról, de nagyon sokan Budapestről kezdtek el kiköltözni a Covid alatt, ugye akkor el akarták kerülni a sok embert, és aztán rájöttek, hogy
1: de jó itt.
2: Minden jó, és nem is feltétlenül mentek vissza már teljes évre Budapestre. Gyakorlatilag Budapesten azt szokták mondani, hogy mondjuk Siófok és környéke egy plusz kerülete lett Budapestnek.
1: Aha.
2: nincsen olyan messze időben.
1: Igen.
2: És amellett, hogy a közúti elérhetőség például javult, ehhez még az is hozzájárult, ami a Covid alatt nagyon sokaknak vált nyilvánvalóvá, hogy a távmunka az sok mindent képes megoldani.
1: Ugye,
2: és terült a Covid-ban kapott nagy lendületet. Akinek a munkája olyan, hogy megengedheti magának, hogy nem kell minden nap bejárni, távolról tud dolgozni, azoknak például a Balaton környék egy vonzó célpont lett.
1: Abszolút.
2: Például Siófok, Balatonfüred, ezeknek a klasszikus példái, amik elkezdtek ebből, mondhatjuk, hogy profitálni, de mondhatjuk azt is, hogy ezekkel a kihívásokkal szembesülni.
1: Igen, jó, hát ez egyszerre a kettő, az biztos. Van ugye egy ilyen északi part, déli part ellentét mondhatni, vannak akik az északit szeretik jobban, vannak akik a délit, nem tudom, te valamelyik párton ott állsz-e ilyen szempontból?
2: Hát ez talán körülbelül annyira lehet éles konfliktus, mint Cegléd és Abony között, tehát valójában sem ennyire, hanem inkább csak időnként húzzák egymást az emberek valamivel, de ez nem komoly dolog. Én azt mondom, hogy életkor függő.
1: No.
2: Szerintem 10 éves, 20 éves korban a déli parton találják meg többen azt, amit keresnek a puli helyekkel.
1: Igen.
2: Meg a szép panorámával, ha átnéznek az északi partra.
1: Igen.
2: És aztán a későbbi életkorban, amikor már jobban értékeled a kirándulásokat, nem feltétlenül a tóparttól, hanem egy kicsit messzebb,
1: igen,
2: az ilyen különleges kézműves kóstolókat, jó ételeket, vagy éppen borászatokat, amikből van a déli parton is,
1: hogyne,
2: de az északi parton ennek inkább van nagyobb hagyománya. Nos, ebben az életkorban később már, amikor inkább a nyugalomra, meg más jellegű élményekre vágysz, akkor talán az északi part többet kínál ebből, mint ahogy bizonyos természeti szépség.
1: Igen,
2: és például a bazalt orgonákból, hogyha ott a Szentgyörgyre gondolsz.
1: Igen,
2: hát ezek a tanúhegyek, tudod, amik a Balaton egykori környékének vulkanikus tevékenységének nyomai törzik.
1: Az északi part pártiak szokták ezt mondani, a déli part egyetlen előnye, hogy remekül látszik onnan az északi part, tehát...
2: Na most a társaságban, akivel vagyok, itt pont van egy olyan, akinek a családjának még a nagypapája épített nyaralót szövenyesen az északi parton, és ő is mindig ezt szokta mondani, amit most te mondasz, de egyébként is visszatérve a témára, most ebben a társaságban mi is egyébként itt dolgozunk.
1: Na hiszen.
2: Hát elmegyünk együtt ebédelni, vagy vacsorázni, esetleg kimegyünk a partra majd valamikor késő délután evezni, de egyébként itt vannak adott esetben akár nemzetközi meetingek is, tudod, videón, neten keresztül, úgyhogy egy nagyon érdekes élet, egyfajta ilyen digitális nomád, ezt szokták mondani.
1: Igen.
2: Erre.
1: Ugye említetted, hogy szárszón vagy, és hát automatikusan egy ceglédinek eszébe jut a Balatonszárszói tábor, és annak hányattatott sorsa. Most nem tudom, hogy ezügyben sikerült-e újabb információkat szerezned, ha már ott vagy szárszón.
2: Hát igen, és ahogy említettük is, hogy 20 éve, vagy akárhány éve még sokszor táborral jöttek ide a ceglédiek, mégpedig konkrétan a Balatonszárszói táborba, aminek többségében Cegléde a tulajdonosa, meg néhány más település is. Én magam is voltam itt kisgyerekkoromban, nekem jó emlékeim, különleges élményeim kötődnek ide, mai napig emlékszem rá, amikor még kézilabdáztam a ceglédi csapatban, serdülő, meg ifikoromban, akkor ide jöttünk edzőt táborozni. És kíváncsi voltam, hogy mi a helyzet, ugyanis tudjuk, hogy felújítás zajlik, az Örök János Oktatási Központ hasznosítja jelenleg ezt az önkormányzati tulajdont.
1: Így van.
2: És én ma az egyik megbeszélésem előtt elbicikliztem oda, és hát ahogy a CTV is beszámolt róla májusban, a felújítása szépen halad előre. Nagyon jó volt látni, hogy a régi lepusztult faházak hogyan újulnak meg. Tehát itt EPS lapok, szigetelés, új szerelvények, a mosdó teljes felújítás alatt.
1: Az igen.
2: Minden ház szigetelést kap, új tetőt, ugye a régi hullámpala helyett, képzelni, hűtőfűtőt, klíma is lesz benne, nyílászárók kicserélése, ez nagyon jól fog kinézni, úgyhogy szerintem jó érzéssel tudnak majd idejönni a ceglédiek, és remélem, hogy majd új ceglédi generációknak nyújt ez majd élményt.
1: Hát ez a cél, igen.
2: Így van, és szerintem itt a Török János Oktatási Központ elkötelezett ebben az irányban. Amit azért itt meg kell említeni, a CTV riportban az nem volt, de van két másik elhagyatott ingatlan a közvetlen szomszédban.
1: No.
2: Ennek a tábornak a környezete az szintén megújításra szorul. Ez nyilvánvalóan nincs benne abban a szerződésben, amit vállalt a Török János Oktatási Központ az önkormányzatokkal, de nem is lehet, hiszen én úgy gondolom, hogy a telek határon belül tud most mozogni.
1: Hát most nyilván, is. Persze. Igen.
2: És szerintem itt majd akár a helyi önkormányzattal, akár a szomszédos ingatlan tulajdonosokkal együttműködve lehetne valamiféle olyan környezetrendezést csinálni, ami az összes érintett ingatlannak az értékét meg tudja növelni.
1: Az bizony nem lenne mellékes, bizony. No hát, mikorra lesz ez kész? Lehet tudni, akkor mikor jöhetnek az első csemeték oda?
2: A Török Jánossal nem beszéltem az oktatási központtal, úgyhogy ebben ők
1: tudnának
2: hiteles információt adni. Hát tudod, egy építési beruházás olyan, hogy ide héten változhat valami.
1: Történhet valami, igen.
2: Igen, úgyhogy itt azért jóslatokban nem bocsátkoznék. A CTV-nek a májusi adásában az volt, hogy ott is csak annyit mondtak, hogy hamarosan majd birtokba vehetik. Én egyébként úgy látom, hogy most csak így ránézésre, hogy azért abban nem érdemes reménykedni, hogy ebben a szezonban nagy táborozások lennének. Én azt gondolom, hogy jövőre már a megújult táborral találkozhatnak a gyerekek. Most ezt én így látom, de természetesen ez csak az én kívülálló csatolásom.
1: Igen, és ez fontos lesz Cegléd számára is mindenképpen. Hát amúgy a Balaton meg Balaton, Cegléd meg Cegléd. Elleshetünk onnan valamit egyébként ettől függetlenül?
2: Szerintem, ami mondjuk, ha úgy gondoljuk, hogy tapasztalat cserére érdemes lehet, adott esetben akár egy településfejlesztési szövetség rendezvényen, az pont a szezonális működés a kezelése. Hogyan tudja megoldani egy azért sokszor rugalmatlan közigazgatás, egy önkormányzati szektorban működő entitás, azt, hogy ennyire ingadozik az ott lakók száma és a nyújtandó szolgáltatásoknak a mennyisége. És Ceglédnek ez miért lehet érdekes? Cegléden mi az, ami szezonális? A termálfürdő
1: például.
2: És környezete.
1: Bár lehet oda menni decemberben is, tehát nem probléma.
2: Lehet, de tudjuk, hogy hát nagyon más a látogatószám, és nagyon más a vendégészakák száma is Cegléden, attól függően, hogy az év melyik részében vagyunk. Ha a ceglédi önkormányzatnak hosszú távú célja, ennek a fürdőkomplexumnak, ennek a szabadidőközpontnak a fejlesztése.
1: Márpedig úgy tűnik, hogy az, igen.
2: Így van, emellett azért kisebb-nagyobb intenzitással kitart az önkormányzat ciklusoktól függetlenül, akkor arra kell készülnünk, hogy a további fejlesztések, azok vonzanak majd további vendégeket. És ez elsősorban majd a Budai út környezetében, tehát a Budai út település részen fog megjelenni. Látod, hogy azért időről időre nyílnak új szálláshelyek is, magánszálláshelyek, akár azon a környéken, akár beljebb is, de hogyha idővel a látogatószám, mivel jó helyen van, közel van Budapest, a mostaninál jobban megugrik, akkor bizonyos szezonalitások egyébként a Budai út környékén is meg fognak jelenni, akár a termálfürdő KFT tevékenysége nyomán, akár pedig a magánszálláshely nyújtó szolgáltatók
1: Igen. És ezt le kell tudni kezelni, természetesen, így van, hogy itt is. Tehát az itt is feladat ugyanúgy, mint a Balaton mellett, meg az időt is kezelni kell tudni, és úgy tűnik, hogy a mai műsoridőnk lejárt ugyan, de azért a szezon még nem, tehát itt Cegléden sem, és a Balaton mellett sem. Nem tudom, hogy jövő héten tudunk-e találkozni, találkozni, majd meglátjuk, ne kiabáljunk el semmit előre, Dávid, a mostani bejelentkezésedet onnan Balatonszárszóról köszönjük szépen, és azt hiszem, hogy sok hasznos és érdekes dolgot megtudhattunk most tőled, úgyhogy majd innen folytatjuk, meglátjuk, hogy milyen témával pontosan a jövő héten.
2: Mindig öröm veled beszélni, és amiről beszéltünk ebben az adásban, a szárszói táborról, az aktuális képeket a Szebeni Dávid Facebook oldalon nagyjából az adással egy időben meg is tudják nézni.
1: Jaj, de jó.
2: Kedves hallgatók.
1: Ez volt a 96. rész a Fejlesztés terhe mellett című sorozatunkban. Szebeni Dávid, köszönjük szépen, és további jó pihenést és munkát is egyúttal ott a Balatonparton.
2: Nagyon köszönöm.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Kedves hallgatóink, én megköszönöm mai és egyben egész heti kitüntető figyelmüket. Véget ért a péntek esti beszélgetős műsor, még egy zenécska azért idefér a hírek elé. Úgyhogy nagyon remélem, hogy jól érezték magukat. Találkozhatunk hangban, majd a hétvégi válogató műsorban is, mind szombaton, mind pedig vasárnap, és úgy igaziból pedig a tervek szerint, tehát jövő hétfőn. Szatmári Gábor búcsúzik, kívánok mindenkinek további nagyon szép estét és nagyon tartalmas, jó kis hétvégét. Vigyázzanak, nagyon meleg lesz, de hogyha ügyesek, akkor ki tudják használni ezt is, szóval érezzék nagyon jól magukat, és hallgassák minél többet a 92.5-ön a Cegléd Rádiót is. Minden jót, viszont hallásra!

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Marad a rekkenő hőség. Jövő hét közepén állhat le teljesen a paksi atomerőmű. Gyorshajtókra vadászik jövő héten a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Várhatóan kedden vagy szerdán állíthatják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, hogy amint a Dunavíz szintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Közölte azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény szombattól teljes kapacitással működhet. Elmondta azt is, hogy estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését, amit Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó vezet, és az energiacégek, intézmények, erőművek vezetői is jelen lesznek. A paksi helyzet miatt azonnali intézkedéseket, a hosszú távú energetikai és vízstratégia felülvizsgálatát követeli a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt felszólítja a kormányt arra, hogy egy független műszaki bizottság igazolja azt, mi indokolja mind a négy paksi blokk egyidejű leállítását. A Mi Hazánk úgy véli, gyorsindítású erőművek bevonásával időben lehetett volna

0: pótolni a kieső energiatermelést. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfaró, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Sebességmérő akciót tart a rendőrség jövő héten a közutakon. A hétfőn kezdődő ellenőrzéshez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az akció célja, hogy kiszűrjék a szánkódozó sofőröket, a gyorshajtás ugyanis még mindig az egyik legfőbb baleseti ok. A hatóság azt szeretné, hogy az autósokat ne a büntetés tartsa vissza a szánkódozástól, hanem az a cél, hogy mindenki hazaérjen. Visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 ezer határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitákat váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról. A spanyolok és a franciák megerősítenék, illetve visszaállítanák a határellenőrzést Spanyolországgal közös határszakaszukon. Spanyolországban egyre több településen oldják fel az evakuálást és kijárási tilalmat, miután fokozatosan sikerül megfékezni az erdőtüzeket. Kasztília és León tartományban és a portugál határ mentén fekvő területen már 12 faluba hazatérhettek a lakók. Két településen és környékén ugyanakkor továbbra sem bírnak a lángokkal. Közben újabb lángok csaptak fel a nyugati Extremadura és az északkeleti Katalónia tartományban.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton napos száraz idő várható, legfeljebb az észak-nyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofon mögött Vörös Nandi, és ez itt a Cegdét hangja az FM 92-ön. A műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig válaszolnak, ezt megtehetik a 0635-92-95-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság@cegledradio.hu-ra, és van egy Facebook oldalunk is, facebook.com/cegledradio, itt találják, itt akár kommentben vagy üzenetben is írhatnak nekünk. A lényeg az, kedves hallgatók, hogy egy olyan témával érkezem ma, amit egyszer már elővettünk, és még maradtak bent válaszaink, meglátjuk, hogy hány adást tud megélni ez a dolog, de az biztos, hogy vagy ma, vagy a következő alkalommal befejezzük, úgyhogy mindenki használja ki az időt. Iskolás, sulis, vagány történeteket várunk, pontosabban a kérdésünk úgy szólt, hogy mi volt a legmenőbb dolog, amit valaha valaki az iskolában csinált. Ez most lehet ön, ez most lehet egy ismerőse, ez lehet egy rokona, akiről hallott valamilyen sztorit. Eddig azt vettem ki az első adásban, hogy igazi, valós történetek voltak, de hát, hogyha valaki elengedi a fantáziáját, én nem fogom tudni, hogy ez megtörtént-e. Nem arra biztatom önöket, hogy írjon a kamu történetet, hanem valami igazi menőséget, hogy most önökről szól, vagy nem, az már igazából önökön múlik, hogy miért küldenek, választanak, vagy osztanak meg velünk. Nézzünk egyet méghozzá Margótól. Japán tagozatos voltam az első gimimben, ahol rendszeresen főztünk, csináltunk kajákat, így specialistává váltam a japán konyhában. Az utolsó sulimban pedig anyukám volt a gazdaság is, mindenki hozzájárt krétáért, meg gyümölcs karamelláért. Anyukám volt igazából a menő, nem én. Hát szerintem te is menő voltál. Egy japán tagozatos suliban azért eleve jó, rajtad kívül mindenki más, de a többi diákhoz képest azért ez mennyire menő, főleg, hogyha kajákat is csináltatok, és hát, hogyha valaki szereti az ázsiai konyhát, akkor meg különösen, de ez is, hogy anyukád gazdaság is, és be lehet hozzá menni, én mindig irigyeltem azokat a diákokat, akiknek vagy van ott valamilyen rokon a suliban, vagy tanárnak a gyereke, én mindig volt egy kis plusz protekciójuk, vagy ilyesmi, úgyhogy én ezeket nagyon szerettem. Van még egy üzenetünk, az pedig az egyik gyerek írt egy progit, ami lemásolta a Novel bejelentkező képernyőjét, aztán meg az infotanárhoz ment oda, hogy tanár úr, nem enged be a Novel. Az oda ment, be akarta léptetni a tanár az ACC-val. A kamu program persze azután befagyott, de a tanár jelszava már szépen le volt mentve egy fájba. No, hát ez kemény. Ilyeneket mi sosem tudtunk megcsinálni, felét nem is értem annak, amit olvastam, de az a lényeg, hogy tulajdonképpen egy kamu programban megszereztétek a jelszót, és akkor be lehetett lépni olyan helyekre is, amit másnak nem. Egyébként tényleg nagyon vagány sztori, én erre nem lettem volna képes, azt hittem, hogy jó vagyok számítás technikából, de ilyen dolgokat azért nem tudtunk volna csinálni. Hogyha van önnek is hasonló története, vagy egészen másmilyen, akkor küldje el nekünk 0635-92-95-ös. A kérdésünk tehát, mi volt a legmenőbb dolog, amit valaha valaki a suliban csinált? Várom a válaszokat, és néhány zene múlva már jövünk is az önök válaszaival.

Suli sztori a mai alcímünk, kedves hallgatók, mi volt a legmenőbb dolog, amit valaha valaki a suliban csinált? 0635 92 5 95 5, ez az SMS száma a Ceglit hangja című műsornak, amit most hallgatnak, és prezentáljuk is Peti válaszát, aki a következőt írta, ez azt hiszem, hogy 5 történet összesen. 1. Osztályfőnök annó kiírt a Facebookra, hogy a biciklin hagyott sonkáját valaki ellopta, másnap vittünk neki a suliba sonkát, aznap nem kapott senki se taslit, ha ehettek órán. Aztán 2. Becsempésztünk 1%-os gyümis sört, dugiba ittuk a szünetekben, akkor buktunk le, amikor találtak az egyik kukában sörös dobozt, aztán minden reggel kipakoltatták a sulistáskákat a portások, mi piáltunk, nem cigiztünk. Tesi óra, ez a harmadik történet, utcafutás. Mi az utcában laktunk, kocsma se volt messzi, vagy a kocsmába tértünk be, vagy amikor apám bográcsolt az udvaron, akkor hozzánk mentünk be enni. 4. Osztálytársam feltörte a suli szervereit, mert a wifi-t lekódolták, mobilnetért, meg naponta kellett volna fizetnünk, jelszavakat átállította, és másik jelszavakat adott meg, amiket fedírt egy papírra, és 200 forintért árulta őket, mindenkinek lett ilyen papírja. 5. Sulinkban a szaki rész és a gimi rész külön volt. Mi szakisok csak tesi óra után mentünk oda, ott volt tornaterem. Szünetben mentünk oda mindig, akkor bömböltettük a mulatóst meg a cigányzenét közben. Emlékszem, a gimisek megvető nézéseire szúrósak voltak nagyon, mi meg jól éreztük magunkat. Hát igen, ez mindegyik sztori külön-külön is olyan, hogy említésre méltó. Én mondjuk biztos, hogy nem mulatós zenét hallgattam volna, de nálunk is meg volt egyébként ez. Én is olyan suliba jártam, ahol volt gimis, meg volt szakképzős rész. Én a szakképzősbe jártam egyébként, de mindig éreztük ezt a versengést. Nekem ilyen komoly menő sztorim nem lesz, ezt csak úgy elmeséltem. Nem feltétlenül menő, de nagyon röhögtünk rajta, a takarítónő meg annyira valószínűleg nem. Egy ismerősöm testvére ugyanabban az iskolába járt, mint mi, egyszer csak mondja, hogy valaki belepisilt a lámpa búrába, majd visszarakta a lámpára. Én csak annyit kérdeztem, hogy megint? ez akasztott meg egy pillanatra, szóval ez már ezek szerint megtörtént, és hát igen, a takarítónő azt hiszem tényleg nem örült. Nézzünk még egyet, egyébként az előző üzenetküldünk névtelen volt, itt pedig egy N betű szerepel, meglátjuk. Általános 7. osztály valahol 2004 környékén, nap vége felé dupla irodalom óra, a tanár, egyben igazgató filmet akart vetíteni a laptopjáról, de a Windows Media Player nem akarta lejátszani, így mindenki örömére normál órát tartott. Mivel semmi hangulatom nem volt ehhez, a második etapban bekopogtam a tanáriba, ahol mondtam az igazgatónak, hogy szerintem meg tudom oldani a problémát. Kérdés nélkül belettem vezetve az igazgató irodába és egyedül hagyva a gép előtt. Mivel már fiatalon és én voltam az IT ember a családban, akkoriban tudtam, hogy bizonyos file típusok lejátszásához még szükség volt kodekekre. Neki is álltam a szoftverbázistól letölteni és telepíteni az általam ismert kodek packet. Lőn világosság, a videó elindult. A második óra már filmnézéssel telt, ugyancsak egy-két köszönet nyilvánításért, akkor az elég ütős műveletnek érződött. Hát egyébként nézd, hogyha egy felnőttnek, egy igazgatónak oldod meg a problémáját, az igenis menő. És hogy önnek is van menő sztoria, küldje el nekünk 0635 92 5 92 5.

0: A Ceglit hangja mai kérdése, mi volt a legmenőbb dolog, amit valaki valaha a suliban csinált? Második alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, egy korábbi adásban már elővettük ezt, maradt néhány üzenetünk, ezekkel megyünk most még tovább, de van olyan is, ami már frissen érkezett, erre hamarosan sor kerül, úgyhogy mindenki várja ki a sorát, ne izguljon, és annyira nem pörögnek az üzenetek, mint szoktak, úgyhogy lehet, hogy nem is lesz több adás, ami ezzel foglalkozik. Mindenki, aki el akarja küldeni a sulis történetét, menjen biztosra, és küldje el nekünk. E-mailben jött a következő, a kívánság@ceglidradio.hu-ra. Nagyon hosszú üzenet, aláírás nincs a végén, de ez minket nem zavar. Két szakmai osztály volt szomszédos teremben. Volt egy tantárgy, ami az órarendben úgy volt, hogy egymás után jött, egyik osztálynak, majd a másiknak. A tanár, aki tartotta, állandóan röpdogákat iratott velünk, elvileg random 5 kérdés, de hamar kiderült, hogy ugyan random kérdések, de mindkét osztálynak ugyanazt szokta feltenni adott napon. Trükkös volt, mert úgy tartotta az órákat egymás után, hogy egyből kicsengetés után átjött, nem tartott szünetet, hogy a kérdéseket nehogy megtudjuk a másik osztálytól. Appok, net, ilyesmi még nem volt akkor a telefonunkon, max SMS, abban meg így nem lehetett kommunikálni. Szóval a lényeg, hogy amint kiderült, hogy mindig ugyanazt a dogát iratja, és mi vagyunk mindig a második, akik írnak, ezért kitaláltam, hogy mekkora poén lenne lehallgatni a kérdéseket valahogy. Addig agyaltunk, míg egy srác hozott egy akus ütvefúrót, akkoriban az elég kuriózom volt, másik meg hozott egy diktafont, szóval fúróval átbögtük a falat a tábla mögött, ez az egyik szünetben, amikor az osztály nem volt bent, mert szakmai gyakorlaton voltak, a diktafont szétkaptuk, és a mikrofont egy hosszabbítóval bedugtuk a lyukba, vezetéket egy díszléc mögött elvezettük, a sarokba le volt rakva a diktafon, és amikor jött az ominózus óra, akkor a kérdéseket felvettük, kidolgoztuk az órán, mire jön a szünet, meglegyen mindenkinek a válasz. Szóval így lett az, hogy onnantól folyamatosan jó dolgokat írtunk abból a tantárgyból, és egy idő után gyanús lett a tanárnak, valaki meg köphetett, és így lebuktunk 2 hónap után. Nagy balhé volt, de igazából még büszkék is voltak, szerintem, hogy ilyen agyalnak a magasépítő szakon. Ja igen, akkoriban voltak felújítások a suliban, szóval nem tűnt fel pár percnyi fúrás. Egyébként zseni a sztori, mármint, hogy nem szabad csalni, természetesen nem arra biztatok bárkit is, de hogy ez milyen leleményes, hogy rá kellett jönni arra, hogy mi történik, rá kellett jönni arra, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, mégis valósítottátok, és 2 hónapig működött az egész, persze inkább tanulni kellett volna, ez a valódi véleményem, tehát hogyha készültök, akkor ugyanúgy jó dolgokat lehet írni, és akkor nem kellett volna mindezt megtenni, de azért tényleg ez egy elég menő sztori, és hát a kérdésünk az volt, hogy kinek milyen menő története van, és hogyha önnek is van ilyen, akkor küldje el nekünk mondjuk a 0635 925 925-re. Már is megyünk tovább, pontosabban néhány zenével, de hamarosan folytatjuk, és jöhetnek az önök üzenetei is, ha elküldik nekünk.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Második alkalommal keresünk menő sulis történeteket itt a Ceglét hangjában, és nem is húzzuk az időt, már megyünk is tovább. Menő vagy nem, azt majd mindenki eldönti. 2000-es évek közepe, a Varez és a DVD másolás mondhatni aranykora. Az egyik sász nagyon benne volt a bizniszben, volt egy 10-15 oldalas listája, reggel körbe ment, begyűjtötte a rendelést, és max. Két napon belül hozta is az utcot. Ha esetleg valami sürgős volt, akkor persze némi felállért, ment az SMS a faternek, hogy ez meg az, azonnal kell, az meg behozta. Mert hogy tulajdonképpen egy családi biznisz volt. Mesélte, hogy ilyen másoló tornyokkal nyomtatták, amiben egyszerre akár 10-15 másolatot is tudtak csinálni egy adott filmből. Saját bevallása szerint nem egyszer volt olyan hét, amikor kétszer többet keresett vele, mint az igazgató egy havi fizuja. Én ezt totál elképzelhetőnek tartom, emlékszem, hogy még a legelső MP3-as lemezeinket hogy másoltattuk, és milyen utakat jártunk, hogy eljussunk azokhoz, akiknek azok a zenék megvannak, és hogy ezt kiépítsük azt a bizalmat, hogy ezt miért megkaphatjuk, és majd mehetünk vele DJ-zni, meg minden ilyesmi, szóval nagyon nagy korszak volt, de kicsit olyasmi lehetett ez szerintem, mint amikor a VHS megjelent, és mentek a másolgatások, és akkor ugye végig kellett pörgetni a teljes szalagot, vagy hát a magnókazetták is ilyenek voltak, azért nem kis pénzeket adtunk. Ezért én már magnókazettával már dolgoztam, és válogattuk össze arra is a sulis bulihoz a legjobb dalokat, meg hát amire azt gondoltuk, hogy a lányoknak tetszeni fog, meg majd lehet lassúzni, meg minden ilyesmi. Aranykor, tényleg imádtuk. A tanárok állandóan azonban balhéztak, hogy ne menjenek ki cigizni a diákok, de a fizika tanár jó fej volt, mindig megtartotta nekünk az ajtót, és csak annyit mondott, nem láttam semmit. Azóta is mindig eszünkbe jut időnként. Egyébként jó, nem jó dolog a dohányzás, főleg nem a diákoknak. De az, hogy valaki ilyen jó fej, most mindegy, hogy milyen kontextusban jó fej, ezek annyira megmaradnak, hogy valaki kiemelkedett egy kicsit a tanárok közül, vagy ilyesmi, szóval szerintem így könnyen be lehet lopni magát az embernek a diákok szívébe. Azt mondja, hogy alternatív iskola voltunk, osztályfőnökkel kialakítottunk egy teasarkot, mindenki hozott, amit tudott, bögrét, teát, vízforralót, mézet, stb. Írja nekünk Erika, ez is tök jó szokás, és hát nem is tudom, hogy ezzel zárjuk-e az órát, még nézzünk egy másikat. 10x éve középsoriban nem volt fűtés az egyik épületben pár napig, aztán vittünk be hősugárzókat otthonról, és a saját szaktermünket felfűtöttük 30 fokra. A végén egy tök jó kis közösségi tér alakult ki, a tanárok is oda jártak teázni, beszélgetni, tök jó kis közvetlen hangulat alakult ki évfolyamok és tanárok között. Lol, nagyon örülök, hogy hasonló szituk más osztályokban is voltak. Egyébként igen, voltak ilyenek, és ez is remek dolog volt, de ami nekem a legjobb betette a kaput az üzenetek közül, az Martin egysoros üzenete, amit SMS-ben kaptunk. Bolond ballagásra egy végzősrác behozott egy alpakát, és körbe sétáltatta a suliban. Legenda, kedves hallgatók. Azt kell mondjam, behozni egy alpakát és körbe sétáltatni, az a legenda szint. Úgyhogy ehhez hasonló sztorikat várunk a második órában is. Már nem foglalkozunk többet ezzel a témával. Következő adásokban, úgyhogy mindennek bele kell ma férni, a következő órába férjen is bele, 0635 92 92 5.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
4: Marad a rekkenő hőség. Jövő hét közepén állhat le teljesen a paksi atomerőmű. Visszaállította az ellenőrzést Olaszország a Spanyolország felől érkezőkkel szemben. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Várhatóan kedden vagy szerdán állíthatják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, hogy amint a Dunavíz szintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Közölte azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény szombattól teljes kapacitással működhet. Elmondta azt is, hogy estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését, amit Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó vezet, és az energiacégek, intézmények, erőművek vezetői is jelen lesznek. A paksi atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvének nyilvánosságra hozatalát várja a Fidesz a kormánytól. Bóka János, az ellenzéki párt parlamenti frakció vezetője azt írta, Magyar Pétertől várják a választ arra a kérdésre, mit tett a kormány a válság megelőzése érdekében, valamint hogy mire számíthatnak a magyarok a következő hetekben. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfaró, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Energiatakarékossági okokból hétfőig fokozatosan leállítják a budai vár épületeinek díszkivilágítását. Ez érinti a Karmelita épületét, a Szociális és Családügyi Minisztérium épületét, a Citadellát és hétfőtől a budai várat is, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

0: Sebességmérő akciót tart a rendőrség jövő héten a közutakon. A hétfőn kezdődő ellenőrzéshez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az akció célja, hogy kiszűrjék a szánkódozó sofőröket, a gyorshajtás ugyanis még mindig az egyik legfőbb baleseti ok. A hatóság azt szeretné, hogy az autósokat ne a büntetés tartsa vissza a szánkódozástól, hanem az a cél, hogy mindenki hazaérjen. Olaszország felfüggesztette a schengeni egyezményt Spanyolországgal. Az olasz repülőtéri és kikötői határokon is visszaállították a Spanyolországból érkezők ellenőrzését. Az intézkedést Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szorgalmazta, miután az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába több tízezren jutottak be Marokkó felől. Közben visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 ezer határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitát váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton napos száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Menő iskolai történeteket várunk a Ceglét hangja második órájában is, ráadásul második adás, második körben foglalkozunk ezzel a témával. Most már csak új üzeneteink vannak, de ezek az utolsó üzeneteink is olyan szempontból, hogy ma mindenkinek bele kell férni, mert ezt a témát ma lezárjuk, úgyhogy ha volt nagyon menő iskolai története, akkor küldje el nekünk 0635 925 925-ös, kívánság@cegdelradio.hu, vagy a Facebookon is küldhetnek üzenetet. Általános iskolában kicsortam a csavarokat mindenből, és maffia rendszert csináltunk belőle, írja nekünk Dodi. Én voltam az ötletgazda és a megvalósító, mikor egyik nagy bringás osztálytársam behozott egy villás kulcsot. Néztem, hogy ez pont rámé az anyára, amivel ezeknek a guztustalan zöld padoknak a csavarjai voltak összefogatva. Pár nap múlva minden pad szétesett, csak azokban maradt, amiknek a tanulói jobban voltak velem. Ezután jöttek a két rétegű ablakok, amikből szintén kiszedtem nyáron. A belső réteg mindig a keretben maradt, így hozzám jártak, ha nem akartak meggyulladni órán. Ez odáig fajult, hogy a suli kénytelen volt új padokat és nyilászárokat venni. Volt rá pénz, csak smucik volt a vezetés. Ráadásul haverokkal tudtunk a leszedett asztallapokkal szánkozni a lépcsőn. A csavara és anyaggyűjteményem a mai napig megvan otthon. Faterral azokból csináltunk polcokat az egyik szobában. Hát zseni, mondjuk ebben van egy kis lopás jelleg, most nem akarok senkit bemártani. Régi történet, lehet, hogy már elévült, minden esetre engem az igazán, ami meglepett, az a szánkózás a lépcsőn az asztallapokkal. Ilyet mi soha nem mertünk volna csinálni, mármint, hogy biztos nagyon vagány, meg minden, de hát itt olyan balesetveszély volt ezek szerint, hogy mi arra nem mertünk volna. Itt van nekünk Andi üzenete, annyira nem számít menőnek, de annó nagyon annak éreztem. Úgy adta az élete, hogy egyszer be kellett menni a suliba szombaton is, valami tehetséggondozó cuccra. Semmi kedven nem volt az egészhez, nem hatott meg a 75 perces dupla fizikaóra gondolata. Anyukámnak mondtam is, hogy ha nem érzem jól magam, jöjjek haza nyugodtan. Így is lett kb. 2 óra múlva, meguntam az egészet és elindultam kifelé, az ajtó zárva volt. Közölte velem az igazgató felesége, az órák végéig senki nem ment sehová. Tényleg? Dehogy is nem. Mamám barátnője a konyhán dolgozott, és a titokban kiengedett engem a konyhai főbejáraton. Felpattantam a biciklimre, és elhúztam a csíkot gyorsan, nehogy valaki az ablakból észrevegyem. Egyébként igen, az ilyen megszökő sztorik is tudnak jól alakulni. Azért ezt nem, továbbra is elmondom, hogy nem biztatunk senkit arra, hogy szökjön meg bárhonnan is, meg nagyon vigyázzon magára. Nekünk volt olyan esetünk, hogy meglógtunk egyszer a suliból, elmentünk biciklizni hárman, és hazamenni viszont még nem akartunk, napköziből lógtunk, csak meg tegyük hozzá napközis foglalkozásról. Elmentünk biciklizni, és aztán megéheztünk, gondoltuk, hogy az uzsonna az jár, úgyhogy elmentünk uzsonnázni, fölvenni az uzsonnánkat, így hárman, és kiderült, hogy nem volt fűtés az iskolában aznap, úgyhogy az ebédlőben volt mindenki, a teljes osztályunk, akik közül megszöktünk, és betoppantunk közéjük, hogy meg akarunk uzsonnázni, aztán végül is ilyen továbbmaradás lett a büntetésünk, úgyhogy nem, hogy hamarabb nem végeztünk, hanem még jóval később, mint szerettük volna. Mindennek megvan a maga böjtje. Volt egy énektanárunk, írja nekünk Zaza, akinél annyiból állt az óra, figyelem, énektanár, hogy ő diktálja, mi írjuk, majd szó szerint ugyanazt le kell írni a következő óra elején, és azt osztályozza is, tehát diktált valamit, csak most értelmezem. Ebből állt az óra, aztán ugyanazt a következő óra elején le kell írni, és ezt osztályozza egy énektanár. Értem. Szóval, annyira elegünk lett ebből már a harmadik órára kb., hogy mindenki előre leírta egy lapra a szöveget, majd amikor beadtuk, az előre megírtat, adtuk be, és nem az üres lapot, ami felett ültünk kb. 15 percig. Tehát ez tök egyszerű, le kellett írni egy dolgot, most nem azért nem volt egy okos tanárnő, le kellett írni egy dolgot az órán, tehát nektek ez meg volt leírva. És aztán újra le kellett írni ugyanazt, akkor csak a tanár nem rakta össze tulajdonképpen, hogy ti ugyanazt a lapot is leadhattátok, amit még előző órán megírtatok. Fú, ez nagyon durva. Na mindegy, és akkor hol volt ebből az éneklés? Ez a nagy kérdés. Hát minden esetre köszönjük, hogy menőnek mondható-e, azt nem tudom, de sztorinak mindenképp. És hogyha van önnek is ilyen, akkor 0635 925 925-t várom.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: lép, mert jó.
1: Van még bőven sulis menő történetünk, kedves hallgatók, mert hogy ez a téma, ki vagy mi volt a legmenőbb dolog, amit valaha valaki az iskolában csinált. Na, remélem, hogy össze tudták rakni a kérdést. A lényeg az, hogy a 0635 925 925-re várjuk a válaszokat, és jöhetnek a jobbnál jobb sztorik. Azt írja nekünk Emő, hogy rávettük a technika tanárt arra, hogy az egyik órán csináljunk francia salátát. Megbeszéltük, hogy ki mit hozzon, krumplit, borsot, majonézt, sót, meg mindent, ami még kell. Én vittem a kolbászt, felaprítottuk a hozzávalókat, hatatán meg összedolgozta. Szerintem azóta sem ettem olyan frivan francia salátát. Ilyen kajásztori nekünk is volt már az elmúlt adásban. Említettem, hogy mi meg hát valami gyümölcssalit csináltunk, és hát a banáról elfelejtették lehúzni azt a hosszú nyálkás, nem is tudom mit, ami a héj alatt van, és hát nem mutatott olyan jól a tejszínes gyümölcssalátában, viszont nagyon finom volt, ez tény. Az egyik osztálytársam koffeintablettákat árult porállagban, ezzel elég sok pénzt össze is szedett, végül igazgatóit kapott, egy másik srác pedig egy kendernövényt hozott be cserében. Azt, hogy ő mit kapott érte, azt már nem tudjuk, de vagány sztorinak minden esetre vagány, aztán ezzel kell csak óvatosan, mert ezek illegális dolgok. Osztályban mindenki alufóliában vitt, több szendvicset volt, egy gyerek, aki mindenkitől beszedte, hatalmas alufólia golyót csinált, majd kidobta az ablakot, tehát az alufóliával. Hatalmas robaj, tanár beront a termünkbe, majd ki lett az egész osztály tiltva egy életre a szünetekben. Hát egyébként igen, nem biztos, hogy jó dolog. Persze megdobni egy ablakot az vicces, de hogyha már akkora alufólia golyó jött össze, hogy ez betört egy ablakot, az tényleg komoly. Kicsit irigykedek a sztorikra, írja nekünk E. Én nagyon elit gimibe jártam, ahol katonai szigor volt, és mindenki olyan kocka volt, hogy semmi jófejség vagy menőség nem történt. A nagy dolog, az már nagy dolognak számított, hogy két napos osztálykiránduláson, amikor 10-kor volt takarodó, 11-ig fenn voltunk és szellemet idéztünk, 10-ben nem általános alsóban. Általános suliban volt egy felsős, aki megpróbálta felgyújtani az iskolát, mondjuk elkapta valami tanár még időben. Nekünk olyan volt, aki két góliát elemet akart behozni, be is hozta őket, és mondta, hogy ezeket, hogyha összeérint, akkor robban az iskola, de senki nem hitt neki. Ne ijeszgessünk, és ne is mondjunk ijeneket, eleve fölösleges megijeszteni másokat. Elég, ha egy ember komolyan veszi, vagy mi van akkor, hogyha tényleg komolyan gondolja, szóval nem, ezzel ne viccelődjünk, és mindenki szedje össze magát ilyen szempontból, mert ez nem jó dolog. Az ország legelitebb magángimnáziumba egy osztálytársam belekakilt a könyvtári puffba, majd jól végezve a dolgát, rázárta a cipzárt, mindezt 18 évesen. Ebben az iskolában annyi hasonló rettenet történt, hogy tudnám sorolni, de azt írja, hogy a legelitebb magángimnázium, nem csoda, hogy név nincsen az üzenet végén, és ez nagyon durva, tehát ez még szerintem visznek is rossz, szóval ez nem menőség, de minden esetre köszönjük a sztorit, hogy tudjuk, hogy ilyen is volt. Általános iskolai ballagás napján délután volt még egy díjátadó jó tanulóknak és jó sportolóknak, akkor már kihalt volt az épület. Mi a ballagásunkat és a díjakat úgy ünnepeltük meg, hogy utána felreállított padokon szánkoztunk le a lépcsőkön, azon az alapon, hogy most már úgyse kaphatunk érte büntetést. Hát ez is egy forma, de én akkor is azt mondom, mint az előző blogban, hogy ettől én nagyon félnék, hogy ez balesetveszélyes, neki csúszunk valaminek, széttörik a pad, annyi lehetőség van benne, én biztos, hogy nem csináltam volna, de aki így ünnepelt, hát akkor minden tiszteletem. No, kedves hallgatók, jövünk még vissza, tartsanak velünk a továbbiakban is, és hogyha van üzenetük, akkor a 0635 925 925-re elküldhetik.
2: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: menő sulis sztorikat várunk, kedves hallgatók, és jönnek is szép számmal, ez itt a Cegdét hangja, én kérdezek, önök válaszolnak, és már zárjuk ezt a témát a mai napon, úgyhogy mindenkinek bele kell férnie, már nyomom is tovább. Nem menő sztori, de nekem középiskolában egy irodalom órás sztori a kedvencem. Nagyon laza volt a tanárnőnk, gyakran beszélgetett velünk, és néha elengedte, hogy csak hülyéskedjünk, és ne csak a tananyag legyen fókuszban. Pont egy ilyen pillanatban gondolta D nevű osztálytársam, hogy veszi a bátorságot, és egy súnyi lapos pukit elenged, mert kihallaná, amikor mindenki beszélget hangosan, de nem sejtette, hogy pont ebben a pillanatban aktiválódik valamilyen kollektív tudat a társaságban, mert valahogy megéreztük, és ezt a pont a puki előtti pillanatban mindenki elhallgatott. Ő pedig elszámolta magát, és a Richter skálán is mérhető jelenséget produkált előttünk. És ráadásul ez mindez órán történt. Gyönyörű történet, nagyon köszönjük Erikának. Egyetemen Z-t írtunk valami kevésbé fajsúlyos tárgyból, és nem az osztályvezető tanár, hanem a titkárnője jött be felügyelni. Z-h előtt kirohantam venni neki két pletykalapot, amit bekészítettem, hogy elfoglalja magát. Teljesen jól működött. Ez is nagyon vagány egyébként, hiszen nem tanárról van szó, ő nem annyira vágja a magát a tantárgyat, úgyhogy miért ne foglalhatná el magát. Azt írja Endre, hogy Turbo Pascalban írtam egy kis programot, ami nagyon valósághűen szimulálta a DOS alatti lemezformázás folyamatát, ment a százalék számláló szép lassan, egy karaktert is írt, törölt egy loopban a program, így a HDD LED is szépen virított, kerregett az egész. Ezt floppin odaadtam mindenkinek, mondtam, hogy csak indítsák el. A szentekteremben a mi óránk alatt pánikba rohangált a tanár, mert 10 gépét egyszerre formázta, és nem merte kikapcsolni. A folyamatot úgy terveztem meg, hogy kb. 40 percig tartson, a végén kiírta, hogy format processed has failed, restore original status, 1997-et írtunk ekkor, meg hát ezek szerint programot is írtatok ekkor, remek történet. 97-ben én még örültem, hogyha be tudok kapcsolni egy Commodore 64-et. Jó, nem talán annál már többet, de hogy programot írjak, az ilyen álomnak tűnt. Nézzünk még egy üzenetet, ez egy rövidebb, de ez lesz saját történetem. A mi osztályunk csinálta az iskolarádiót, azaz a rádió szobába VIP bejárásunk volt, kulcssal zárhatóan, na ott ment az iszogatás meg a zenék bömböltetése a szünetben. Na, hát erről csak annyit, egyébként tök jó a sztori, ezt egyébként Mirótól kaptuk. Én is súlyrádióztam, már általánosban is súlyrádióztam. Volt egy kis terem, ahova egy technikus kollégával mehettünk be még csak, de ketten-hárman voltunk mindig, és akkor elterveztünk, milyen zenék szólnak a szünetben, néha beszéltünk a mikrofonba, én azt akkor nem mertem, azóta talán már belejöttem egy kicsit, de most sem tartom magam jónak. És aztán gimiben is, én voltam a súlyrádiós, oda már teljesen úgy volt, egy kémia teremben volt összerakva a mini stúdió, pontosabban a kémia teremnek a szertárában, és oda már teljesen beengedtek minket, kaptunk kulcsot, és ott voltak ki saját dolgaink, és tervezhettük azt, hogy mi fog szólni, és hogyan, hogy jöjjön ki a rövidebb szünet, hogy jöjjön ki a 10 órai szünet, szóval teljesen megvolt ez már a fejünkben, én már akkor is szerkesztettem. De tulajdonképpen már általánosban zenével és rádióval foglalkoztunk. Úgyhogy köszönöm ezt a sztorit, nekem is kellemes emlékek jöttek föl, és még egy blokkra visszajövünk, úgyhogy ha velünk tartanának, akkor maradjanak a Cegléd Rádióval. Micsoda logika.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

Még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Ez már a Ceglit hangja vége, kedves hallgatók, legalábbis amely a mai napot és ezt a témát illeti. Ugyebár menő, gimis vagy sulis vagy bármilyen iskolai sztorit vártunk, hogy most ön volt a menő, vagy egy ismerőse, vagy rokona, az teljesen mindegy, mesélje a sztorit, ez volt a kérésünk, és három üzenetünk maradt. Ezzel zárul a mai műsor, és holnap egy új témával jelentkezik majd a Ceglit hangja, meg én, Vörös Nándi is. Nem tudom, hogy menőnek számít-e, középsorban én voltam a jó eszű diák, aki kb. Mindent szín ötösre írt. Voltak tantárgyak, ahol megvolt a háttértudás, mint a töri, vagy összeraktam logikával, mint a matek. Esetleg figyeltem a tanárra, ilyen volt a pénzügy. Egy idő után elkezdtem egy kis párnát hordani magammal, hogy le tudjak dőlni a padra azokon az órákon, ahol nem kell figyelnem. A tanárokat nem érdekelte, mert tudták, hogy így is tudom. Pár hónap után pár lázadó osztálytársam megelégelte a dolgot, és eldöntötték, hogy akkor leutánoznak. Első óra matek, tanár meglátja náluk is a párnát, ti meg mégis mit képzeltek, de hát XY is. Igen, de ő érti az anyagot. Rakjátok el oda gyorsan, na. Nap hátra lévő részében nem is próbálkoztak. Hát igen, amúgy okosnak lenni is menő, de ez szerintem joggal bosszantja fel a társaidat, vagy bosszantotta föl, mert miért van az, hogy valakinek előjogai vannak? Persze, érti az anyagot, ez tök jó dolog, de ettől még gyerekként ez rosszul esik a másiknak, még hogyha te nem is tehetsz róla, hogy mondjuk okosabb vagy képzettebb voltál. Na mindegy, de jó sztori, és tényleg menő. Nézzünk még egyet. Infoteremben a diákok gépén korlátozva volt az internet, csak a tanár tudott adni internetet. Én rájöttem, hogy Mac cím alapján van a szűrés, és mivel megszereztük a rendszergazda jelszót, a Windowsban átírtam a Mac címet, utána végtelen internetem lett. Hasonló eset, osztályfőnök kiment óráról, valami miatt a laptopja ott maradt az asztalon. Rögtön kifotóztuk a wifi jelszót, azóta is fejből tudom. 10 plusz éve már ennek, írja nekünk Ernő. Az ebetűs, azt figyeltem meg a mai adásban, Ernő, Endre és még volt egy ebetűs, ők nagyon értenek a számítógépekhez, nem tudom, hogy ez valamilyen különleges megfigyelése, de ez nagyon megy nektek, és hát ez is remek sztori. Egy kis leleményesség, meg egy kis hozzáértés, és már is megvan a wifi jelszó, vagy a korlátlan internet. Az utolsó üzenetünk, kedves hallgatók, a töri és a magyar tanár minden osztályjal ugyanazt a dolgozatot iratta, és haverom egy jobb osztályban volt picit, előrébb jártak, így ő minden dolgozat után papíron nyújtotta át a dolgozat kérdéseit. Látszik is, hogy azokban az években 1,5 tized osztályzatot javultam töriből és magyarból. Egyébként igen, ez jó kis csel, de a tudást valójában nem szerzed meg vele, persze föl tudsz készülni a kérdésekből, és akkor valamennyit tanulsz, de a teljes tananyagot ismered és tudod, az mégiscsak többet segít majd az életben. Én így voltam vele, én nagyon kevésszer puskáztam, de volt azért rá példa, viszont mindig jobban paráztam attól, hogy lebukok, és ráadásul rájöttem, hogy a puska írása is már tanulok, úgyhogy inkább ilyen jegyzeteket meg címszavas megoldásokat választottam, aztán vagy sikerült, vagy nem. Kedves hallgatók, ez volt a sulis különkiadásunk. Két alkalommal foglalkoztunk a menő sztorikkal suliból, most pedig én búcsúzom, de holnap jövök újra, és egy másik történettel, egy másik kérdéssel várom önöket, tartsanak velünk akkor is, további jó rádiózást, a viszonthallásra!
1: Ceglin Rádió, sok magyar zenével, változatosan!

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Marad a rekkenő hőség, jövő hét közepén állhat le teljesen a Paksi atomerőmű. Gyors hajtókra vadászik a rendőrség jövő héten. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Várhatóan kedden vagy szerdán állíthatják le a Paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, hogy amint a Dunavíz szintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Közölte azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény szombattól teljes kapacitással működhet. A Paksi atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvének nyilvánosságra hozatalát várja a Fidesz a kormánytól. Bóka János, az ellenzéki párt parlamenti frakció vezetője azt írta, Magyar Pétertől várják a választ arra a kérdésre, mit tett a kormány a válság megelőzése érdekében, valamint hogy mire számíthatnak a magyarok a következő hetekben. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfaló, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. A köznevelésben az első tanítási nap szeptember 1-én, az utolsó pedig jövő június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli pedig december 19-től január 3-áig, a tavaszi szünet március 25-től április 4-éig tart majd. Sebességmérő akciót tart a rendőrség jövő héten a közutakon. A hétfőn kezdődő ellenőrzéshez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az akció célja, hogy kiszűrjék a szánguldozó sofőröket, a gyorshajtás ugyanis még mindig az egyik legfőbb baleseti ok. A hatóság azt szeretné, hogy az autósokat ne a büntetés tartsa vissza a szánguldozástól, hanem az a cél, hogy mindenki hazaérjen. Olaszország felfüggesztette a Schengeni egyezményt Spanyolországgal. Az olasz repülőtéri és kikötői határokon is visszaállították a Spanyolországból érkezők ellenőrzését. Az intézkedést

0: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szorgalmazta, miután az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába több tízezren jutottak be Marokkó felől. Közben visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 ezer határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitát váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról.
1: Az időjárásról.
2: Szombaton napos, száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Your husband is coming.
1: Hírek a Ceglin Rádióban.
2: Marad a rekkenő hőség. Jövő hét közepén állhat le teljesen a paksi atomerőmű. Visszaállította az ellenőrzést Olaszország a Spanyolország felől érkezőkkel szemben. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Várhatóan kedden vagy szerdán állíthatják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, hogy amint a Dunavíz szintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Közölte azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény szombattól teljes kapacitással működhet. Elmondta azt is, hogy estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését, amit Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó vezet, és az energiacégek, intézmények, erőművek vezetői is jelen lesznek. A paksi atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvének nyilvánosságra hozatalát várja a Fidesz a kormánytól. Bóka János, az ellenzéki párt parlamenti frakció vezetője azt írta, Magyar Pétertől várják a választ arra a kérdésre, mit tett a kormány a válság megelőzése érdekében, valamint hogy mire számíthatnak a magyarok a következő hetekben. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfaló, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Energiatakarékossági okokból hétfőig fokozatosan leállítják a budai vár épületeinek díszkivilágítását. Ez érinti a Karmelita épületét, a Szociális és Családügyi Minisztérium épületét, a Citadellát és hétfőtől a budai várat is, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Sebességmérő akciót tart a rendőrség jövő héten a közutakon. A hétfőn kezdődő ellenőrzéshez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az akció célja, hogy kiszűrjék a szánkbúdozó sofőröket, a gyorshajtás ugyanis még mindig az egyik legfőbb baleseti ok. A hatóság azt szeretné, hogy az autósokat ne a büntetés tartsa vissza a szánkbúdozástól, hanem az a cél, hogy mindenki hazaérjen. Olaszország felfüggesztette a Schengeni egyezményt Spanyolországgal. Az olasz repülőtéri és kikötői határokon is visszaállították a Spanyolországból érkezők ellenőrzését. Az intézkedést Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szorgalmazta, miután az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába több tízezren jutott

0: nyilvánosságra hozatalát várja a Fidesz a kormánytól. Bóka János, az ellenzéki párt parlamenti frakció vezetője azt írta, Magyar Pétertől várják a választ arra a kérdésre, mit tett a kormány a válság megelőzése érdekében, valamint hogy mire számíthatnak a magyarok a következő hetekben. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfaló, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. A köznevelésben az első tanítási nap szeptember 1-én, az utolsó pedig jövő június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli pedig december 19-től január 3-áig, a tavaszi szünet március 25-től április 4-éig tart majd. Sebességmérő akciót tart a rendőrség jövő héten a közutakon. A hétfőn kezdődő ellenőrzéshez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az akció célja, hogy kiszűrjék a szánguldozó sofőröket, a gyorshajtás ugyanis még mindig az egyik legfőbb baleseti ok. A hatóság azt szeretné, hogy az autósokat ne a büntetés tartsa vissza a szánguldozástól, hanem az a cél, hogy mindenki hazaérjen. Olaszország felfüggesztette a Schengeni egyezményt Spanyolországgal. Az olasz repülőtéri és kikötői határokon is visszaállították a Spanyolországból érkezők ellenőrzését. Az intézkedést Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szorgalmazta, miután az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába több tízezren jutottak be Marokkó felől. Közben visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 ezer határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitát váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton napos, száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Marad a rekkenő hőség, jövő hét közepén állhat le teljesen a paksi atomerőmű. Visszaállította az ellenőrzést Olaszország a Spanyolország felől érkezőkkel szemben. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Várhatóan kedden vagy szerdán állíthatják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, hogy amint a Dunavíz szintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Közölte azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény szombattól teljes kapacitással működhet. Elmondta azt is, hogy estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését, amit Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó vezet, és az energiacégek, intézmények, erőművek vezetői is jelen lesznek. A paksi atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvének nyilvánosságra hozatalát várja a Fidesz a kormánytól. Bóka János, az ellenzéki párt parlamenti frakció vezetője azt írta, Magyar Pétertől várják a választ arra a kérdésre, mit tett a kormány a válság megelőzése érdekében, valamint hogy mire számíthatnak a magyarok a következő hetekben. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfaló, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pom-

0: is csatlakozik. Az akció célja, hogy kiszűrjék a szánkúldozó sofőröket, a gyorshajtás ugyanis még mindig az egyik legfőbb baleseti ok. A hatóság azt szeretné, hogy az autósokat ne a büntetés tartsa vissza a szánkúldozástól, hanem az a cél, hogy mindenki hazaérjen. Olaszország felfüggesztette a Schengeni egyezményt Spanyolországgal. Az olasz repülőtéri és kikötői határokon is visszaállították a Spanyolországból érkezők ellenőrzését. Az intézkedést Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szorgalmazta, miután az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába több tízezren jutottak be Marokkó felől. Közben visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 ezer határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitát váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton napos, száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Marad a rekkenő hőség. Jövő hét közepén állhat le teljesen a Paksi atomerőmű. Gyors hajtókra vadászik a rendőrség jövő héten. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Várhatóan kedden vagy szerdán állíthatják le a Paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, hogy amint a Dunavíz szintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Közölte azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény szombattól teljes kapacitással működhet. A Paksi atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvének nyilvánosságra hozatalát várja a Fidesz a kormánytól. Bóka János, az ellenzéki párt parlamenti frakció vezetője azt írta, Magyar Pétertől várják a választ arra a kérdésre, mit tett a kormány a válság megelőzése érdekében, valamint hogy mire számíthatnak a magyarok a következő hetekben. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfaló, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. A köznevelésben az első tanítási nap szeptember 1-én, az utolsó pedig jövő június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli